azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: mondja.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: A Máltai Szeretetszolgálat nevével élnek vissza csalók, a sorkatonaság emlékezetéről nyílt kiállítás Budapesten. Ma is ragyoghat majd a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyről szóló törvény módosítását a köztársasági elnök. A jogszabály alapvető céljával egyetért Baka András, de egyebek mellett azt kifogásolja, hogy a törvény korlátozná a szakmai kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Szerinte erről a kamaráknak saját szabályaik szerint kellene dönteniük. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, mérlegelik a köztársasági elnök meglátásait. Lejárt az átmeneti fakitermelési moratórium a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét, hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
3: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
2: Csalók élnek vissza a Máltai Szeretetszolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a szervezett lakhatási programjában résztvevő családokat. Azt mondták a szolgálat képviselői, a családoktól iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és azokat lefotózták. A karitatív szervezet arra figyelmeztet, ilyenkor mindenki kérje el a máltai is igazolványt, mielőtt ismeretleneket engedne be az otthonába. A sorkatonaságról nyílt kiállítás a Budapesti Néprajzi Múzeumban. A tárlat személyes emlékeken, leveleken, fényképeken, leszerelő cetliken keresztül mutatja be, hogyan maradt meg ez az életszakasz az egyéni és a családi emlékezetben. A kötelező sorkatonai szolgálat 2004-ben szűnt meg idehaza. A tárlat jövő augusztus 29-éig látogatható. A napokban szinte zavartalan napsütés vár ránk. Ma is legfeljebb néhány fátyol felhő költözik az égre, esni nem fog. Délutánra 22-26 fokig melegszik majd a levegő. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek. Nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyol felhő. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra akár -1, +12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet már.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: Retro. Retro Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen.
2: Nem

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Letartóztatásban van Sesták Miklós, korábbi miniszter, az új köztemetőben helyezték végső nyugalomra Deák Bill Gyulát. Marad az enyhe idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elrendelte a bíróság Sesták Miklós korábbi miniszter letartóztatását 30 napra. A KDNP-s országgyűlési képviselőt hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Közben Hankó Balázs letartóztatását is indítványozta az ügyészség. Erről ma döntenek. A volt minisztert az NKA ügy miatt hallgatták ki. Korábban mindketten úgy nyilatkoztak, nem követtek el bűncselekményt. A Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. Lejárt az átmeneti fakitermelési moratórium a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
3: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az emberek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
2: A sorkatonaságról nyílt kiállítás a Budapesti Néprajzi Múzeumban. A tárlat személyes emlékeken, leveleken, fényképeken, leszerelő centiken keresztül mutatja be, hogyan maradt meg ez az életszakasz az egyéni és a családi emlékezetben. A kötelező sorkatonai szolgálat 2004-ben szűnt meg idehaza. A tárlat jövő augusztus 29-éig látogatható. Végső nyugalomra helyezték tegnap Deák Bill Gyulát. A magyar blues meghatározó alakjától Budapesten a 10. kerületi új köztemetőben nyilvános szertartáson vettek búcsút. Családtagok, pályatársak, barátok és tisztelői kísérték utolsó útjára. Deák Bill Gyula szeptember 17-én hunyt el. 77 éves volt. Szinte zavartalan napsütésben lehet részünk a napokban. Ma is legfeljebb néhány fátyol felhő kószál majd az égen, esőre nincs esély. A szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 22-26 fokig melegszik a levegő. Holnapra is általában derült napos száraz időt ígérnek néhány felhővel, ezekből nyugaton lehet több. Hajnalra akár -1, +12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Ma átépítik a terelést az M1-es autópályán Budapest és Tatabánya között, mert a határ felé vezető oldal belső sávját fogják felújítani. A 19-es és a 61-es kilométer között Hegyeshalom felé továbbra is a külső és a leálló sáv lesz járható. A Budapest felé tartó oldal forgalmát visszaterelik a saját oldalukon, két sávon halad majd a forgalom. A munkavégzés kivitelezéséhez a 61-es, az 56-os és a 34-es kilométernél kialakított áttereléseknél át kell hajtani a szemközti oldal belső sávjára, és onnan vissza a saját oldalra. A csomópontokat, pihenőhelyeket továbbra is használhatják majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 6 óra 8 perc, jó reggelt mindenkinek. Szevasztok, olyan furcsa ez a reggel. Mindjárt elmondom miért. Jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És hát ezért. Ezért nem tudunk oda köszönni tőlem jobbra, nektek balra, sötét a kunyhó, illetve ez a hírszerkesztői stúdió, és csak a Bocskor logó neonja világít onnan, és amúgy sötétség van, majdnem gyász.
2: Elszállt onnan az élet, igen, abszolút.
0: Él, tehát hogy, de nem itt most.
2: Igen, nem itt.
0: Igen. Anett elindult. Elindult Olaszországba az ő szerelmével, Csabival, és ezért most ő nincsen, egy pár napig ezen a héten nincsen.
1: Igen.
2: Hétfőn újra jön, igen.
0: Hétfőn újra jön, és Bejó Barbie lesz, de Bejó Barbie ki tudja, hol van. De valahonnan betolja, aztán egyszer csak jönnek a hírei.
2: Igen, ő nem mert hozzá közel jönni, vagy nem tudom, hogy mi
0: lehet. Nem, szerintem Barbie nem féltő, de hát mi se tudtunk vele volna mit kezdeni, hát ugye ő nem családtag.
2: Igen, nem ismerjük igazán.
0: Elkezdem itt izéni, piszkálni a nem életéről, meg minden. Nagyon-nagyon durva lenne elsőre.
2: Pedig az most már kezdődne nagyjából.
1: Igen. És tíz itt tartana.
0: Ezért valahol fedezékben van Barbie, és onnan csinálja a híreket. Büszke vagy rám, Lacika? Úgy nézel rám,
3: igen,
0: mint a csodánál.
3: Mondta az Anett, hogy ne hívjuk, mert nem biztos, hogy elérjük, mert valami kukoricaültetvényen lesz, vagy nem tudom.
0: A Barbie?
3: Ne, dehogy is. Anett.
0: Ki honnan csinálja a híreket?
3: Anett. Valamilyen ültetvényen lesz, és mondta, hogy ott lehet, hogy nem lesz térerő.
2: Megint most kiderül, hogy dolgozni vitte a Csabi?
0: Én nem tudom, én nekem eddig azt hittem, hogy valamiféle ilyen nászútszerűség, ilyen szerelmes, Capri-szigete, naplemente, napfelkelte, hát olasz parfüm.
1: Mi is ebben reménykedünk, illetve Anett is.
0: Egy pohár Prosecco, de hogyha a kukoricaföldeken kell az Anettnek izélni, fejteni, akkor...
2: akkor rosszul csomagolt be tegnap este.
0: Istenem.
2: Itt van neked Capri, tessék, a szárad a kukorica, gyerünk, nyomás.
0: Jó, nem tudom, Csabi kiszámíthatatlan, tényleg.
2: A Nógrád megyei Capri-ra mentek egy kicsit kukorica.
0: Capri? Van ilyen? Jó, na mindegy. Gyerekek, mindegy, ők ott vannak, és csak ezzel a helyzetet mondom, és akkor ez nekünk nagyon nehéz így látni, hogy egy családtag nincs velünk.
1: Igen, nagyon sajnáljuk. Meg hát ugye nincs kivel beszélgetni, milyen ruhája van, vagy...
0: Igen, mi van jogásszal? Mi van jogász, nem jelentkezett?
2: Nem, semmit nem tudunk róla, de hát most itt vagyunk, kinyílt a bolt 6.08-kor, és várjuk a jelentkezést.
0: Meg vagyok róla győződve, hogy jogász már hallott erről a tegnapi történetről. Szerintem dühös. Mert rég jelentkezett volna, vagy valaki-e, de valószínűleg dühös, valószínűleg a felesége megfenyegette, valószínűleg dühös arra, hogy kövérnek mondták. Ilyesmi lehet, szerintem ő mérges.
1: Biztos vagyok benne. Hát azért nem szép színben tüntették fel.
0: Hát nem, az Anett, de...
1: Hát Anett.
0: Anett, de az ellenfele...
1: A közvélemény az nem. A kollégiumi.
2: Hát Anett is azt volt a legszebb, amit tudott róla mondani, hogy segített neki kollégium helyet találni, tehát hogy nagyjából
1: nem,
2: ennyi.
1: Így van, és nem volt semmi.
0: És nem volt semmi. Na jó, nézzük mi az SMS-ek. Azt hiszem kiegyeznék egy ilyen időjárással márciusig, aztán jöhet a tavasz Lacabiáról. Szerintem igen, mindenki így van ezzel.
2: Nagyon jó.
0: Ez most itt megállhatna a lehűlésben, itt még van az egy kis napsütés, kellemes, nem kell túlöltözni. Én is nagyon bírnám.
1: És sokan költöznének ebbe az országba, az biztos ilyen időjárás miatt, nem?
0: Tehát én ismerem azt, hogy én oda költözöm abba az országba, ahol van ilyen.
1: Azért mondtam.
0: Ja, értem. Jó reggelt, Főni drága, melyik volt a másik börtöniskola? Az első tudom, hogy a Radnóti Miklós utcában volt. Mindig, amikor arra járunk, mondom is a gyerekeknek, hogy itt akarták bocsit tönkretenni. De ő inkább elköltözött Németországba. Jó, Fati, nagyjából ilyen a sztori, nem teljesen, de az egyik a... Mind a kettő a Radnóti Miklós utcában van. Az egyik a 8-10, ha jól emlékszem, és a másik a 35. A házszámokat illetően. Mm. Tehát az egyik a Pozsonyi út sarka, a másik meg a Kressz Géza, vagy... szóval, hogy ott igen. Egy utcában két suli. Mm. Ó, Gabi bátyám, az a csodálatos tegnapi monológ a szombréró kalapról megihletett, hogy utána nézzek mélyebben. De jó fej. Nevét a spanyol szombra szóból kapta, mi árnyékot jelent. Eredetileg nem is Mexikóból származik, hanem spanyol lovas marhapásztorok fejfedője volt. Széles karimája védelmet adott a fejnek, a nyaknak, válnak a tűző naptól és esőtől. A 18. századtól Mexikóban is használták, már ott is ott terjedt el igazán, pálmalevélből fonták, hímzéssel díszítették, 53 napig tartott az elkészítése. Hivatalos átmérője 58 cm, forrás, Mexikói Nemzeti Antropológiai Múzeum és a mexikóvárosi Charrería Múzeum anyagai. Jó reggelt a McLaren-es. Te jó fej, nem?
2: Nincs, milyen szép munkát végzett. Igen.
0: Igen, igen. De egyébként spanyolul minden nemű kalapot szombrírónak hívnak. Tehát, hogyha veszel ilyen idiót

0: Kezdődött a kivéve lakosság kiegészítő táblás megállni és várakozni tilos táblás parkolással. Folytatva a lehetetlen buszsávokkal, dugó duzzasztó kerékpárutakkal is most bevezetése kerül Sasadon a dugó elől menekülő utat kereső autósokat érintő áthajtási tilalom az ott lakók számára, vagy nyugalmára hivatkozva. Igen, ebből nagy balhé van.
1: Igen.
0: Hogy ott egy komplet részt lezárnának. Igaz, csak a mellékutcákra vonatkozik. Hol van a vége Budapest közlekedésének elpusztításának? Szép napot, Robi. Robi, én levettem a kezem erről. Érted, nem vettem el a kezem erről, mert azért ami bosszant, azt kimondom. De hát tudjuk, hol a felelős. Tudjuk, hol a felelős. Város rombolás zalik. Ennyi. Tudjuk, látjuk. Igen. Utoljára Ceausescunál láttam ilyet. Csak ő falut rombolt. Igen. Jó reggelt kívánok, annyira hatása vagyok még a turnén elhangzott dalokon. Annyira hatása vagyok még a turnén elhangzott dalokon. Hogy? Reggel adtam egy kis alaphangulatot az utasoknak, JBL hangszoró bevezetésnek, Rock Me Lady, aztán Hűvös, és egy kis zenemi. Egy-két utas bólogatott is itt elő. Szép napot, maradok végig, buszos Gábor. Gábor, nagyon helyes vagy. Köszönöm szépen, és jó reggelt, üdv a tankcsapdás, Pityu. Szevasz, Pityu.
2: Ilyenkor szokta azt mondani, hogy Pityu, szia.
0: Úgyhogy igen. Most többen írtak.
2: Ezt neked, Pityu, azért ez ne maradjon ki.
0: Írja valaki, hogy a Petőfi Rádió elkezdte játszani a Hűvös zenekar számát. Hogy ez most véletlenem, vagy összefügge mindegy, de örülünk.
1: Igen, de én úgy látom, hogy talán a pár előadó az már a köztévén szerepelt, ahogy a Petőfi tévén van egy olyan műsor, ahol fiatal zenekarokat bemutatnak. Mm. Tehát én amikor utánuk néztek, valamelyik már volt régebben, de hát nem olyan szinten.
2: Igen, meg a Hűvös egyébként csomó fesztiválon jelen van, ugye előzenekarként nagy előadók előtt.
0: Tehát az a millió az ismeri.
2: Igen.
0: Valaki kérdezi, hogy mi lesz most Olivérrel? Hát
3: gyere, sütök pitét.
0: Tehát Olivér marad örök.
2: Igen, csak de... nem az ő napja van, ugye Anett nincs itt.
0: Igen,
1: ezt akartam, hogy az Olivérnek szólni kell, hogy Anett jól van, nincs baj, és attól, hogy nem ő mondja a híreket, tudjuk, hogy egészséges, ne aggódjon, érte, jön vissza.
0: Olivér, Anett jön vissza, nyugi, szép napot neked is. Jó, időjárás, Anett azért ezt elküldte, kitart a vénasszonyok nyara, ma is marad a száraz napos idő, legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. Nagyjából 10-15 fok van most, délután 25 fok lehet, vagy lesz a csúcs. Nem kell még behúzódni a házba, Anett utolsó búcsú mondata. Nem kell még behúzódni a házba. Ott érdepelteti kukoricának.
2: Ezzel ő elhagyta a házat.
0: Igen. Malvin is Teréz nap van. Ma van az idősek világnapja. Ami egy fontos dolog. Az, hogy tiszteljük az időseket, ez olyan közhelyesen hangzik, ugyanakkor meg ezt kell hagyni egy picit így áthatni mindenki lelkét ez a mondat. Csak azért, mert nem feltétlenül tesszük ezt. Lehet, hogy a saját nagymamánkat nagyon szeretjük, de hogy az idősekkel nem lekezelőek vagyunk, hanem kedvesek, segítőkészek, sőt, barátiak, sőt, ugyanúgy embertársnak tekintjük őket, és nem egy ilyen mindjárt elhulló izének, gyümölcsnek. Ez baromi fontos. Ezt csak azért mondom, mert tudjátok, hát én sok külföldi példával szoktam jönni, de ez például megint csak visszatérve a spanyolokra, nagyon-nagyon jellemző rájuk. Annyira becsülik az időseket, hogy elképesztő.
1: Hát szerintem ebben azért mi nem
0: olaszok
1: vagyunk.
0: Is.
1: Igen, nem vagyunk olyan erősek, mert ugye nem. Látjuk ott a család összetartás, akár az olaszoknál, a spanyoloknál, de kétségtelen tény, hogy tényleg segítsük az időseket, mert én mindig azon szoktam gondolkodni, hogy majd egyszer én is ilyen idős leszek, és remélem, hogy majd nekem is lesz valaki, rám nyitja az ajtót, vagy csak megkérdezi, hogy hozhatok-e neked valamit.
0: Pontosan. Tehát, és ezek az idős emberek valamit már elértek, amit lehet, hogy te fiatal nem fogsz soha. Tehát, hogy drukkolj magadnak, hogy leszel olyan idős. Drukkolj magadnak, hogy segítenek neked.
2: Abszolút, abszolút.
1: Igen.
2: De egyébként fejlődőképesek vagyunk szerintem társadalmilag, én azt látom ebben. Amúgy a hétköznapokban, ahogy jövök, megyek.
0: Nem tudom, a városi élet megint csak más, mint a vidéki élet, ott azért jobban vigyáznak egymásra.
1: Igen.
0: Na jó, ezt a gondolatot, bocs, ezt megosztottam most az idősek napja alkalmából. A zenevilágnap is ma van. 30 éves lett Marics Peti. Na, most már felnőtt?
2: Mondhatjuk.
1: Nem.
2: Legalábbis számít.
0: És te még mindig nem vagy 40?
2: Nem, én még mindig nem.
0: Gyuri, te hazudsz. De figyelj, de hazudsz.
2: Lehet, hogy előbb-utóbb a Petivel egy idősek leszünk, ezt még nem tudom. Benne van a pakliban.
0: Nem veszel észre, hogy a Gyuri mindig az a 40 alá hazudja magát, de lassan már úgy nézel ki, mint mit tudom én a
2: de te tudod,
0: Dolly.
2: Tudod, hogy nem... Dolly. Én is mindjárt megmondom, te hogy nézel ki. De abban nem lesz köszönet.
0: Nem, tudom.

0: Nem, valami, de nektek nem gyanús, Ati, Lacika?
1: Nem gyanús nekik.
0: Nem?
1: Egyedül neked gyanús.
2: Nem, a Gyuri az egy ilyen, tudod, örök fiatal lesz, tehát ő 50 évesen ugyanígy akar kinézni, és ugyanezt okay. A 30 éves kort akarja. És
0: az teljesen oké, okay, csak miért van az, hogy ismerem a Gyuri több mint 10 éve, és nem sikerült átlépni 40-be?
1: Azért, mert 20 éves volt, amikor megismertem.
0: 20, de hogy voltál 20?
1: Ez a titok.
0: Na mindegy, majd egyszer tényleg elveszem az útleveled.
1: A nyugodtan. Tudod, hogy nincs rá sűrű szükségem.
2: Nincs is neki.
1: Sűrű nem használom, úgyhogy tartatod magad.
0: Igen, csak Marics Peti is már kezd felnőtt lenni, te még mindig itt vagy gyerekként, ezért furcsálom.
1: Ez van.
0: Mindjárt utolér Marics Peti, tényleg.
1: Benjamin Button vagyok, lehet.
0: 81 éves ma Molnár Piroska Kossuth Díjas magyar színésznő, a nemzet színésze, Isten éltesse. 79 éves lenne Somm Lajos, a Piramis együttes alapítója, basszusgitáros, a főnöke. 68 éves a NASA, 146 éve Thomas Alva Edison elkezdte az elektromos lámpák sorozatgyártását, 118 éve Henry Ford bemutatta a Ford T-modellt. Istenem, megint itt ez az évforduló. Ami nagyon fontos, az első sorozatban gyártott autó.
1: Igen, és ezután jönnek ugye az újabb fordulatok, hogy mikor szeretett Harry Ford jogosítva.
0: Hű, de jó, ez a fordulat.
1: Fordulat. Hm? Ja, ez mára hoztam nektek.
0: 44 éve kezdték el árulni az első CD lejátszókat, állítólag nagyon drágák voltak, a Sony, a Philips és a Polygram közös tervezésében készültek.
2: Hát azért drága volt a CD lejátszó.
0: Ez nagyon.
2: Nem, egy idő, tehát nagyon sokáig drága volt, tehát ilyen nehezen lehetett megvenni, akinek nem volt pénze.
0: Hát ezt írta, ezt olvastam most fel.
2: De érted, amit mondok, sokáig.
0: A drágát értettem, abból egy szóból is.
2: Drága volt.
1: Anett is írta ezt az előbb, sokáig. Igen.
0: Drága. És a drágát tudom úgy értelmezni, az embereknek nem volt pénze rá. Tehát, hogy ez úgy...
1: Az is jogos, hogy nehéz volt megvenni, ha nincs pénzed. Ez is jogos.
0: Hiszen drága volt. Drága.
2: Nincs, Anett, érzem. Na jó.
1: Ez egy 10 pontos Évi homlokos volt.
0: Jó. Nem ment a kosárba, de Évit most először eltaláltam.
2: Semmi baj.
0: Egyébként Mandinerből a plafonra ment, és onnan hullott Évi homlokára. Bocsánat, amúgy.
2: Nem baj, nyugodtan dob még egyszer. És megpróbálja még egyszer.
1: Ha most még egyszer sikerült volna neki, esküszöm, hogy ledobom a pólómat is.
0: Jó, baleset van.
2: Ha nevelni akarsz, azt akarom mondani. Tehát ha valamit rosszul megállok, és utána még azt akarod, hogy mondjuk, figyelj, ne szólalj meg, akkor ne a galacsinnal dobd meg.
0: Nem. Én tudom, hogy neked traumád van, te a gyerekkorodból, az úszó szövetségből hozod a kínzásokat a lelkedben, és én ezeken a sebeken nem tépek tovább.
1: Á, galacsin, ez semmi. Nem. Régen a strandpapucs durvább volt, ez igaz?
0: Strandpapucs, meg a feszítőkötél, meg minden, ami ott ugye az hajós Alfréduszodában található.
2: Igen, igen. Hát, igen. Igen.
0: Egyet feltekertek arra a nagy-nagy...
1: nagy-nagy zászlórudra?
0: Nem. Amivel tudod, a pályaelválasztó köteleket, tudod, azokon vannak ilyen kis bogyók. És azt ilyen nagy-nagy ilyen orsóra, de ilyen óriási orsóra tekerték, hogy arra feltekertek téged, amikor... Hát én ezt hallottam, hogy ilyeneket csináltak az úszószövetségben.
2: Hát igen, de nem lehet feltekerni rá, tehát nem tudsz sehogy, hát az... Hát hogy?
0: Mert ez volt meg a szexuális zaklatás, de melyik akkor?
2: Na, mi volt a közutakon?
0: Közutakon, mondom neked. Jó reggelt, baleset van a budai alsó rakparton, észak felé a Margit híd után. Üzeni Laci, köszönjük szépen ezt az infót, és nem tudja mondani szegény állat, hogy...
2: Igen, köszönjük. Az útinform megvan, is már megírtam.
1: Nekem is megvan, ez szokta, megvan nekem is.
2: Ez nekem még nincs meg.
0: Na mindegy, próbálj, mindenki, akinek van egy anettes gondolata, mondja vékony hangon, jó? Legyen jó. Ez a mai műsori.
1: Jó, okay.
2: Én az előbb mondtam.
0: Tudom. Jó. Időjárás a Gyuritól. Tamási 10 fokos 24 lesz napsütés, Sopron 11 fokos 21 lesz napsütés, Kálgári mínusz 1 fokos 14 lesz felhős, Miskolc 11 fokos 23 lesz napsütés, Budapest 9 fok jelenleg és 22 lesz, de felhős idő mellett. Oké, na gyerekek, most egy picit fő témánk lesz a futball, azért, mert Jürgen Klopp szerintem egy olyan személyiség, aki több mindenkit érdekel, nem csak a foci rajongókat. Egyszer egy ilyen egy nagyon-nagyon színes egyéniség, és az egész világ mindig figyel rá, amikor ő valamit mond. Ő az egyike azoknak, akik átvették a saját nemzetüknek a válogatottját most a VB után, mint hogy a franciáknál is megtörtént egy váltás, és a portugáloknál is. Jürgen Klopp 2 meccse volt eddig, a hollandok ellen és a görögök ellen volt egy 1-1 döntetlen, és volt egy 0-1 vereség, és Jürgen Klopp most nyilvánosságra hozta, hogy milyen hát hogy is mondjam, új szabályokat vezet be a válogatott tagjaival szemben.
3: Igen, mert ő nagyon, nagyon erős csapatépítésben is. Tehát az ő képességei, meg az ő technikája, azok messze túlmutatnak azon, hogy, hogy foci. Hanem ő valami igen, többet rak bele, és ez az, amit most megpróbál a német válogatottnál is.
0: Igen, Károly Szoboszlai Dominik nem nagyon nyilatkozik, mert például ő dolgozott Jürgen Kloppal, és én nagyon kíváncsi lennék egy futballista szemében, milyen ő, mint edző.
2: Hát így van, meg hát Jürgen Klopp vitte oda, tehát ez is igen, egy óriási kapocs közöttük.
0: Így van, na jó, a lényeg az, hogy ugye tudjuk azt, hogy a VB-n, a német válogatottnál ilyen teljesen vidám park volt, all inclusive szálloda, barátnőkkel, feleségekkel, nagymamikkal, mindennel. Na ezzel szemben most Jürgen Kloppnál tilos a telefon használat a meccsnapokon, kötelező egyszerre étkezni, nincs az, hogy Manuel Neuer lejön spagettizni, és aztán majd lejön a mondjam egy német válogatottat, még nem tudok már Musiala, lejön két órával később enjed sztéket, tehát ilyen nincs. Együtt a csapat. Akkor családtagok, hozzátartozók, nincs látogatás, csak ha ő megengedi kivételes alkalmakkor. És még valami nagyon fontos focisták szempontjából, a fodrász. Nem fogadhatják a fodrászt a felkészülés alatt.
3: Hát ez igazi börtön.
2: Szerintem
3: nagyon
2: pedig
3: durva,
2: nem.
3: Nagyon durva.
0: Egyébként azt írtátok ide, hogy nem fogadhatják a fodrászokat a hotelben, illetve a szállodában. Mi a különbség?
3: Most nincs itt a net, nem tudok erről többet nyilatkozni, de pontos akart lenni, és precíz.
0: A hotelben, illetve a szállodában?
3: Hát, hogyha esetleg gondolom, arra gondolhatott a net, hogy amikor mondjuk edzőközpontban vannak, és annak a szálloda részén, ami nem hotel.
0: De a szálloda az egyenlő hotel, a szinoníma ugyanis.
3: Az edzőközpontban szállás van, nem? Szállás. Beszéljük meg ezt vele hétfőn. Itt szólsz.
0: Mm-hmm. Jó. Akadjon a torgán a kukorica. Nacika, mi van? Te most miért öklendezel?
4: Nem öklendezek, tüsszentettem a halkan.
0: Jó, ja, visszatérve Jürgen Kloppra. Tehát ezek itt az új szabályok. És ahogy a Gyuri mondta, Jürgen Klopp ugye csapatot akar építeni, és ezek többek között a módszerei. Ugyanakkor meg baromira nem tudjuk, hogy minden ilyen célra vezető-e. Mert belegondoltok, mindig voltak ilyen rockstar focisták, akik kilógtak a sorból, és mégis baromi eredményesek voltak, nem?
2: Nagyon sokan voltak, tehát hogy Wayne Rooney, Ronaldinho, és hát a régi érában is voltak.
0: Maradona, hogy igen, ne? A Ronaldinho-t mondtad, és ott volt például, csak most megnéztem egy YouTube összeállítást Mario Baslerről. Mario Basler német válogatott volt valamikor a 90-es évek végén, és hihetetlen sikeres volt a csávó. Na, az a gyerek az úgy piált és cigizett, ahogy kell, de volt, hogy BL döntő előtt hajnal 3:30-ig. És ő rúgta az első gólt.
3: Azt a mindenit.
0: Pedig Uli Hörnész azt mondta, nem játszhatsz holnap, mégis játszott. Azt mondta, akkor kikaptok.
3: És valószínűleg igaza volt.
0: Hát ki is kaptak egyébként, de ő rúgott gólt.
3: Nem semmi.
2: Tehát nem rajta múlt, hogy
0: nem.
2: Kikaptak.
0: És akkor azért beszéljünk erről, mert ugye ott vannak ezek a szabályok, szerintem is ezek kellenek, hogy a csapat egységes legyen. Ugyanakkor mit csinálunk az ilyen rockstar típusokkal egy válogatottban? Vagy egy csapatban?
2: Na hát ez a legnagyobb kérdés, mert szerintem ehhez a legnehezebb hozzányúlni bármilyen szinten edzőként.
0: Igen, mert nem engedheted, mert akkor a többi is akarja. Őt viszont nem döngölheted bele az egységbe, mert akkor ő meg nem tud kibontakozni. Na ezért beszélünk ma Torgele Sanyival, jó barátunk, 42-szeres magyar válogatott, ő azért több edzővel dolgozott együtt, Lothar Matthäus-tól kezdve a felett, ugye ki volt még, de majd elmondjuk, de hogy ő is egy picit ilyen rockstárnak tűnik, legalábbis nem? A Sanyi azért egy ilyen...
2: Szerintem egy nagyon erős személyiség volt, hívjuk így, tehát karakteres volt ő.
0: Abszolút, nagyon. Abszolút. Hogy akkor mik voltak a szabályok? Amikor ő volt válogatott, hoztak-e ilyen szabályokat? Minden edző, minden szövetségi kapitány más szabályokkal áll elő. Mi volt a telefonnal? Mi volt a csajokkal? Mi volt a piával?
2: Amikor ő volt... Dohányzással. Régen nagyon-nagyon sok sportoló dohányzott.
0: Persze, Johan Cruyff a világ egyik legjobb játékosa dohányzott.
2: Igen.
0: Igen, szóval Torgele Sanyival erről beszélünk, ezekről a pontokról, ezekről a szabályokról, amik a válogatotton belül uralkodnak, és hát ha tud valamit, hogy egyébként a mai magyar válogatottra milyen szabályok érvényesek, vagy nem. Na mindegy, ezt meglátjuk. Ez az egyik, a másik pedig hát abszolút a vezető hír, amivel kapcsolatban beszélünk egy szakemberrel, biztos ti is hallottátok, hogy Dubajból tegnap térítettek, vagy egy tettes uralma alá vont egy utasszállító repülőt. Ez a Fly Dubai légitársaság volt, és Dubajból Tel Avivba igyekezett, és az egyik pilóta, a másodpilóta megtámadta a kapitányt késsel, és a földbe akarta irányítani a gépet a felézeten az utasokkal.
3: Igen, első körben olyan hírek jöttek, hogy összeverekedett a két pilóta a repülőgépen, és nagyon nehéz volt elképzelni a helyzetet. Aztán jöttek ezek, hogy lehetséges gépeltérítési próbálkozás volt igazából, amiben aztán az utasok avatkoztak be, és hiúsították meg.
0: Hát ez a csoda. Gyerekek, képzeljétek el, előre elmondom, mert nem ezt a poént akarom lelőni, hanem majd beszélni erről, hogy ez hogy fordulhatott elő. Szóval igen, az egyik utas sikerült behatolni a pilóta fülkébe, az egyik utas ártalmatlanította a támadót, a másodpilótát, csupa vér mindenki, és nagyon súlyosan megsebesülve a kapitány, mázli, hogy volt kettő pilóta a fedélzeten, és átvették a gép irányítását.
3: Ez döbbenet.
0: És le tudtak szállni Szaúd-Arábiában. Ez tegnap volt. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök terrortámadásnak minősítette, bár egyszemélyes terrortámadásnak. Majd elmondjuk, hogy miért. Na jó, ez a sztori. Szörnyű. És ezért beszélünk ma jó barátommal, Szakács Gáborral, Boeing 737-es kapitánnyal, a Smartwings főpilotájával arról, hogy hát ugye emlékszünk mi arra, hogy például a Germanwings repülőgépét Barcelonából Párizsba, azt hiszem, vagy hova ment volna?
3: Azt hiszem,
0: de na mindegy, majd megnézzük pontosabban. Ott ugye, amikor kiment a kapitány, akkor a másodpilóta becsukta az ajtót, és a hegyeknek vezette a gépet, így meghalt mindenki a fedélzeten. És nem tudták kinyitni az ajtót. Tehát itt ez a, hogy lehet az, hogy itt ez az ajtó mégis kinyílt. Milyen messze van? A kapitány nyithatta ki bentről, kívülről mégiscsak fel lehet ezt az ajtót valahogy bontani? Mi az esélye annak, hogy pilóták ülnek egy repülőgépen? Ez most csak azért kérdezem, nem álnaív a kérdés, hanem mert nyilvánvalóan pilóták, akik egyik helyről a másikra mennek, azok azt hiszem, hogy ingyen utazhatnak légitársaságba. Tehát, hogy ők sokszor repkednek ide-oda. És hogy mi történhetett itt, ezt nyilván ő is csak abból tud táplálkozni, amit olvasott, de ugyanakkor, mint pilóta, mint kapitány, azért biztos, hogy bővebbet tud mondani erről.
3: Egyáltalán az utasok számára hogy derült ki, hogy valami nagy baj van ugye a kapitány fülkében?
0: Elkezdett zuhanni a gép.
3: Igen, ezt oké, ezt el tudom képzelni, de azon kívül semmi információ, semmi hang, semmi nem szivárok ki.
0: Volt kiabálás.
2: Kiabálás.
3: Aha, tehát az kihallott.
0: Az kihallott, aki ártalmatlanította az elkövetőt, annak a felesége, jól tudom, a kislányával WC-n voltak, és várt a kislányára.
3: És ott közel volt
0: az ajtó, és lehetett hallani a kiabálást.
2: Nagyon durva.
0: Nagyon durva.
2: Ezt egy forgatókönyve se lehetne, tehát annyira szépen megvan.
0: Szerencsés kimenetel, senki nem halt meg, hát ez tényleg filmszerű.
3: Igen. Ha ez a filmben látod, akkor azt mondod, hogy ez már ilyen kiszámítható hollywoodi fogás. Igen.
0: Jó, Horthy Gábor jelentkezik, CR7 körül áll a bál, olyannyira nem tudom, hogy ő tudja a Gábor, csak ezt majd közöld vele, hogy Cristiano hazament.
3: Tudja.
0: Ja, tudja, hogy hazament.
3: Persze, ezért foglalkozunk vele.
0: Oké, jó, ez lesz, és a tegnapi nap legjobb pillanatai.
2: Igen, vége az unalmas tesi óráknak legalábbis Balatonalmádiban a Györgyi Dénes általános iskolában, mert pénteken dupla tesi keretein belül vitorlázást tanulnak, és az iskolaigazgatóval beszélgettünk erről.
5: Az előző rész tartalmából.
0: Képzeljétek el, nekünk tényleg leesett az állunk, amikor múlt héten pont Anett jött be a szerkesztőség, és azt mondja, hogy gyerekek, mit találtam itt, egy olyan hír, hogy juha, hogy hát bizony, Balaton-Almádiban kellene általános iskolásnak lenni. Tudom, hogy te Keszthelyen voltál, Gyuri, de Balaton-Almádi, nekem most ők a csúcs. Képzeljétek el, hogy ettől a fél évtől péntekenként vitorlázni tanulnak az ötödikesek a dupla tesi órán. Mindez a Györgyi Dénes általános iskolában. Tehát gyakorlatilag ez egy vitorlás oktatás, van elméleti és gyakorlati része is.
3: Hát ez mennyire übermenő. Hát
0: gyerekek, én ezt el sem tudom képzelni. Hát ez tényleg... Nem tudom, most tényleg elképzelem, hogy a tesi tanár az olyan nagyjából, mint Bújtor István, én vagyok a kis Gabika, szőke vagyok, megfogom a kezét, lemegyünk a partra,
3: felkapod a napszemüveget, a Heli Hansen jacket, és akkor megindulsz Bújtor Istvánnal, ugye?
0: És megindulok Bújtor Istvánnal, irány Tihany. Ez, mert az közel van.
3: Elviszel Tihanyig, átviszel Tihanyba, Gabika, kapsz egy ötöst. Így képzelem.
0: És egy fagyit, igen.
3: Nagyon jó.
0: Szóval mondjad.
2: De gondolj bele, milyen jó most ott diáknak lenni. Tehát hogy várod ezt a tesi órát? Nem úgy, ahogy most ti elmondtátok.
0: Én nagyon remélem, hogy várják. Tehát ez egy óriási ötlet, és ezért, ja, még valami azért ne felejtsünk el, ezt közben megtudtuk, hogy ennek az iskolának van vitorlás kötődése, mert ide járt korábban Vadnai Jonatán, aki 26-ban világbajnoki címet szerzett, és testvére az olimpikon vitorlázó Vadnai Benyámin is. Ebbe a suliba jártak. Megnézzük, hogy van-e összefüggés. De egy nagyon kreatív kezdeményezés ez minden esetre, és ezért beszélünk most a Györgyi Dénes általános iskola igazgatójával, Ács Attillával. Szia Attila, jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Na, hát fi, Attila, ez egy óriási ötlet. Hány éves korig lehet beiratkozni hozzátok? Csak?
2: Gyorsan újra kezdjük.
0: Komolyan mennék, esküszöm.
6: Szívesen látunk, hát sajnos ezt már nem tudom elintézni, de egy jó kávéra bármikor.
0: Istenem.
6: Nagyon jó kávét tudunk csinálni.
0: Figyú, szóval... Ez nehéz volt-e megvalósítani? Mert az ember azt gondolja, persze Balatonparton vagytok, nyilván ott van egy csomó vitorlás, de hát nyilvánvalóan itt van egy elméleti része, nyilván van egy gyakorlati része ennek az oktatásnak, és főleg az, hogy ugye kellenek ehhez vitorlás hajók. Tehát én most nyilván úgy képzelem el, hogy a parton ott van, mit tudom én, 9-10-12 színes kis vitorláshajó, és akkor indulnak a gyerekek. De gondolom, hogy az iskolának nincsenek ilyen hajói, tehát hogy valakivel kellett kooperálni, nem?
6: Természetesen nincsenek, tehát itt az egyesületnek van, akivel kooperálunk még egyszer, a vitorlázó gyermekekért egyesület, ez egy budapesti egyesület, és itt van Balaton-Almádiban nekik egy telephelyük, tehát természetesen nekik van hajójuk, velük kooperálunk, az ő hajóikat használjuk, és hát természetesen az ő szakembereik, tehát az ő edzőik, illetve versenyzőik tartják a képzéseket, mind az elméleti, mind a gyakorlati képzést.
0: És akkor ez ugye péntekenként van, akkor az ötödikeseknek ez mind a két óra, tehát ötödik, hatodik óra az vitorlázó, ha szeretik, ha nem?
6: Igen, tehát ez úgy néz ki, hogy a negyedik órának vége. Azt kértük a gyerekektől, illetve a szülőktől, hogyha tudnak, akkor péntekenként jöjjenek biciklivel iskolába, testnevelő tanárok, illetve a pedagógiai asszisztens lekerekezik velük a kikötőbe. Aki nem tud biciklivel jönni, felajánlotta az egyesület, hogy egy kis busszal leviszik őket, és az ötödik, hatodik testnevelés óra, az pedig lent a kikötőbe történik, igen.
0: Aha, és akkor ennek olyan gyakorlati haszna is van, hogy esetleg kapnak valami víziártasságit a végén, tehát ez jár valamilyen képesítéssel, elismeréssel, vagy inkább gyakorlati szinten valamit megtanulnak, amit majd később vagy fejlesztenek tovább, vagy nem?
6: Így van, tehát itt az utóbbi, tehát megismerkednek a vitorlázással, szeretnénk egyébként ezt tavasztal is folytatni, és szeretnénk ebből programot csinálni, hogy a mindenkori ötödik osztályosok ebbe a képzésbe, vagy ebbe a lehetőségbe részesüljenek. Én úgy gondolom, hogy ennek van létjogosultsága, és itt az egyesülettel is nagyon jó kapcsolat alakult ki, és bízom benne, ezt tud folytatódni a későbbiekben is.
0: Egyébként elképzelhető az is, hogy rendeztek majd versenyeket, talán követőitek is lesz más iskolák, esetleg a Balaton partján, tehát ilyen kis iskolai kék szalag, vagy valami, ez elképzelhető?
6: Erről még idáig nem volt szó. Egyébként kezdeményezésnek nem rossz, és lehet, hogy más egyesület, más iskolák is kapnak ezen az alkalmon, ezen a lehetőségen, hogy itt azért a Balaton partján minden településen van jóformán iskola, minden Balaton parton van kikötő, hogy ezt a máshol is esetleg bevezetik. És akár lehetne valami verseny, de ez szerintem a jövő zenéje, úgymond.
0: Hát igen, csak mely évi te voltál kislabdadobáson, nem? Téged is elküldtek a Táncsics Mihály sportpályára, és ott meg kellett küzdened a 17. kerületiekkel.
2: Így van, én kislabdadobó országos bajnok vagyok.
0: Kislabdadobó. Nem, de annyira jó, hogy tényleg a testnevelés már tényleg nem csak erről szól, ahogy én elmeséltem Márta nénit, a náci tanárnőt, vagy ugye Gyuri a sakkozást, vagy a kislabdadobást, hanem hogy ilyen, nem tudom, élvezhető dolgok.
2: Tehát élvezhető sportokat hoznak be.
0: Pontosan. Így van. Na jól van, hát Attila, nagyon szépen köszönjük, sok sikert ehhez ehhez a törekvéshez, ehhez a programhoz. Én remélem, hogy a gyerekek tényleg igazi örömmel mennek le a partra, és vesznek részt ebben, de hát nincs más választásuk, ugye?
6: Így van, de biztos, hogy örülnek, és jól érzik magukat, igen.
0: Na jól van, nagyon szépen köszönjük, és mindenkit üdvözlünk az iskolában, diákokat, tanárokat egyaránt. Köszönjük szépen!
6: Köszönöm szépen, átadom. Sziasztok!
0: Köszi, szia, Ács Attila, a Györgyi Dénes Általános Iskola igazgatója.
2: Nagyon jó ötlet, de nem, tehát hogy olyan sport, ami annyira autentikus, tehát hogy nyilván innen Budapesten ezt nem tudod megcsinálni. Mondjuk itt nálunk Budapesten például ez a úszás oktatás van, ami ilyen nagyon nagy üzembe megy, heti egyszer azért nagyon sok kerületben van.
0: Ami és nagyon hasznos és fontosnak is tartom egyébként, de azt hiszem, hogy nagyon kevés órában, nem? Valaki egy szülő azt írja, csak 10 órában, vagy valami ilyesmi, akkor nem lehet megtudni.
2: Például nálunk 30 órában van, meg 17 órában, tehát a klik is nagyon sokat támogat, de az úszásoktatás az egy nagyon alap, akkor nagyon sok esetben hallom a focit is, képzeljétek, hogy az is tök van. Jó. De szakmai foci, tehát nem úgy, hogy a tesi tanár tartja.
0: Elméleti, ez a Jürgen Klopp iskola?
2: Nem.
1: Hülyetek le, rajzolok a táblára. Imádtam a foci edzésen ezeket a részeket. Akkor mindig kikapcsoltam így hipnotizálásba.
2: Tehát igazi foci edző megy le, nem a tesi tanár. Érted? Tehát egy igazi, mert az Újpestnek, vagy a Fradinak az edzője bemegy, és akkor a tesi órán keretein belül igazi foci edzést tart. Tehát sok sport van judó is, annak is utána néztem.
0: De ez is iskolában rendes, kvázi tananyag része, ha abban a suliban vagy éppen.
2: Testnevelés óra keretein belül, ugye, ezeket csinálják.
0: De mit csinálnál a net?
2: Hogy én mit
0: csinálnál? A kis tornadresszedben, ha most lehetne, ha 2026-ot írnánk.
2: Most
0: ilyen csöpség vagy negyedikes lapos kislány.
2: Akkor én a falmászást részesítem. Nekem az nagyon tetszik. Én
0: a falmászás.
2: Igen, egyszer kipróbáltam, és nagyon-nagyon bejött. Úgyhogy, ha volna lehetőségem rá, akkor
0: de
2: én...
0: De akkor menni? Hogy? Akkor te mész fönn a színes kis kapaszkodókon a falra, igen. És egy kötélen meg alul a kis Dundi Bence fog téged?
2: Hát inkább ne a Dundi Bence.
0: Hát a Dundi Bence fogjon, mert ő legalább a súlyodnak ellen tud állni.
1: Külön még egy extrém sportrész, hogy egymást biztosítsák a gyerekek. Az még hozzátesz.
0: Igen. Hát a leesél és a Dundi Bence fölrántod a plafonra, az...
1: Az ciki lesz.
2: De pohára esek.
1: Az mennyire ciki lesz. Én vagyok, aki felrántottam a Dundi Bencét a csés közben. Nem lesz így jó elballagni a suliból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Szabálytalanságot talált a NAV a balatoni vállalkozások ötödénél. A máltai szeretetszolgálat nevével élnek vissza csalók. Marad a száraz napos idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elköszöntünk a vármegyéktől, mától ismét a megye elnevezés a hivatalos, a főispánokat pedig újra kormány megbízottaknak hívják. Az erről szóló alaptörvénymódosítást nyáron fogadta el a parlament. A rendelkezés a közigazgatásban is változásokat hoz, az elnevezések fokozatosan módosulnak majd. Az ügyintézésekben nem lesz változás, a személyes okmányokat sem kell cserélni a megyék visszatérése miatt. Minden ötödik ellenőrzésen szabálytalanságot talált a NAV a Balatonnál. A tó környékén zajlott nyári akcióban 2300 vizsgálatot végeztek az adóhivatal emberei. Vállalkozásoknál, szolgáltatóknál, rendezvényeken, vendéglátóhelyeken jártak. Legtöbbször azzal volt gond, hogy a vállalkozások nem adtak számlát vagy nyugtát, nem jelentették be dolgozóikat, illetve nem megfelelően használták az online pénztárgépeket. Csalók élnek vissza a máltai szeretetszolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a szervezet lakhatási programjában résztvevő családokat. Azt mondták a szolgálat képviselői. Iratokat, szerződéseket, számlákat kértek, hogy azokat lefotózzák. A karitatív szervezet arra figyelmeztet, ilyenkor mindenki kéri el a máltai is igazolványt, mielőtt ismeretleneket engedne be otthonába. Ma van az idősek világnapja. Ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a szépkorúak valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében és az idősember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
3: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltik a korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem aktívan maradjanak benne. Ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
2: Folytatódik a napos, száraz idő, legfeljebb fátyolfelhők jelennek meg az égen. Odakint majd 22-26 fokot mérhetünk. Holnapra is általában derült napos száraz időt ígérnek néhány felhővel, ezekből nyugaton lehet több. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, délután 23-27 fok is lehet már. Hasonló idő vár ránk hétvégén is, a csípős hajnalok után ismét akár 27 fokban élvezhetjük a ragyogó napsütést.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Aszfaltozás kezdődött az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében a 66-os és a 64-es kilométer között. Ezért előbb a külső és a belső sávot, majd a középső és a belső sávot zárták le. Új csomópont épül az M44-esen Kunszentmárton térségében. Az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külsőt lezárták. Az M70-esen az M7-es felé, a 2-es és az 1-es kilométer között lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon haladhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:07 elmúlt 4 perccel, és itt van, aki írja, Ildikó, hogy a szeptember 9-én nyert 2 jegyet James Blunt koncertre, és nem kapta meg. De hát ne tőlem kérdezd, Ildikó, hát én nálam biztos nem nyertél James Blunt koncertre. Tehát én erről nem tudok semmit, tehát hogyha ti azt gondoljátok, hogy ebben a rádióban mindenki mindenkivel társalog, és mindenki mindenkinek a játékával tisztában van, messze nem. Én távolságot tartok mindenkihez, tehát hogy én általában nem is ismerem meg a munkatársaimat. Én nagyon nehéz információt adnom. Mi van?
2: Hát azért valamennyire ismered őket.
1: Múltkor megijedtem, pedig a Kata volt. De ti mondtátok, hogy ez a Kata.
3: Ne bánsz, velük van. De egyébként, igen, az infokukat retroradio.hu-ra írsz e-mailt, akkor a kolléganők látni fogják, és akkor szerintem sínre kerül ez az ügy.
1: Így van, igen. Szóval ne tőlünk, mert valahol nyerted a Dénes Tominál, vagy nem tudom, de az nekem az égvilágon semmi közöm.
2: Tehát meg nem is tudunk róla, hogy mit lehet, hogy nyerni.
1: Abszolút nem tudunk róla, hát örülünk, ha elhagyjuk az épületet.
2: Nem találkozunk velük.
1: Jó, ismételten kérdezem, melyik Dolly? Hát nézd, jogos a kérdés, lehet ugye a hungáriás Dolly, lehet a bárány Dolly, és lehet Dolly Buster. És szerintetek Gyurira melyik?
2: A hungáriás.
1: Tehát te a hungáriásat mondod, Lacika?
4: Ez utóbbi a
1: végső. Dolly Buster?
4: Abszolút.
3: Aggasztó vagy, Lacika. Aggasztó vagy, de mindegy, most ez majd megbeszéljük terápián.
1: Én a bárány Dollit mondanám.
3: Na, ki gondolta volna, hogy te a bárány Dollit mondod?
1: Na jó, gyerekek, ennyit erről. Évi, mit találtál?
2: Na, ki mennyire használja a Google Earth-ot? Tudjátok, azt a applikációt, vagy a weboldalt, ahol lehet sétálni az utcán, le van kamerázva minden, és meg lehet nézni. Nagyjából olyan, mintha élethűen ott mennél végig rajta.
1: Nem sűrűn. Régen használtam, mindenki megnézi a saját házát, és akkor bosszankodik, hogy ez már több éves ez a fénykép, de én olykor használom, amikor egy útvonalat keresek, esetleg egy boltot, és akkor ott elkezdem pörgetni az utcaképet, hogy hol lehet az, hogy néz ki egyáltalán.
2: Én amikor felfedeztem ezt a szolgáltatást, képzeljétek, én úgy csináltam, hogy amikor mentem nyaralni, szállást foglaltam, akkor megnéztem, hogy igaz-e, amit írnak róla, a valódi, igen, kép hasonlít-e arra, mint amit ugye meghekkelnek. Tehát meg én imádok rajta kirándulni.
3: Tényleg, így ülsz a gép előtt, és így nyomogatod.
2: Tehát, hogy van egy kis időm, akkor így megnézek egy-két dolgot, amit ugye Lacika most megtanított, hogy a YouTube-on lehet nézni ilyen egybe videókat, de én sétálgatok, például megnéztem New York utcáit, mert még nem voltam, és hogy az valójában milyen. Tehát szerintem egyébként nagyon olyan, mintha ott tudnál lenni ezen az egész eseményen. Te mennyire használod? Semennyire.
3: Hát, mikor bejött, akkor én csodás volt. Hú, de izgalmas, és nagyjából ennyi. Tehát 10 éve szerintem nem.
2: Oké, valaha gondolkodtatok azon, vagy amikor láttatok ilyen autót, akkor gondolkodtatok azon, hogy ti is megjelentek majd rajta, mert hogyha előtted megy egy ilyen autó, akkor téged is felvesz.
1: Persze, abszolút, láttam ilyen autót, és akkor eszembe jutott, igen, hogy hát, ha rajta leszek azon a képen, majd valamikor
3: bepózoltál neki valami?
1: Hát van, aki ezt csinálja, bepózol, igen.
3: Te hogy álltál? Milyen pózt vettél fel, amikor láttad?
1: Macsósat. Ilyen Terence Hilleset. Te?
3: Én így beálltam, tudod, így, hogy ilyen, mint a selfie lenne, hogy jó.
1: Ja, igen.
2: Na, mert képzeljétek el, hogy találtam pár összeállítást, hogy mennyire nagy gondot okozott ez a világban, hogy ezek az autók járkálnak, mert hogy
1: biztos.
2: Tehát, hogy például képzeljétek el, hogy volt egy házaspár, rendesen élték szépen az életüket, majd a hölgy elment egy útvonalat keresett a Google Earth-ön. Végig sétált rajta, és meglátta, hogy a padon az ő férje egy hölgyel csókolózik, és ez fel van véve.
1: Hogy ismerte fel? Mert én úgy tudom, hogy a Google alap az, hogy arcokat ki kell, hogy takarja. Igen.
2: Ki kell takarnia, de csókolózás közben egy oldalt látszódott, és azt mondja, hogy ő teljesen felismerte a ruházatából, nyilván, és mindenből, és nyilván válás is lett a vége. Tehát, hogy aztán a következő volt.
3: És remélem, hogy a fickó megperelt, és egy jó összeget lerántott a Google-ről ezért.
2: Így van, mert de ugye ezek régebbi történetek, mert most már be lehet jelenteni azt, hogy a te házad sem muszáj, hogy megjeleníthető, az autódat is levehetik, igen, illetve teljesen személyiségi jogaidat is, de volt egy olyan, hogy valaki szívműtét után megígérte a feleségének, hogy nem dohányzik. A feleség, képzeljétek el, végigment ugyanúgy az utcán, és az úriember a zebránál állt, hogy át tudjon menni, és cigi volt a kezébe. Tehát olyan szinten lebuktató ez a Google Earth, hogy valami hihetetlen, és ami a legdurvább ebben, hogy van, aki a kertjében mesztelenül locsolt, és látták, és a szomszédok látták, meg mindenki látja, hogy ott bent áll, tehát valahogy a kerítésen belül is bemegy a kép, és mesztelenül áll az úriember, és óriási traumát okozott neki, mert a szomszédok rajta nevetnek, mert minden látszott.
1: Ezt mondjuk nem teljesen értem, hogy amikor elmegy az autó azzal a körbe kamerával, és én locsolok mesztelenül benne a kertem, mert az hogy veszi fel?
2: Hát, mert hogy ugye, amikor, tehát, hogy azért hát, tudod, az... nem akkora a kerítés, nem egy 2 méteres kerítés, hanem tudjátok, van ez a kisebb kerítés, és átlát rajta.
1: Hát mi volt egyébként, emlékszel, hogy nekünk is volt talán Miskolc környékén, de lehet, hogy rosszat mondok, egy részeg ember, aki eldőlt a biciklivel, és ott aludt a bringájával, és még megtaláltuk őt.
3: Igen.
1: Ez is a Google Earth-ön volt rajta, tehát ezek az ilyen csodálatos képek a Google Earth-ről. Van egy jó pár egyébként, hát igen, nekem is egyébként nagyon érzékeny tud lenni. Tehát, hogy amikor először jelent meg a házamról egy kép, ugye, akkor azt láttuk, hogy egy autó áll benn a telken belül a ház mellett. És nyilvánvalóan, ha az akkori párom erre mit tudom én, szemfüles lett volna, vagy nem tudom micsoda, akkor kérdezhet, hogy ki ez az autó.
2: Azt a mindenit.
1: És nem az enyém, nem az övé. És hál' Istennek nyilvánvaló volt számunkra, mert felismertük az autót, hogy az a babysitter autója volt, és ő oda beállt.
2: De ebből lehetett volna baj.
1: Ebből lehetett volna, abszolút, így van. Tehát tegyük fel, a szeretőm van ott egy kis smarttal. Így képzelem a szeretőket, bocs.
2: Így van, és te nem...
3: Ilyen ne fuskosnak.
2: És te nyilván nem tudod, hogy mikor megy el ott az autó, és soha nem gondolod, hogy...
1: És egyszer csak... És akkor az én párom pedig pontosan tudja, hogy a Ildikónak van smartja.
3: Igen. Most
1: az ismeretségi körből, érted?
3: A hallgatók közül rá fog nézni, hogy a házuk előtt nem állt smart az elmúlt években, ott a Google-ben?
1: Hát nézzétek meg, ez nagyon-nagyon csúnyán le lehet buktatni. Hát figyelj, ha más nem, egyszerűen parkolsz valahol, és a párod pontosan tudja, hogy arra lakik az, akivel egyébként már 2 évezet meggyanúsított, de aztán sikerült kidumálnod magad meg. És amúgy nem más keresni valód nincs abban az utcában. Simán egy utcai parkolás. Számon tudod kérni, hogy mit kerestél te ott?
2: Így van.
1: És a rendszám nincs rajta, de felismerhető.
2: Igen, a rendszám nem nincs rajta, de például én is megnéztem, képzeljétek el, ahol lakom, és nekem is van ott egy plusz autó, mert akkor ott voltak a barátaim, és ugyanúgy lehetne ez egy teljesen más emberi, ha én párkapcsolatban élek. Tehát én is végignéztem, hogy mit tesznek le rólam, illetve kerestem magamat, hogy rajta vagyok-e. De mindenkinek érdemes megnézni, hogy mit mutat róla, illetve azt is annak is utána néztem, hogy lehet jelezni, hogy nem, még a házatat is kitakarják, képzeljétek el. Tehát, hogy most már odáig lehet fajulni, hogy
1: odáig lehet fajulni.
2: Nem, odáig fajult, hogy nem le. Tehát a kerítésed semmi nem látszik. Nem,
3: akkor,
2: lehet
3: akkor
2: tusolni
3: a történetet. Aki zavar, az fajuljon odáig, én azt mondom, és akkor legyen ez.
2: De ez nagyon fontos, mert azért tényleg nagyon sok mindenkit le lehet buktatni ezzel.
1: Igen, csak az a baj, nem csak a saját házad. Ugye a legtöbb ember azért mégis a társasházban lakik, tehát ott most mit tűzélsz. De hogy nem, hogy hol vagy? Hogy sét, hát itt így a taxi Zsófi, azt mondja, hogy 2024-ben minket is levideózott a házunktól, nem messze, a Google Earth autó, de a rendszámot és az arcunkat kitakarta. Igen, hát ez azt jelenti, hogy Zsófi, én nem ismernélek föl, és az összes ismerősöd viszont igen.
3: Ez pontos.
1: Ez a kitakarás, ez pont erre jó, hogy csak az ismerőseid ismerjenek föl.
3: Ennyi segít.
2: Ez így van.
1: Igen.
2: Úgyhogy azért vigyázzunk erre, és nézze meg mindenki, hogy kiről mi van rajta, mert azért sokan belebuktak már, és válásig is vezetett a történet.
1: Köszönjük szépen, Évi, jövünk vissza a Jürgen Klopp témájával. Ő ugye az új német szövetségi kapitány, és egy új szabályrendszert vezetett be, és erre fogunk majd koncentrálni. Képzeljétek el, elügyével ellentétben itt most nagyon komoly tilalmak vannak a német válogatottnál, tehát hogyha felkészülés van, tilos telefon használni. Egyszerre kell mindenkinek ennie. A családtagok, hozzátartozók, azok vagy nem jöhetnek, vagy csak akkor, hogyha ezt engedélyezik. Fodrász nem teheti be a lábát. Fodrász, gondolj benne, a focistáknál fodrász szó fel kellett, hogy merüljön.
3: Persze, nem akarja, hogy más elvonja a figyelmüket, és ő nem csak a focira koncentrál, ő közösséget épít. Neki ez az ereje valószínűleg.
1: Ez az ereje Jürgen Kloppnak ugyanakkor meg, és ezért fogom beszélni Torgele Sanyival, aki ugye 42-szeres magyar válogatott volt, hogy de hát minden csapatban, foci csapatban ott vannak ezek a renitensek, akik valami miatt ebben nem illenek bele ebbe a szabályrendszerbe, de nagyon jók. Ilyen volt Ronaldinho.
2: Neymar.
1: Mario Basler. Mario Baslerrel külön van egy csokor egyébként a YouTube-on, tehát hogy 5 dolog, amit elkövetett Mario Basler aktív focistaként, ami ma elképzelhetetlen lenne. Fantasztikus a csávó. Szóval, hogy ezekkel a rockstárokkal, a foci csapatoknál mi a helyzet? Őket lehet külön kezelni? Lehet engedni nekik azt, hogy? És Tolgáres Anyik idejében mi volt? Mi volt a szabályrendszer? Melyik edzőnél mi volt a szabályrendszer? Ezek különböztek el Mateusznál, vagy nem tudom, ki volt még az edzője. Szóval őt hívjuk. Meg esetleg tud-e valamit a mai magyar válogatottról, ha nem, az se baj. De hogy ő mit gondol erről, hogy a renitensek és a stréberek között hogy tudsz te jó edző lenni?
2: Nagyon kíváncsi leszek rá.
1: Hívjuk a Sanyit a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. Műsorajánló. A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
5: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során. Mindamellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
0: Rádiókonyha!
5: Rádiókonyha!
0: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
6: A Rádiókonyha támogatója a Tojás 3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
8: Na ne, tényleg?
7: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
8: Ez nagyon jól hangzik.
7: Várunk az Autócentrum Szabó Érdi és Székesfehérvári szalonjában.
9: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
10: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bárdiautó.hu oldalon.
11: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, köves nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
12: A jó dolgokat könnyű szeretni. Saját raktárkészlet, országos garancia és elképesztő leárazások. Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Elektromos fűtés, klíma, boiler, puffer, melegvíztartály. Az elektromos fűtés webáruházból. Kamatmentes részletfizetéssel is. www.elkötőjelfűtésbolt.hu.
13: Hunyavel szemét, mit lát?
14: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
13: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
14: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márka kereskedéseinkben.
15: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
16: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüvegajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
17: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
18: Az Aptab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Aptab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve fontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
19: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
20: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Visszaküldte az államfő a parlamentnek az egészségügyi törvény módosítást. Késsel támadt a kapitányra a másodpilóta egy utasszállítón. Kellemes őszi napunk lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyről szóló törvény módosítását a köztársasági elnök. A jogszabály alapvető céljával egyetért Baka András, de egyebek mellett kifogásolja azt, hogy a törvény korlátozná a szakmai kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Szerinte erről a kamaráknak saját szabályaik szerint kellene dönteniük. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, mérlegelik az államfő meglátásait. Ma van a menrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha a daganatos betegséget időben felfedezik, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
23: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
22: Késsel támadta kapitányra egy utasszállító másodpilótája. Az incidens a Fly Dubai Tel Avivba tartó járatán történt. Mindkét pilóta megsérült. A gép az eset miatt 5000 métert süllyedt. A véres összetűzésnek az utasok vetettek véget. Egy szintén utaspilótának Szaúd-Arábiában sikerült biztonságosan letennie a repülőt, fedélzetén amint egy 180 izraelivel. A másodpilótát letartóztatták. Újraindulnak az egyetemi filmklubok az új tanévben. Az őszi szemeszterben 28 intézményben mintegy 200 ingyenes filmvetítéssel és közönségtalálkozóval várják a hallgatókat. A kezdeményezés célja, hogy megőrizzék és minél többen megismerjék a magyar filmeket, és a mozizást újra közösségi és kulturális élménnyé tegyék a fiatalok számára. Szinte zavartalan napsütésben lehet részünk a napokban. Ma is legfeljebb néhány fátyol felhő kószál majd az égen, esőre nincs esély. A szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 22-26 fokig melegszik a levegő. Holnapra is általában derült napos száraz időt ígérnek néhány felhővel, ezekből nyugaton lehet több. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, délután 23-27 fok is lehet már.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől, az 51-es főúton Dunaharaszti közelében. Két új terelést építettek ki burkolati hibák vizsgálata miatt az M70-es autóúton az M7-es autópálya felé. Az 5-ös és a 6-os kilométer között, valamint a 15-ös és a 16-os kilométer között a külső és a leállósávot lezárták, várhatóan ma délutánig. Vezessenek óvatosan!
24: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 7 óra 12 perc, jó reggelt megint minden hallgatónknak, jó reggelt Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Sajnos ma nincsen Anett, elment a Capri szigetére kukoricát szedni. Ennyit tudunk, viszont Bejó Barbie van, csak nincs itt jelen, hanem valahonnan az országból, nem tudom honnan küldi a híreit. Ez csak így, hogy mindenki tudja, aki most velünk ébred, hogy ez a helyzet. Aztán Google Earth-szel kapcsolatban én is pózoltam egy ilyen Google Earth-ös autónak egy horvátországi szigeten, pont a nyaraló előtt haladt elénk, pedig az autó mellett álltam, valamiért úgy éreztem, hogy pózolnom kell. Az autóm rendszámát és az arcomat kitakarták, a barátaim szóltak, hogy rajta vagyok a Google Earth-ön, Gabeszájlakú. Persze?
2: De pózból megismernek.
0: Szép jó reggelt a Bocskor csapatának Kolozsvárról, innen Erdély szívéből is veletek indul a reggel. Jó hallgatni benneteket a kávé mellett, üdv Kolozsvárról Anna Mária és Robert.
1: De jó.
0: Jó reggelt nektek is. És az El Camino-n megismerkedtem egy német milliárdossal, szomszédja Jürgen Klopp. Azt csinál átvezetés.
2: Nem semmi.
1: De jó.
0: De ez most egy komoly átvezetés volt, nem? Ez az SMS-hez kellett nekünk.
2: Bizony.
0: Igen, mert ugye a labdarúgó VB után mi történt? Tehát rengeteg válogatott nagy felújítás, tehát újításba kezdett, felújításnak is mondhatnánk, és sorra váltották le a szövetségi kapitányokat. Marco Rossi azért úszta meg,

0: Mourinho-nál látod a vikingekkel. Azok kemény férfiak.
1: Igen, róla lehet ezt hallani, hogy ő mindig viking. Igen.
0: Igen. Na, és Julian Nagelsmann-nál gyakorlatilag meg puha kislányok.
2: Hát körülbelül így.
0: Nagyjából igen, mert azt lehetett olvasni, hogy gyakorlatilag ez az egész VB a németek számára egy ilyen családi kirándulás volt. Tehát, hogy vihettél mindenkit, aki csak a gyereket, a feleséged, a barátnőd, az anyós, após, nagymama, strandlabda, gumimatrac, bringa, napolaj, tehát, hogy ez volt a VB.
2: Így van, és ebből is látszik, hogy a szövetségi kapitány nem tudott határt húzni azzal kapcsolatosan, hogy a családnak hol a helye.
0: Nem is akar, tehát ő ezt engedte.
1: Nem, ő hát azt igen. gondolta, hogy ettől majd minden sokkal jobb lesz, hiszen nem hiányzik majd senki otthonról, és akkor ez jobban fókuszálna, mint a focira.
0: Ez volt az ő koncepció. Igen, ha jól tudom, a 86-os, a melyik VB-n volt, hogy a dánoknak engedték, és akkor csodájára jártak, hogy Mexikóba talán, hogy a feleségek mehettek oda, és akkor milyen jó teljesítménye volt a dánoknak.
1: Aha.
0: Csak hát kérdés az, hogy ez most így igaz-e, vagy pontosan az ellenkezője, a fegyelem az, ami célra vezető. Hát a helyzet az, hogy Németország búcsúzott Paraguay ellen büntető párbajban, tehát nagyjából ennyi volt a VB, de ez most már sokadik VB a németeknél.
2: Igen.
0: Szóval, gyakorlatilag, én nem tudom, ki tud, tehát hogyha egy all-inclusive szállodában vagy, Gyuri, tudnál koncentrálni, hogyha ott van a barátnőd, a szeretőd, a gyereked, a nagymamád, a tudnál koncentrálni bármire is napközben?
1: Dehogy is, csak a bulira. Meg csak a család.
0: Bulira?
1: Hát igen. Hát ott a feleségem, szeretőm, azt mondtad itt.
0: De ugye nem tudom, hogy minden buli nálad, de hogy egy nagymami...
1: Nem buli. De nem lenne kedve még dekázni se. Tehát biztos, hogy nem akarnék a focival foglalkozni.
0: Igen, olyan jó ott, nem? Tehát, hogy és még egy ilyen papírernyőt is tesznek a koktélodba. Hát én nem mennék más a Paraguay ellen sehova.
1: Igen, és mikor a nagymamám meg a szeretőm elkezdenek már délelőtt koktélozgatni ott reggeli után, hát ki ne csatlakozna be hozzájuk, tudod, nem érzed megállni, hogy ne kapcsolódj ki.
0: Persze, hogy vagy Gertrud, hogy vagy Fruzsi, odaülsz, na, rántottát, még hozok békent, várjál. Tehát, hogy igen. Ez nem VB.
2: Hát
0: ez nem VB. Jó, na most Jürgen Klopptól nagyon-nagyon sokat várnak, és volt most már két meccse, ugye döntetlen játszott a hollandok ellen 1-1, a görögök ellen viszont kikapott, ez a Nemzetek Ligája volt, és azt mondja, hogy hát nyilván sikerek nem voltak, de most Jürgen Klopp, aki egyébként egy nagy csapatépítő hírében áll, tehát ő tényleg kovácsolja a csapatot, nem?
2: Igen, ezt hallottuk, meg ezt is látjuk nála, tehát a Liverpoolnak ugye ő volt a korábbi edzője, és nagyon nagy volt a csapategység.
0: Na, és ő most meghozta az új szabályokat, ami hát eléggé ellenében megy annak, amit Nagelsmann csinált a német válogatottra vonatkozóan. Na, nézzük ezeket meg, és döntsük el, hogy ezek jók, logikusak, túlszigorúak vagy sem. Itt van az első, tilos a telefon használata meccsnapokon, főleg bemelegítésnél és megbeszéléseken.
1: Hát bemelegítésnél, megbeszéléseken ez logikus, hogy nem TikTokoznak.
0: De bocsi, ezt akartam kérdezni, mi? Hát, hogy van egy taktikai megbeszélésed szállodának a nem tudom, konferencia termében, írásvetítővel meg minden, akkor valaki előveszi a telefonját.
2: Nyomkodja
1: közben a telefon.
0: És nyomkodja közben. De ez hogy lehet? Ez milyen morál?
2: Hát olyan. Pont ennyi. Tehát nem az, hogy nem érdekli őket, hanem annyira reflexzerű a telefon használat már az ő életükben is, és hogyha látjátok, amikor ugye a másik a bemelegítés, amikor kivonulnak, tudod, a pályára, és van egy mondjuk akár egy zárt edzés, csomószor ott van a fülükben, ott van a kezükben.
0: Ez tehát, hogy? De miért nem lehet csak egyszer szólni? Telefon kint, kész, vége, igen. Soha nem akarok többet szólni.
1: Igen, a konferencia terem bejáratába le kell tenni a telefont, oda egy asztalra, vagy egy dobozba.
0: Ez nem kegyetlenség, ez normális, hát ez minden cégnél így van.
1: Ez abszolút, egy megbeszélésen se lehet. Az, hogy mondjuk egész nap, tehát meccsnapokon ne lehessen a telefonhoz nyúlni egész nap, azért azt erősnek érzem, de szerintem nem is erről van szó.
0: Ne vonj el a figyelmed, lehet, hogy kapsz egy rossz hírt, lehet, hogy egy haverod nem tudom valamit, tehát, hogy nagyon-nagyon egyetértek ezzel. Ne nézzél magadról kritikákat.
1: Az is igaz, igaz.
2: Nagyon fontos. Ne olvasd el, hogy mit ír a sajtó, mert iszonyatosan befolyásolni tud.
0: Pontosan. Jó, mindenkinek kötelező egyszerre étkeznie.
1: Ez teljesen jó. És logikus is.
0: Tehát nincs az, hogy Musziala lemegy és eszik egy kaszinótojás, majd 3 órával később az a baj, hogy nem tudok, Rüdiger, nem tudok már neveket a német válogatottból.
2: Nem baj, de nem is az a lényeg szerintem ebben, hogy ki, hanem az, hogy mennyivel jobb, ha mi együtt leülünk reggelizni, nem? Mennyivel jobb a csapat hangulat, hogyha együtt vagyunk, és gondolj bele, őnekik meg passzolni kell egymással, meg eredményt kell elérni, alap, hogy együtt kell kajálni.
1: Közösségépítésnek a legalapabb alapköve. Igen. Az a közös étkezés.
0: Abszolút. Én is azt gondolom, tehát az nagyon-nagyon csapat összetartó, de nézd meg tényleg az olasz vagy a spanyol kultúrában családok együtt esznek, barátok együtt esznek, az összekovácsol. Mm. Jó, a családtagok, hozzátartozók látogatásai ritkábbak és kötöttebbek. Tehát nem sétálhat ki be az edzőtáborba feleség, barátnő, ki tudja micsoda, gyerek.
2: Hát azért vagyunk, és azért mennek

0: hogy a dolgozzanak, vagy csinálják azt. Egyértelmű, hogy azt korlátozni kell. Mert
1: na jó.
0: Mindenki bemegy.
1: Most a legfontosabb, Gyuri, ezt téged érzékenyen érintene, nem fogadhatod a szállodában a fodrászodat.
2: Aj, ez viszont kizökkenteni őket szerintem.
1: És azt gondolom, hogy gyerekek, én havonta egyszer járok fodrászhoz, aztán rájöttem, hogy nem, hát ezek a kis piperkőcök, ezek, ha ilyen, mint a borot, mi is naponta borotválkozunk, normális férfiak, bocsánat, Gyuri.
3: Mi, akinek van szőrük, mi ritkábban.
1: Nekem igaz. Is lenne. Tehát ez, tudom, csak tudom. Ezt a Zelenszkit bírod, hogy ez
3: tudom.
1: Engem megtépett a háború. ezt az imidzset.
3: Tudom.
1: Na, szóval, hogy ők ugye, ha egy milliméter is kinő ott az oldalt felnyírt SS frizurájukból, akkor már hívja a fodrászát 3000 euróért plusz szállásért, nem tudom, Gütersloh-ból Frankfurtba, hogy egy picit ott tolja le neki.
2: Igen, mert a meccsre tökéletesnek kell lenni, hiszen mindenki fotózza, videózza őket, és ez a legfontosabb.
1: De te érted a focistát, megérted?
2: Nem, szerintem figyelj, 3 hetente járok, és tökéletes azon a 3 hétben szerintem úgy, ahogy van, tehát nem kell minden napra tökéletes lenni.
1: Hát hátul már mamutos.
2: Hát figyelj, hát kicsit most ez a felnyírás, ez már lenőtt.
0: És ugyanez a beszélgetés van csapaton belül.
1: Igen,
0: muszijának veszel, hátul már mamutos, na hívom a fodrát.
2: Na és ez az, de lehet, hogy akkor viszont nem fog tudni a meccsre úgy koncentrálni, mert azt nézegeti a tükörben, hogy hú, mamutos, hogy fogok kinézni. Tehát ez nem biztos, igen, hogy jó irány.
1: Na jó, arról beszéljünk, és mindjárt itt jó barátunk Torgele Sanyit is megszólítjuk, hogy ugyanakkor meg egy csapatban mindig is voltak, és lesz és szerintem kellenek is a renitensek, a rockstárok. Rengeteg ilyen van. Te is tudnád sorolni.
0: Neymar, Ronaldinho, amikor játszottak már ők is, akkor ugye az eredeti Ronaldónál is volt a karrierje második felében alkohol probléma.
1: Wayne Rooney, Paul Gascoigne. Sorolhatnánk, és itt van Mario Basler is, most azért emelem őt ki, mert a YouTube-on találtam egy gyönyörű összeállítást. Ő 96-ban volt német, de mindez, hogy a 90-es években 3-szor volt a Bayernnel kupagyőztes, a Werder Bremennel is, nem tudom, és a YouTube tele van sztorikkal, amit ő úgy elkövetett. Először is az, hogy ő egy sikeres meccs után pezsgőfürdőben dohányzott, és ha bejött az edző, nem dobta el a cigarettát, az már alap. A drága jó Mário. Aztán, amikor a Bayern BL döntőt játszott a Manchester United ellen, ez 99-ben volt, egyébként kikaptak, akkor képzeljétek el, 10-kor le kellett volna a csapatnak feküdni, ez Barcelonában volt a mérkőzés, aludni. És hát Mário egyedül még lent volt, és sörözgetett egy picit. Lejött hozzá az edző, ott már Hitzfeld, és azt mondta, hogy Mário, léci, menj föl aludni, mert holnap meccs van. Azt mondta, hogy nem tudok ott már, vagy edző úr, vagy nem tudom, edzőbá, vagy nem tudok, mert annyira ideges vagyok, kell egy-két sör.
3: Idegi alapon vagyok, nyolcsor a bárba.
1: Aha. Erre még már ott már elmúlt éjfél. Majd lejött Uli Hoeness, a Bayernnek ugye az elnöke, és azt mondta, hogy Mário, nem játszhatsz holnap. Tehát, hogyha ilyen állapotban vagy, akkor nem játszhatsz holnap. Azt mondja, ha nem játszom holnap, akkor kikaptok. És akkor Uli Hoeness elment, és azt mondta, hogy ha úgyse játszhatok holnap, akkor még maradhatok egy picit. Megívott még 3 sört, és még 4 lemon vodkát.
3: Akkor már 6 szóljon.
1: És elszívott pár cigit. Azt mondja, hogy 3:30-kor feküdt le, ugye?
0: Igen, mi lehetett ott fenn?
2: Uli, gyere, a Mário még mindig iszik.
1: Igen.
2: Mit csináljak? Még mindig iszik.
1: És másnap...
0: És senki nem tudott rá hatással lenni? Tehát senki nem tudta elküldeni őt aludni.
1: Senki nem tudta elküldeni őt aludni, és másnap ő rúgta a gólt a Bayernnek.
0: Tehát nem tartották be a szavukat. Nem. Tudták, hogy kell a csapatnak.
1: Hogy kell a csapatnak. Na most, gyerekek, én nem tudom, Gyuri, te egy ilyen 8 sör, 4 vodka lemon után még elszívsz egy ilyen fél doboz cigit, és 4-kor kerülsz ágyba. Milyen vagy másnap?
2: Hát... Lehet, hogy egyeneset nem rúgok a labdába. Volt már gimiben ilyen éjszakai foci meccs, amikor egész éjszaka sportolás volt, és mi a haverinkkal gondoltuk, a mi csapatunk úgy melegít be, hogy az egyikünknél, hogy fogyaszgattunk rendesen. Hát mindent eltaláltunk, leginkább egymást, csak a labdát nem. Úgyhogy ez...
1: Nem úgy, Mário Basler is. Ezért akarok beszélni mindenképpen 42-szeres magyar válogatott barátunkkal. Itt van velünk Torgeles Sándor. Szia Sanyi, jó reggelt!
4: Györegyet, kívánok, sziasztok!
1: Szia! Na, hát figyelj, nagyon-nagyon érdekes, hogy nyilvánvalóan Jürgen Klopp kapcsán került elő ez a...
4: Bíztam benne, nem a Basler miatt.
1: Nem a Basler, de... Na jó, de a Baslerről is kell, hogy beszéljünk. Neked ugye voltak szövetségi kapitányaid, most olvasom itt Lothar Matthäus, Bozsik Péter, Váridi Péter és Erwin Kóman. Nyilván 4 különböző karakter lehetett. A te idődben milyen szabályrendszer volt, és az is érdekelne, hogy te eminens voltál, vagy renitens voltál, rockstar voltál?
4: Én voltam, aki betartotta a szabályokat.
1: Na, most a hangor olyan is hamis.
4: Én voltam a rendőr.
1: Te voltál a vamzer?
4: Én tartottam be a szabályokat, mindenkivel tartottam be a szabályokat. Tehát aki késett, azt megbüntettem, aki nem tartotta be, azonnal ott volt az ostor, bum, oda kellett csapni a játék, mert rendfegyelem kell. Abszolút egyetértek Loppal. Tehát, hogyha nem tartod be szabályokat, nincs rend, nincs fegyelem, akkor nem tudsz normális csapatot építeni. Abszolút ez így van. Mondjuk ez a fodrász sztori, ez megütötte a fülemet, mert ez a veszély engem nem fenyegetett volna, mert ugye elszállt a tető. Úgyhogy a fodrászomat nem kellett volna behívnom, de abszolút ez tárral ül meg. Szerintem ezt ki is lehet zárni. Tehát most 3 hétről van szó, főleg ilyen VB-ről, Európa-bajnokságot, tehát ezt ki lehet azért bírni. Tehát abszolút, aki ezt csinálja, ezt tényleg csak ez ilyen kifele előadom magamat sztori. Az, hogy együtt ebédelnek, vacsoráznak a játékosok, az tök normális dolog, a telefont azt ki kell zárni. Én a reggelit azt szerettem, azt, hogy ilyen olyan volt, hogy mindenki akkor ment le, amikor akart, természetesen egy idővallomon belül, mondjuk reggel 8-10-ig, hogy a késő este volt a mérkőzés, valaki tovább szeret aludni, akkor az ne kelljen fel reggel 8 órakor azért, hogy együtt menjen a csapat, az tök jó dolog volt, de az, hogy a ebéd meg a vacsora együtt, az tök normális dolog, és szerintem ezt így is kell csinálni.
1: Ez baromi érdekes, mert ugye a kérdés az, és itt a Mário Baslernek a sztoriát is hoztuk többek között, hogy ennyire megváltozott a focisták hozzáállása, a mai futballisták, a mai profik, ugye te is említetted a fodrászt, én azért hallottam olyan, hogy külön mennek kajálni, teljesen ilyen, ha akarod, sztárolőrökkel, olvastuk olyan Nagelsmann-féle világbajnokságot, hogy régen bár voltak szabályok, te betartattad őket, de azért az ilyen kis sorból kilógók, ha jól teljesítettek, akkor az se volt baj, nem?
4: Mindig így van. Ezt nagyon jól mondod, hogyha pályán te teljesítesz, és hozod az eredményt a csapatnak, akkor a csapattársak is jobban elfogadják azt, hogy te egy kicsikét megteged a szabályokat, mert ugye beleteszed a lóvét a zsebedbe, vagy zsebükbe, innentől kezdve nincsen ezzel nagy probléma, de abban a pillanatban, hogyha te már nem teljesítesz, akkor azonnal oda vágják a fejedhez. Aha. És hogy a bátorítás szó volt, hogy reggel 4-ig ivott, hát aztán, ha jól tudom, akkor pont a 99-es BL döntőt, azt elvesztette a Bayern.
1: 2-1-re, de azt az egy gólt a Basler lőtte.
4: Oké, az egy dolog, de...
1: Az egy dolog,
4: hogy ő lőtte, de na.
1: Jó, én nem abszolút értem, csak itt kérdés az, hogy ma mondjuk a válogatottnál bárhol is legyenek egy szállodában, valaki hajnal 4-kor, 3-4-kor még a 8. sörét iszta meg egy pár lemon vodkát, az és amúgy egy sikeres labdarúgó.
4: Én szerintem nagyon, ezt mostanában nem hallok ki, hogy a játékosok ezt csinálnak, hogy mérkőzés előtt hajnal 4-ig ott vannak a bárba is, megcsinálják a balhét, vagy esetleg buliznak. Tehát annyira felgyorsult a labdarúgás, hogy ezt már nem tudod. Te fizikálisan nem tudod ezt megoldani. Tehát ha te hajnal 4-ig, akkor másnap te akkor nem tudsz teljesíteni. Tehát most már azért teljesen profibak a játékosok. Természetesen, amikor megvan rá a lehetőség, azért most is vannak úgy, hogy elmennek szórakozni, ez tök természetes dolog, de hajnal 4-ig mérkőzés előtt ezt nem lehet, és szerintem is ki is túrja a közösség az ilyen embereket, ilyen játékosokat, mert egyetem is tudsz teljesíteni. Lehet, hogy egyszer-kétszer ez bejön, de hosszú távon ez nem működő.
1: Világos. Egyébként a te esetedben itt most felsoroltam 4 szövetségi kapitányt, nekik különbözött a szabálylistájuk, vagy lényegében ugyanaz volt?
4: A Lothar Matthäusról el tudok mondani egy sztorit. Ugye a Matthäusról azért tudni kell, egy keménykező, határozott német fiatalember, nagyon szerette a játékosokat. Egyik mérkőzés után sajnos vereséget szerveztünk, és a hotelba behoztunk magunkkal sört, hogy a bárból rendeltünk, és ugye lehetett hallani ugye azt, hogy mi ott mérkőzést megbeszéltük, iszogattunk egy picikét, és akkor jött a Lothar. Mondjuk magunknak, most aztán kész, meg vagyunk, ki vagyunk innen rúgva, nem tartottuk be a szabályokat, teljes mértékben full káosz, mindenki ott nézte egymásra, akkor mi lesz. Erre leül mellénk, nagyon rendeljetek akkor nekem is egy üveg sört. Jó van, akkor meg vagyunk. Szerinted én nem voltam játékos, ugyanúgy én is megcsináltam a hülyeségeket, hogy tudom nagyon, hogy ez hogy működik. Tehát valaki így fogta fel azt, hogy ő is volt játékos, oké, mérkőzés után vagyunk, megiszunk együtt egy pohár sört, nincsen ezzel semmi probléma. Valaki meg azt mondta, volt olyan edzőm, mit csináltok? Menjetek innen a fenébe, azt a másnap már, hogyha meg voltunk büntetve. Tehát ez minden edző, ez az edzőtől függ, minden edző máshogy kezeli a dolgokat. Én azért a Lothar-féle megoldást azért ezt preferáltam. Tetszett az, hogy oda leülnénk és tudtunk normálisan beszélgetni. Tehát valamikor engedni kell és lazábbnak kell lenni a játékosokkal, nem szabad állandóan csak befeszülni az edzőnek. Tehát embernek kell a játékosokat kezelni, nem pedig csak
1: versenylónak, igen.
0: Mivel lehet megbüntetni egy labdarúgót? Ugye mondtad, hogy te tartottad kordába a csapatot, hogy milyen büntetéseket használhattál?
4: Pénzbüntetés. Csak pénzbüntetés volt. Tehát mindennek megvolt a szintje, késés, ennyi forint, hogyha sárga lap vagy piros lap, akkor annyi forint.
1: Mennyi volt az annyi?
4: Tessék?
1: Mennyi volt az annyi késésért mondjuk?
4: Hát ez változó attól függ.
1: Csak hogy nagy tehát fáj-e? Ez érdekel, hogy fájt-e az az összeg?
4: Hát hosszú távon fájt. Tehát ugye, aki rendszeresen késett az idő után azért már emelkedtek a szintek. Tehát azért utána már mondtam én is, hogy na figyelj, már állandóan késett, most már nem ennyi neked, akkor emelkedjen a pénz nálad. Az már tényleg fájjon. Vagy piros, mondom, sárga a piros, mondom, nekem is kellett egyszer kétszer fizetnem sajnos. Tehát,
1: hát az igen, tudjuk.
4: Sőt, meg olyan is volt, azt speciálisan én találtam ki azt, hogy fürdőbe, ugye nem lehet vizelni a fürdőbe, tehát most ne lássam én már meg, együtt szoktunk elmenni egyszerűen fürdőbe, ne lássam én azt, hogy ne gond, tudjam azt, hogy ott valaki...
1: Persze, bocsánat, ez mi? A zuhany, vagy a jacuzzi, vagy a... A zuhanyban ott állt melletted valaki, és jött a sárga?
4: Hát simán.
1: Nem
4: simán.
1: Áll! Én is szoktam Sanyi a zuhanyban, de nincs mellettem senki, és nem vallom be.
0: És annak mi az ára?
4: Otthon, oké, az más kérdés.
1: Otthon, arról beszélek.
4: Az nem. Más kérdés. Én amikor ott vagyok, és holnap, vagy másnap abba a másik zuhanyzótárcába én fogok fürdeni, és előző nap az XY oda vizet, az álljon meg, az a betiltod, ami van, szevasz, én ezt nem akarom nézni.
1: Igazad
4: van. Aki ezt megcsinálja, akkor az meg van büntetni. Na, az fáj, mondjuk egy zuhanyzásnál, mondjuk azért halkan megérzem, az tök jó érzés, amikor zuhanynál megtörténik a sztori, de ne lássam már azt. Hogy ott valaki azt csinálja, úgyhogy az szépen meg lett büntetve. Az nem tetszett a játékosok.
1: Melyik játékos húgyozott le téged?
4: Engem senki.
1: Hanem csak a tálcába. Csak nem akartál abba belelépni, értem?
4: Igen, ja, így van. Akár volt papucs, akár nem. Papucs használata kötelező természetesen. Úgyhogy
1: te nagy vagy. Sanyi, te kellene csapatkapitánynak nálunk is. Itt annyira el van eresztve a ló itt Gyurival, Évivel, hogy nagyon kellenél ide.
2: Évinek ez az zuhanyzós történeted, igen?
1: Mondja, Sanyi, bocs.
4: De nem, várjál, tudod, miért kellett ezt csinálnom, hogy szedjünk be lóvét?
1: Legyen miből inni.
4: Persze.
1: Ja! Figyelj, mi egy volt egyébként?
4: Havonta egyszer a csapat, aztán elszórakozza a bejövő pénz. Legjobb.
1: Mm-hmm. Ja, nem, abszolút. És főleg, ha te voltál a pénztáros. Figyú, és mi volt még utolsó kérdés a csajokkal? Tehát, hogy vihettetek-e be edzőtáborba barátnőt, feleséget, stb. Ez ugye férfi emberek vagyunk.
4: Igen, tehát amikor én voltam válogatott, akkor mindig meg volt adva, szerintem most is így van a magyar labdarúgó válogatott, mert megvan adva az a nap, amikor bemehetnek a hozzátartozók. Mm-hmm. Én azt nem tartom jó dolognak, mint mondjuk most az előző szövetségi kapcsán a németeknél. Az, hogy ott volt non-stop a család.
1: Igen.
4: Tehát a labdarúgó mérkőzésre fel kell neked készülni, ne halljad a gyereksírás, az asszonynak ezt kell, az asszony mondja, beszél a barátnével, jó, holnap ide fogunk menni, ezt fogjuk csinálni, azt fogjuk csinálni, az ki kell ezeket zárni, a családnak megvan az ideje, az mérkőzés előtt, mit tudom én, 3-4 nappal akkor már ők már ne jöjjenek, egyszer jöjjenek be, beszéljük egy, azt menjen, amerre lát, az kész. Tehát utána már nem jó dolog, hogy ott van a család. Úgyhogy abszolút ez a Kloppal maximálisan egyetértek. Tehát mindennek megvan a saját ideje. Család az zárják le, beszéljék át a dolgokat, aztán utána mindenki menjen a saját a dolgára, a játékosnak az, hogy készüljön fel a mérkőzésre, a családnak azt csináltak.
1: Sanyi, köszönjük a betekintést, jó volt, élmény volt. Köszönjük szépen.
4: Köszönöm a lehetőséget, szép napot nektek.
1: Köszi neked is, szia, Torgelle Sándor. Szia, szia.
3: Hát azért így örömbe fizetni a kisi pénzt, ha utána nagy közös drinkelés van belőle. Így tégy befizetni, nem Évi, nem Gáz.
0: Nem. Így se csinálnám azt.
1: Hello, Főni, Super Mario akkora laza arc volt, hogy az általad is említett 99-es döntőn egy oldalvonal melletti szabadrugás előtt ápolás volt, állt a játék. Ő meg lazán kiült a reklámtáblák tetejére. Már lehet, hogy az előző napi sör volt, a kombok miatt kellett a pihi üzeni Robi. Mário nagyon nagy arc. Jó, gyerekek, kérdezzük meg a hallgatóinkat is, hogy mi az a leghajmeresztőbb munkahelyi szabály, amit valaha tapasztaltál, és amivel eddig egyáltalán életedben találkoztál. Lehet az aktuális munkahelyed, a volt munkahelyed, tehát olyan hajmeresztő munkahelyi szabály, amit el sem tudsz mondani, ez lehet telefonálás, öltözködés, nem tudom, akartál volna főzni az irodában, nem engedték, tehát hogy
0: azt szeretnék én, hogy az úszodából a kollégák ne írjanak.
1: Tényleg minden érdekel bennünket. A leghajmeresztőbb munkai szabály 0620-22-22-122.
5: Ne csak hallgass! Ne csak hallgass! Nézd is a bocskort élőben minden reggel a videán is. Videó.hu Retro Rádió. Bocskor! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgáló pultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
7: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
8: Jó étvágyat! Buen provecho! Buon appetito! Cali Orexi! A Hungest Hotel szállodáiban görög, olasz és spanyol ételekhez és italokhoz, mártonnapi libalakomához és disznótoros finomságokhoz kívánunk jó étvágyat a decemberig tartó gasztroheteken. A részleteket és a pontos dátumokat keresd a hungesthotels.hu oldalon.
9: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
10: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
11: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüvegajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
12: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
13: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
14: Idén ne válassz a minőség vagy a kedvező ár között. Vásárolj októberben Black Friday kedvezménnyel. Pellet vagy fatüzelésű kályha és kazán, fűtésre optimalizált klíma, boiler, melegvíz és puffer tartály a Kazán Express webáruházból. Saját készlet, megbízható gyártók, kamatmentes hitel. www.kazanexpress.hu.
15: Porckopásom van. Ezért gyakran fáj a térdem, vagy túlterhelődik a derekam. Ilyenkor jöhet a kortizol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A gyulladás csökken, a fájdalom oldódik. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A kortizol gél pont jó a fájdalomra.
16: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
18: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Lezárult a fakitermelési moratórium. A sorkatonaság emlékezetéről nyílt kiállítás Budapesten. Marad az enyhe idő szép napsütéssel. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Ismét önállóak lesznek a tömbösített múzeumok. A Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot megszüntetik, és januártól az érintett intézmények visszakapják jogköreiket, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán Facebook oldalán közölte, a finanszírozás, a pályázatok vagy a bérezés átalakításának részleteit a múzeumi rendszerben dolgozó szakemberek bevonásával alakítják ki. Lejárt az átmeneti fakitermelési moratórium a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
21: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
20: A sorkatonaságról nyílt kiállítás a Budapesti Néprajzi Múzeumban. A tárlat személyes emlékeken, leveleken, fényképeken, leszerelő centíken keresztül mutatja be, hogyan maradt meg ez az életszakasz az egyéni és a családi emlékezetben. A tárlat jövő augusztus 29-éig látogatható. Végső nyugalomra helyezték tegnap Deák Bill Gyulát. A magyar blues meghatározó alakjától Budapesten a 10. kerületi új köztemetőben nyilvános szertartáson vettek búcsút. Családtagok, pályatársak, barátok és tisztelői kísérték utolsó útjára. Deák Bill Gyula szeptember 17-én hunyt el. 77 éves volt. Folytatódik a napos, száraz idő, legfeljebb fátyolfelhők jelennek meg az égen. Odakint majd 22-26 fokot mérhetünk. Holnapra is általában derült, napos, száraz időt ígérnek néhány felhővel, ezekből nyugaton lehet több. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, délután 23-27 fok is lehet már. Hasonló idő vár ránk hétvégén is, a csípős hajnalok után ismét akár 27 fokban élvezhetjük a ragyogó napsütést.
19: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: A terelés kialakítása miatt az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalán az 55-ös és a 32-es kilométer között rendőri felvezetéssel a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, mindkét irányban két-két sávban halad a forgalom. A csomópontok környezetében a forgalmat néhány percre megállíthatják, hogy a terelést ezeken a pontokon átalakíthassák. A mozgó terelés mögött viszont már 2-3 kilométeres a kocsisor. Több helyen erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon. Például az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az 51-es főúton Dunaharaszti közelében, illetve a 31-es főúton Mende térségétől.
22: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:48 elmúlt egy perccel, és hát így jöttek ilyen munkahelyek, te is munkahelyet működtetsz, úgymond, Évi.
2: Én azért is mondtam az elején, hogy a kollégák ne írjanak SMS-t.
1: De neked vannak-e szabályai?
2: Egyébként a telefon használat az egy nagyon nagy probléma, uh-huh. És nagyon nehéz visszaszorítani. Meg, hogy mondjuk ne együnk az úszodatérbe, hogyha már a felhasználók vagy a vendégek sem ehetnek, akkor te se egyél.
1: Meg mondtad is, hogy valaki a gyógyszeres szekrénybe rakta be a szendvicseit, vagy?
2: A gyógyszeres hűtőbe, ugye van egy ilyen egészségügyi hűtés, akkor az például nem az ebédednek a tárolására alkalmas, és akkor és kiírjuk a hűtőre, hogy ez ide ne tegyed, ne, tehát a hűtőbe ételt nem tartunk, majd 3 nap múlva kinyitom, és ott van.
1: Felfogás kérdése ez, tehát egyszerűen nem érti, olcsó munkaerő, nem okos munkaerő, nem, vagy nem. Szembe megy a szabállyal.
2: Nem, kényelmesebb. Tehát kényelmesebb, közelebb van.
1: Hát oda van írva, hogy nem szabad, és a főnök elmondta, hogy nem szabad.
2: Jó, de most nem biztos, hogy jön a főnök most ma. Hmm. Nem biztos, hogy ma nézi meg. És tudod, így arra számolni...
1: Berakta a töltött káposztáját a penicillin mellé.
2: Így van. De elmagyarázza nekem, hogy a penicillin le van zárva. És az ő töltött káposztája is le van zárva. Mi ebben a baj? És mondtam, hogy nem én vagyok a hatóság, de ha jön, akkor viszont minket vesz elő.
1: Hogyne? Jézusom. Na, M3-as autópályán Budapest felé vezető oldalon egy létra van a belső sávban. Elég hosszú az M3-as autópálya a Budapest felé vezető oldalon.
3: Csak nem olyan hosszú, mint az a létra. Valamit mondjatok. Valamit mondjatok pontosat.
1: Igen, igazad van, Sanyi, amint a Torgele. Legyen rend, szabály, fegyelem, de végre magyarázza valaki a unva kovalens kötést. Ja, ez a Rózinak a próbálkozása a magyar nyelvvel abban a reklámban.
3: Ja, ez kell. Ja, tényleg. Nem, igen, emlékszem. Ha.
1: Jó reggelt. Istenek, nálunk, ha valaki elkésik a reggeli kezdésről, 3 perc késés után 30 percet kell ledolgoznia munkaidőn felül. 3 perc késésért 30 perc.
3: Ez fáj.
2: Hú, de jó ötlet.
1: Hát nyilvánvalóan ezek a büntetések nem feltétlenül törvényesek. Én arra is kíváncsi lettem volna, hogy Torgeles Annyi, hogy szedte be a pénzt? Tehát, hogy cashben kellett bevinni, vagy az MLS vonta le?
3: Én nem cash. Nézem olyannak a Sanyit, mint aki utalásokat kért volna a saját számlára.
2: Biztos vagyok, hogy cash. Aha. Biztos vagyok, hogy cash.
1: Hello Istennek, a legdurvább előírás zárt targoncában kobak és védőszemüveg viselése volt. Egy építkezésen szerintem ez mindenhol így van. Ja, a gyerekek, én mit láttam tegnap a YouTube-on? 2 is végignéztem, már csodálatos. Látjátok, én milyen hülye videókat nézek, de egyszerűen imádom. 2 magyar, egymástól teljesen független markológépet rendelt Kínából, ilyen olcsót és kicsit.
3: Na, ezt én is megnézném. Mi
2: ez
3: lesz?
2: Jó.
3: Mi
2: lesz?
1: Gyerek
2: ez
1: is
2: jó.
1: Megérkezett egy nagy ládába, lefeszítették, próbálták beindítani, az egyikben volt klíma, a másikban nem. Működtek, tehát, hogy szó se róla. Megérkezett a markológép Kínából.
2: Igen.
1: Zseniális.
2: És képzeld el, hogy ugye én meséltem neked a túrán, hogy én egy hasonló fűnyírót szeretnék venni, ami az is ugyanerre az alapokra épül, és tudom, hogy ugyanabban a cégben vannak ezek a kis markolók otthonra. Már azokat képzeld, én is néztem videót, még nem láttam róla, hogy
1: milyen. Ezt kell tudni vezetni, tehát jó volt, hogy valakinek ott volt egyébként a szakia ebben a, nem tudom, bárhol is volt ez a videó. Tehát ő értett hozzá, ő tudta, hogy egy markoló mit kell nyomni, húzni, vonni, pedált.
3: Nem, tudod, hogy Évit nem tartja vissza, előbb-utóbb megtanulod a túros patakon, aztán kész. Sima.
1: Na, aztán sziasztok, nálunk a pisit nem fizetik, ki kell lépni a munkából. Ez hogy, tehát a WC-re mész, akkor ki kell jelentkezni, ilyen csak
2: Igen, mert hát azért kell, nagyon sok helyen van a kártyarendszer, tudjátok, igen. És lehet, hogy a mosdó az kívül van, ezáltal a kártyarendszerrel látod, hogy elhagyod. De
1: ez nem korrekt.
2: Nem korrekt, de ha belegondoltok, a cigi, kávé és az ebédszünet, azt érdemes egyszer majd megnézni, miért? Hogy egy ember hány percet cigizik, kávézik.
1: Ez nagyjából ki van számítva. És arra is van statisztika, hogy akit engednek cigizni, az sokkal, de sokkal produktívabb utána. Tehát, hogy ilyen statisztika is van, csak mondom. És a másik, hogy nézd meg, csak ajánlom figyelmedbe, 9 óra után nézd már meg, nem mindegy, hogy itt ülnek, vagy kint cigiznek. Nézd meg! Őszintén!
3: Jó, de ez egy speciális hely. Igen, most igen, de produktív.
1: Nekem én nem láttam más munkáját, csak ezt. Jó, nálunk a fuvarozó cég sofőrök vagyunk, a győri 4. karikás autógyárban dolgozunk.
2: Igen.
1: Gondolom, ez 4 karikás akar lenni. Minden nap más színű pólót kell felvennünk. Hétfő kék, kedd szürke, szerda piros. Szürke, szerda piros, zseni zselé.
2: Szerintem ez Teljesen jó.
3: Miért van ez?
1: De adják a pólót, vagy venned kell ott a Győri plázában?
2: Ez biztos, hogy adják.
1: Hát akkor mi a panasz?
3: Hát akkor ez a...
1: Én is minden nap pár színű pólót veszek fel, nem ugyanazt.
3: Lehet, hogy pont azért csinálják, hogy öltözetek át minden munkára.
1: Kötelezően. Olyan, vagy erre egy hétig.
3: Ez jó, kiszúrja már a munkafelügyelő, hogy ki az, akin az előző napi pólóban.
2: És tényleg erre van kitalálva.
1: Na jó, vonalban van Tomi, hát náluk gyönyörű a történet. Szia Tomi, jó reggelt!
4: Sziasztok, hello!
1: Jó reggelt! Te koreai cégnél vagy voltál, ugye?
4: Voltam már, csak múlt időben.
1: Na mesélj, itt hol Magyarországon?
4: Igen, ez egy elég ismert márka, találkozhattok vele a nappaliban, illetve akár zsebre is lehet vágni. Tehát az egyik legismertebb koreai márka, még jelen van Magyarországon.
1: Két betűs? És,
4: igen.
1: Jó, oké, akkor sejtem. Jó, na és akkor ebben voltál te micsoda?
4: Én ingatlan üzemeltetési vezető voltam, ez azt jelentette, hogy a gyár egységnek a üzemeltetéséért feleltem én és a csapatom. És itt vezetői szinten, tehát aki vezetői pozícióban van ennél a cégnél, ott a munkaszerződésébe belefoglaltatták azt, hogy kötelező siesta idő. Tehát fél óra ebédidő, és mellé fél óra kötelező siesta. Ez a ilyen well-being, vagy a, ugye a közérzet javító intézkedésnek szánták. Én ezt nem vettem komolyan, tehát úgy voltam vele, hogy addig eltűzök a számítógép előtt, vagy sétálok egyet a gyár körül. Azonban a kollégáknak, aki vezető pozícióban volt, a többsége, ő koreai volt. És ott ez annyira hozzátartozott a mindennapokhoz, hogy szépen megebédeltek, fölmentek az irodába, majd befeküdtek az asztal alá a hálózsákba, és szunyáltak egy olyan fél óra, egy órát.
1: Ez nem mondod komolyan.
4: És nagyon szokatlan volt, mert ugye amikor oda kerültem, és mondjuk volt, hogy fel kellett mennem valamelyik kollégához ügyet intézni, vagy valamit megkérdezni, akkor ugye benyitottam az irodába, és kerestem, hogy hol van a fickó. Nem volt sehol, és volt egyszer, hogy megcsörrent a telefon. És nézem, mondom, hol csörög itt a telefon, és benéztem az asztal alá, és a fickó ott aludt egy hálózsákban. De olyan mélyen, hogy a telefon csörgésére se kelt fel.
1: Azt a mindenit.
2: De
1: nem tudom, van egy bája ennek, tehát nem tudom, te haragudtál erre, vagy nekem olyan cuki? Tehát, hogy...
4: Nem tudom, én nem tudtam az irodában aludni, vagy pihenni, én ezt továbbfejlesztettem, mert nekem akkor a céges autóm az egy ilyen puttonyos Volkswagen volt, és beleraktam egy kempingágyat, és én oda mentem ki így lazulni az ebédidő után.
3: Tehát átvettette a szokást, csak te az autódban csináltad.
1: Igen, ezután ott hálózsákban együtt aludni a többiek, a koreaiakkal. Gyönyörű.
4: Igen, így kényelmesebb volt. De nagyon furcsa volt, tehát szerintem inkább volt kellemetlen így magyarként, mint hogy ez arra jó dolog lett volna.
1: Gyönyörű történet. Hát Tomi, nagyon szépen köszönjük.
4: Köszi, sziasztok!
1: Neked is, szia! Várjál, jó reggelt, nálunk a munkahelyen a fiúk csak ülve pisilhetnek.
3: Na, és azt aztán ki ellenőrzi.
2: Így van, ezt akartam kérdezni, hogy benne van a szerződésben, vagy ki ellenőrzi.
3: Igen.
1: Hát szerintem úgy lehet ellenőrizni, hogy látjuk, hogy egyes slaggolás mit művel így a fajanszon. Tehát, hogy ezt láttuk itt is.
3: Tetten értélte már kollégát, igen.
1: Én tetten értem már kollégát, és szétspriccelte a fajanszt. A porcelán aztán tényleg glicerin pöttyös volt.
3: TikTokon visszanézhető az erről készült videó, már mint a tettenérésről, és a szembesítésről, keressétek vissza.
1: Szóval én ezt nagyon-nagyon megértem. Én ülve pisilek, mint fiú. Uh-huh. Ezt elmondom akármennyire. Gondolják sokan azt, hogy ezt szégyelnem kéne, és ezt annak ide egy német barátnőm vett rá, hogy ő nagyon nem szeretné azt, mert hiszen ugye az erős sugár az tényleg szanaszét spriccerézi, hogy ezt nem akarja takarítani. És miből áll? És semmiből nem áll. Egyébként tök kényelmes, nincs ez semmi baj.
3: Én ilyen szoktam, hogyha kimegyek, akkor persze olyan álmos vagyok. Nem, olyan álmos vagyok, hogy nem biztos. Félek mindig, hogy ne, hogy elaludjak közben, tudod. És akkor leülök inkább.
1: És nappal?
3: Nappal olyan Charles Bronsonosan. Simán, odaáll.
1: Előrántod, megtekered és lősz.
3: Pontosan.
1: Mint a volt egyszer egy vadnyugatban?
3: Pontosan. Pontosan, de odafigyelek.
1: Szájharmonikázó közben?
3: Ezt nyomom.
1: Na várjál. Balaton vendéglátás felszolgálás. Nekünk fiúknak például feszülős farmerban kellett dolgozni alsógatya nélkül. A női asztalokhoz mi mentünk csak ki, a lányoknak ugyanez csak pólóval, melltartó nélkül a férfi asztalokhoz. A maga módján vicces volt, és tényleg jobban jöttek a jattok az előző szezonokhoz képest, de a csapat magánéletében lettek belőle gondok itt ott, nem részletezném a kapcsolatok romlásának okait inkább. Tehát, hogy belétek szerettek a vendégek nagyon gyorsan, nyilvánvalóan.
3: Hű, de azért ez átlép egy határt, szerintem.
1: Hát, de ez biztos 90-es évek. Akkor még minden szabad volt, Gyuri.
3: Ja, igazad van.
1: Más idők voltak. Jó, jövünk vissza, és ez gyakorlatilag a breaking news volt tegnap este már, az, hogy a Fly Dubai egyik járata Dubajból Tel Avivba, járatán a másodpilóta megtámadta a kapitányt, és véres dulakodás alakult ki ebből, egészen odáig, hogy az egyik utasnak sikerült az őrjöngő másodpilótát megfékeznie, közben percek alatt több ezer métert zuhant a gép, hátul ugye tele utasokkal, és sikerült ártalmatlanítani a támadót, aki a másodpilóta volt.
3: Igen, az első hírek arról szóltak, hogy ilyen lehetséges gépeltérítési próbálkozás volt ez, vagy valami ilyesmi. Aztán ugye folyamatosan arról írtak, hogy nagy valószínűséggel terrorcselekményre készülhetett ez a másodpilóta.
1: Véletően le akarta zuhantatni a gépet, mint annak idején a Germanwings-nek a pilótája, aki bezárkózott egyedül. És őt viszont sikerült megfékezni. És még szerencsére a felézeten volt két pilóta is.
2: Akik utána segítettek letenni a gépet.
1: Hát igen, ők tették le.
2: Ők tették le.
1: Szaúd-Arábiában. És valóban Izrael miniszterelnöke Benjamin Netanyahu terrorcselekménynek minősítette. Ezt majd az okait is megbeszéljük, de egy csomó kérdésünk van ezzel kapcsolatban, és tudjátok, hogy ilyenkor mindig szakemberünkhöz fordulunk, Szakács Gábor Boeing 737-es kapitányhoz. Mert ugye felmerül a kérdés, ellentétben a Germanwings esetével, hogy lehet az, hogy be tudott jutni egy utas a pilóta fülkébe, és tudta ártalmatlanítani az őrjöngő másodpilótát. Hogy mennyire gyakori az, hogy egy fedélzeten egyébként pilóták is ülnek, mert ők nyilván egyik állomáshelyről a másikra szintén repülőgéppel mennek, tehát hogy ez jó esetben
2: megszokott-e, vagy nagyon ritka, és ez egy szerencsés pillanat volt.
1: Így van. Mi történhetett volna, hiszen a kapitány sem volt már nagyon mozgásképes. Mi történhetett volna, hogy oké, ártalmatlanítom a támadót, megvan izé, de a kapitány már nem tud, és akkor ott vagyok a repülőgépben, 180 utassal, mit lehet ilyenkor csinálni, és repülök Szaúd-Arábia felett?
3: Ez nagyon sok akciófilm legmeredekebb jelenete egyébként. Igen.
1: Szóval Szakács Gáborral, Boeing 737-es kapitánnyal és a Smartwings fő pilótájával beszélünk erről a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. Műsorajánló. A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
5: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során. Mindamellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
0: Rádiókonyha! Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
6: A Rádiókonyha támogatója a Tojás 3xjó.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a Jépi Autónál Mercedes-Benz GLE SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a Jépi Autó márka kereskedéseiben és a jepiauto.hu oldalon.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 0,5 literes Monster energiaital csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
9: Porckopásom van. Ezért gyakran fáj a térdem, vagy túlterhelődik a derekam. Ilyenkor jöhet a kortizol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A gyulladás csökken, a fájdalom oldódik. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A kortizol gél pont jó a fájdalomra.
10: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Plastikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plastikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plastikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu
12: Séta? Gondoltam.
13: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
14: Indulhatunk.
15: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
16: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárad kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a háda!
17: A 40. Diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerek párosokat, illetve a Diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves Diákolimpiát.
18: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
19: Fordítva.
18: Üfödlőzne gyelgéz a kék
19: negyel. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát.
20: Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
21: A virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint. A cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri.
22: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
23: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Búcsúzunk a vármegyéktől, visszatértek a megyék. Hetek óta nem áll el az eső Tokióban. Itthon viszont csapadékra egyelőre semmi esély. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elköszöntünk a vármegyéktől, mától ismét a megye elnevezés a hivatalos, a főispánokat pedig újra kormány megbízottaknak hívják. Az erről szóló alaptörvénymódosítást nyáron fogadta el a parlament. Az elnevezések fokozatosan módosulnak majd, az ügyintézésekben nem lesz változás, a személyes okmányokat sem kell cserélni a megyék visszatérése miatt. Minden ötödik ellenőrzésen szabálytalanságot talált a NAV a Balatonnál. A tó környékén zajlott nyári akcióban 2300 vizsgálatot végeztek az adóhivatal emberei. Vállalkozásoknál, szolgáltatóknál, rendezvényeken, vendéglátóhelyeken jártak. Legtöbbször azzal volt gond, hogy a vállalkozások nem adtak számlát vagy nyugtát, nem jelentették be dolgozóikat, illetve nem megfelelően használták az online pénztárgépeket. Ma van az idősek világnapja. Ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a szépkorúak valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idősember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
26: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként
0: rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltjük a nyugdíjkorhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem aktívan maradjanak benne. Ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
25: Rekordot döntött az eső Tokióban. Már 35 napja tart, ilyesmire 140 éve nem volt példa a japán fővárosban. A tartós eső, az alacsony légnyomás és a magas páratartalom sok tokióinak okoz fejfájást, szédülést. A termést is tönkreteszi a sok víz. Az árak emiatt elszálltak, főleg a salátafélék, leveles zöldségek drágultak. A meteorológusok pedig úgy látják, a szokatlan időjárás folytatódhat Japánban. Szinte zavartalan napsütésben lehet részünk a napokban. Ma is legfeljebb néhány fátyolfelhő kószál majd az égen, esőre nincs esély. A szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 22-26 fokig melegszik a levegő. Holnapra is általában derült, napos, száraz időt ígérnek néhány felhővel, ezekből nyugaton lehet több. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, délután 23-27 fok is lehet már.
24: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: Aszfaltoznak az M7-es autópályán a főváros felé vezető oldalon Székesfehérvár térségében a 64-es kilométernél. A forgalom egy sávon halad, emiatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki 1-2 kilométer hosszan. Az M1-es Budapest felé vezető oldalán a terelés kialakításához kapcsolódóan az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át a forgalmat az 55-ös és a 32-es kilométer között rendőri felvezetéssel. A mozgó terelés mögött az 57-es és 39-es kilométer között szakaszos torlódás, lassulás alakult ki.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 8 óra 12 perc van most mindenkinek. Jó reggelt, szevasztok. Hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És nincs Anett velünk, mert ő most elment. Amit elment egy picit pihenni, viszont Bejo Barbie, de ő nincs itt a stúdióban, tehát ő valahonnan a híreket tolja felénk. Jó, tehát ez a helyzet itt nálunk. Na, a Tomi valakivel beszéltetek, koreai cégek dolga, csak megerősíteni tudom, ezek nem normálisak, jó, azért ne nevezzük nem normálisnak őket, ez egy szokás.
2: Szokás, ami ráadásul egyébként egészséges, ezt már beigazolták egy csomóan, hogy aludni így.
0: Így van, a délutáni pihi az mindenképpen. Na, most arról a hírről beszélünk, ami az egész világot foglalkoztatja tegnap óta. Ez ugye a Fly Dubai tegnapi Dubajból Tel Avivba tartó járata volt. És egy olyan incidens történt a gépen, több mint incidens, gyakorlatilag egy ilyen lehetséges gép eltérítésről beszéltek első körben, aztán terrortámadási kísérletről szóltak a hírek. A lényeg az, hogy a Fly Dubai járatát a vezető két pilóta, ugye ott van a kapitány és ott van a másodpilóta, ezek az első információk szerint összeverekedtek. És emiatt az utasszállító gép kényszerreszállást hajtott végre, de ez nem volt ennyire egyszerű. Tehát nagyjából az volt, hogy a másodpilóta késsel támadt rá a társára, a kapitányra, és megpróbált egy olyan, nem is tudom, tehát valami olyan cselekedet végrehajtani, amit annak idején a German Wings pilótája megtett, ugye Barcelonából hajóton Párizsba tartva is nekivezette utasokkal teli gépet, miután egyedül maradt a pilóta fülkében a hegyeknek, és mindenki meghalt.
2: Igen, erről egyébként magasrangú izrael

0: utasoknak sikerült megfékezni, és rángatták ki a pilótafülkéből a támadót, de lehetett látni a képeket a hírekben, hogy véres pólók, ingek, mindenki vérben fürdött már.
1: Ez egy nagyon durva közelharc volt, tényleg ott.
0: Egy nagyon durva közelharc volt, és percek leforgására több ezer métert süllyedt a gép, vagy már majdnem zuhant.
2: Igen. Igen, ez nagyon fontos.
0: Így van. Na most itt az egyik utas megszólalt, azt mondja, hogy és részt is vett a támadó hatástalanításában, hogy azt mondta, hogy én is még két izraeli férfi bementünk a pilóta fülkébe, és ártalmatlanná tettük a terroristát. Hatalmas csoda volt, a repülőgép már szabad esésbe kezdett, de sikerült stabilizálni. A gépen tartózkodó orvos ellátta a sérült pilótát, akit aztán kórházba szállítottak. Végül a repülőgép egyébként sikeresen leszállt Szaúd-Arábiában, Tabuk városában, és ugye az izraeli utas, aki ártalmatlanította a támadót, aztán végén ugye Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök is találkozott vele, de még véres pólóban volt.
2: Igen, tehát ő abszolút az incidensből jött.
0: Az incidensből jött, és akkor ez az utas, miután ugye itt lerendezte a dolgokat, és a gép az ugye lefelé hát zuhant, vagy nagyon-nagyon gyorsan süllyedt, és ő ezt a kormányt, ezt fogta és hátrahúzta.
1: Tehát tisztelem Tom Cruise a Mission Impossible-ben.
0: Lényegében igen. És megkérdezte tőle a Netanyahu, hogy hát ez honnan tudta, hogy ezt kell csinálni. Azt mondja, sokat néztem a légi katasztrófák ilyen sorozatot, tudod, ez a dokumentumfilm, igen. És abban látta, hogy mindig az van, hogy föl akarják húzni, és így húzta föl a gépet.
1: Ezt a mindenit.
0: És aztán megkérdezték, hogy van-e pilóta az utazók között, az utasok között. És volt kettő. És ők szálltak le.
1: Ez mekkora csoda, hogy van orvos, aki ellátja ugye a sérült pilótát, és van kettő pilóta, akik egyből át tudják venni a kapitány és az első tiszt helyét.
0: Igen, de csomó kérdés még maradt, és ezért gondoltuk, hogy hát nyilván ő is találgat, de hát ha egy picit többet tud már, illetve hát ha egy pár kérdésre ő tudja kapásból a választ, itt van velünk Szakács Gábor, Boeing 737-es kapitány és oktató, a Smartwings főpilótája. Szia Gábor, jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervusztok, köszöntöm a hallgatókat.
0: Hú, hát tényleg, ahogy a Gyuri mondta, ez tényleg ilyen filmszerű, főleg az, hogy happy end a vége, egy ilyen filmszerű kimenetele lett az egésznek. Te tudsz-e arról valamit, hogy ennek a másod pilótának, aki ománi származású, ez majd lehet, hogy hangsúlyos lesz mindjárt, mi volt a szándéka ezzel?
3: Hát nagyon úgy néz ki a dolog, hogy egy terrorcselekményt akart végrehajtani azáltal, hogy teljes mértékben átveszi hatalmat a repülőgép fölött, és az utasokkal együtt lezuhan gyakorlatilag a repülőgép.
0: Mert hogy ugye meg akarta ölni a kapitányt, ráadásul azt olvastam, hogy ő nem tudom késsel vagy bármivel a műszereket is próbálta összetörni, hogy ne lehessen a gépet semmilyen módon vezetni.
3: Igen, nem tudom, hál' Istennek nem voltam ott a fedélzeten, de nem tudom, hogy ez már akkor történt-e, amikor az egyik légiutas kísérő és az utas, aki ártalmatlanította, bejutottak a pilóta fülkébe, és akkor kétségbeesésében, amikor valószínű felfogta, hogy nem biztos, hogy végre fogja tudni hajtani azt, amit eltervezett, akkor nem tudom, hogy ez nem-e. Már annak a következménye volt, hogy próbált valami egyéb károkat okozni, hogy laikus esetleg ne tudja a helyzetet megmenteni.
0: Egyébként véletlenül igen, én is azt gondolom, hogy nála látta azt, hogy itt lehet, hogy ebből baj lesz, és őt le fogják fogni, akkor legalább annyi mindent tönkretesz a gépen, hogy akárki próbálja megmenteni a repülőgépet, ez neki ne sikerüljön. De hál' Istennek sikerült egyébként, és akkor itt te mondtad ki a kulcs szót, hogy sikerült bejutni a pilóta fülkébe. Emlékszünk a German Wings esetére, ott pont az okozta a tragédiát, hogy a kapitány kiment WC-re, és az öngyilkos másodpilóta bezárta a pilóta fülke ajtaját, és így tudta a helynek nekivezetni a repülőgépet. Azaz, ez a pilóta fülke ajtó, ez ugye a szeptember 11 óta annyira meg van erősítve, hogy ezt kívülről kinyitni nem lehet, ugye?
3: Ezt elvileg nem lehet kinyitni. Tehát nagyon komoly fizikai behatásnak kellene kitenni azt az ajtót, illetve elég komoly feszítő eszköz kellene, hogy ezt az ajtót ki lehessen nyitni, ami alapesetben egy repülőgépen nem áll rendelkezésre.
0: És hogy sikerült mégis? Tehát, hogy mi lehetett itt, nem tudom, hogy te hallottál-e már valamit, hogy lehetett az, hogy kinyílt ez a pilóta fülke ajtó?
3: Ez egy feltételezés részemről, tehát nem tudom, hogy ez így történt-e, hogyha esetleg az a megszúrt kapitány még volt elég lélek jelenléte, és biztos, hogy volt, hiszen az információk szerint ők dulakodtak, tehát felfogta valószínűleg, hogy itt mi történik. Ha ő mondjuk ki tudott szólni a légiutas kísérőknek, akár az utasoknak szóló tájékoztatón keresztül, mert talán lehet, hogy az

0: leggyorsabbot, megnyom egy gombot és beleordít a mikrofonba, akkor már elképzelhető, hogy szintén a légutas kísérők is rájöttek, hogy hoppá, valami történik a pilóta fülkébe, aminek nem kéne, és esetleg közben megtörtént ez a nagyon komoly süllyedése a repülőgépnek, amiből azt mondom, megint egy viszonylag gyakrabban utazó utas, légutas kísérőnek föl kellett, hogy tűnjön, hogy most olyan süllyedésre ment át a repülőgép, ami nem szokványos. Közben esetleg szólt az egyik pilóta a pilóta fülkéből, vagy hogyha ott voltak elől a légutas kísérők és meghallották, mert az azért kihallatszik a pilóta fülkéből, hogy hol dulakodni kezdenek, és azt mondom, hogy a sarkukra álltak, és azt mondták, hogy itt most lehet, hogy mindegy alapon be kell jutnunk a pilóta fülkébe, meg kell tudni, hogy mi történt, mert hogy egy olyan fázisban van a repülőgép, aminek valószínűleg nem lesz jó vége, és megvan a protokoll, hogy hogyan lehet a pilóta fülkébe bejutni. Ezt a pilóták belülről egyébként meg tudják akadályozni, tehát van kamera, ha kívülről akarják nyitni a pilóta fülke ajtaját, ők ezt belülről egy gombbal meg tudják akadályozni, de valószínűleg, mivel hogy ott éppen dulakodás folyt, illetve valószínűleg a kapitánynak volt is egy ilyen szándéka, hogy ne akadályozzák meg nyilván a bejutást, lefoglalta addig ezt az szurkáló első tisztet, és így kívülről sikerült bejutni a pilóta fülkébe.
1: Értem. Ugye, sőt, a kapitánnak még sikerült aztán a transponderen keresztül vészjelzést, illetve a gép eltérítés jelét vagy kódját a földre sugározni. Tehát a földön már tisztában voltak azzal, hogy itt gép eltérítés van.
0: Igen, ez mindenképpen azt mondom, hogy óriási lélek jelenlétről tesz tanúbizonyságot, hogy miközben meg akarják őt ölni, még arra van lélek jelenléte, ideje, energiája, hogy egyrészt védekezzen, nyilván ez az első prioritás, másrészt, hogy valamilyen módon megmentse a gépet, harmadrészt pedig, hogy valahogy tájékoztassa a földet arról, hogy itt valami probléma van, és be tudta állítani azt a kódot, ami egyébként nem egy sok időt igénybe vevő művelet, attól függ, hogy éppen melyik kód van beállítva, 4 darab számot kell átállítani, tehát ez pár másodperc alatt megvan az egész, de közben azért ott van, hogy a kollégát pedig az életedre tör éppen, ezt ilyen körülmények
1: elképesztő között megtörténik. Igen, elképesztő. Na most ugye azt lehet tudni, hogy a dulakodás során, meg ugye amikor már sikerült behatolni a pilóta fülkébe, és ez az izraeli férfi, őt mondják, hogy ő a legnagyobb hőse ennek, de biztos, hogy többen is részt vettek ebben az akcióban, hogy dulakodás közben a kapitány annyira megsérült, hogy ő vélhetően a gépet nem tudta vezetni tovább. Ez a civil ember, ez ugye ezt a kormányt hátrahúzta, ezáltal a gép újra emelkedni kezdett, ennyit tudott csinálni, ezzel valamilyen stabilizálta a gépet, és ekkor jött az, hogy az utasoktól megkérdezték, van-e pilóta önök között. És volt kettő is. És akkor eszembe jutott, hogy ez egy ekkora mázli, vagy ti pilóták, egyébként rengetegszer utaztok más légitársaságokon, ott izé szépen csendben eszitek a szendvicseteket, és persze jó, ha nincs rátok szükség, de hogy azért ti rengetegszer ott vagytok a fedélzeten, ez így van, vagy nincs így?
0: Nem tudok statisztikát mondani, én is rengetegszer utazok utasként, vagy azért már magáncélból utazok valahová, vagy azért mert a cég engem például küld. Nem tudom, hogy az a két pilóta, aki ebben az esetben átvette ennek a repülőgépnek a vezetését, hogy azok mondjuk Fly Dubai személyzethez tartoztak. Feltételezem, hogy 737-esre kiképzéssel rendelkező pilóták voltak, de az is lehet, hogy éppen ők utaztak Dubajból Tel Avivba, és elég sok 737-es szakszolgálati engedélye rendelkező pilóta egyébként dolgozik Dubajba. Tehát van rá esély, hogy van legalább egy olyan ember az utasok között, aki repülőgép vezetéshez valamilyen szinten ért.
1: Igen, tehát van rá esély, ezt akartam tudni. Azt mondtad, hogy 737-es képesítése vagy rendelkező pilóta. Ugye ezt lehet tudni, hogy az emírségekben több légitársaságnál is igen nemzetközi a személyzet. Ez talán minden légitársaságra igaz, de valamelyikre sokkal inkább, valamelyikre kevésbé. Na most ugye ez így igaz az Emirates-re is, gondolom, hogy a Katarra, stb. És a Fly Dubai-ra is. Nem tudom, szembe tűnt-e az, hogy ugye a két pilóta, a kapitány emírségbéli állampolgár volt, a másik ománi.
0: A kapitányra arról azt lehet tudni, hogy indiai volt, de szerintem ez igazából ebben a helyzetben nem is fontos, hogy most melyik nemzetiség. Itt sajnos az történt, hogy egy mentálisan beteg ember került a pilóta fülkébe, pilótaként, nem tudom, ez ilyet igazából én pilótának nem is nevezném, pilóta ilyet nem csinál, tehát ő egy mentálisan beteg ember volt, hogy ezt ő már hozta, vagy ő radikalizálódott ott hirtelen, ezt nem lehet még most...
1: Bocsánat, Gábor, de ha szaki csak félbe, hogy én szándékosan kérdeztem ezt az állampolgársági dolgot, mert azt olvastam tegnap, nyilván a hír kapcsán, hogy Izraelbe tartó repülőgépen nem lehet pilóta olyan, az izraeli törvények szerint, olyan állampolgár, amely országgal Izrael nem áll diplomáciai kapcsolatban.
0: Értem, és akkor ezek szerint Ománnal Izrael nem áll diplomáciai kapcsolatban.
1: Ezt nem tudom, kérdezem, nem tudom, hogy
0: áll. Én úgy gondolom, hogy az ománi emberek elég békések egyébként ilyen szempontból is. Tehát erről én nem tudok, hogy
1: nyilván nem, és akkor itt a radikalizálás meg stb. Csak fogalmas, hogy Évi mindjárt utána néz, hogy diplomácia kapcsolatban áll-e Izrael és Omán.
0: Azért gondolom, hogy ha ez így lenne, erre azért a légitársaság biztos, hogy odafigyel. Tehát ha van ilyen szabály, akkor nem ültet fel olyan nemzetiségű, állampolgárságú pilótát, akit esetleg Izrael nem szívesen fogad, vagy nem fogad el. Tehát ennek szerintem kicsi a valóság alapja, hogy mondjam, ennek az információnak.
1: Igen, itt valaki kérdezi SMS-ben, szeretném megkérdezni a kapitány urat, hogy a pilóták bármit felvihetnek a gépre, kés, fegyver, stb. Köszi.
0: Nem, itt az első nagy kérdés az, hogy az az eszköz mi volt, amivel az első tiszt a sérüléseket okozta a kapitánynak, hogy ez egy fényvonalzó volt-e. Most csak mondtam valamit, mert hiszen a fényvonalzó az nem egy fegyver, azt beteszem a táskámba, fölviszem, de ha valakinek ilyen elmebeteg, akkor azzal is tud nagyon komoly sérüléseket okozni. Kést nem vihetünk föl, tehát szúró-vágó eszközt, fegyvert, azt tőlünk is elveszik, minket is átvilágítanak. Itt azért nagyon nagy kérdések vannak, hogy volt-e valaki segítője esetleg ennek az embernek a biztonsági átvilágításon, hogy tudta, hogy ma kell mennem, mert ma ő van ott, és ma akkor át fogom tudni vinni ezt az eszközt, vagy milyen egyéb módon került fel ez az eszköz a fedélzetre. Nem egy improvizált eszköz volt ez, amivel a sérülést okozta. Tehát nagyon sok nyitott kérdés van.
1: És itt nyilván ez a mi lett volna, ha kérdés következik, ha nincsen két egyébként képzett pilóta a fedélzeten, de ugye ártalmatlanították a pilótát, a kapitány nem tud már repülni, és a gép egyenlőre stabilan valahol Szaúd-Arábia felett van. Mit lehet ilyenkor csinálni?
0: Hát, ha legalább odáig eljutnak, hogy a rádió kapcsolatot föl tudják venni az irányítással, és az irányítás mondjuk olyan helyen történik, ahon tudnak gyorsan szerezni egy olyan pilótát, aki 737-est vezet, akkor talán azt mondom, hogy van rá kicsi esély. Szimulátorban mi végeztünk ilyen kísérletet, hogy légutas kísérő ilyen helyzetben bejutott a pilótafülkébe, beült, és mondjuk tudta, hogy kell rádiózni, és azt mondom, hogy az irányítás gyorsan tudott szerezni egy olyan pilótát, aki elkezdte neki a rádióba felmondani, hogy a fejmagasságban van ez a gomb, ez van ráírva, azt nyomd meg, ez a repülőgép automatán le tud szállni, ha olyan repülőtérre irányítják, aha, ahol szintén megvannak azok a berendezések, amik az automata leszálláshoz szükségesek. Tehát, hogyha valaki mondjuk ügyes a fedélzeten és ügyes a földön, akkor azt mondom, hogy van rá esély, hogy úgy el tudja neki mondani, hogy mit csináljon, hogy föl tudja programozni a repülőgépet az automata leszálláshoz, és egy kis szerencsével ez a repülőgép automatán leszállhat. De ez azért eléggé teória, és vegyük figyelembe azt, hogy nyilván egy szimulátorban nem az a stressz helyzet van, mint ami egy valós ilyen helyzetben, hogy egy laikus oda beül egy ilyen egyébként igen komplex repülőgépnek a pilóta fülkéjébe, és tudja azt, hogy most itt az életéért küzd, ott van rajta az a hatalmas nagy stressz, a nyomás, hogy most nagyon meg akarom oldani, mert ha nem sikerül, akkor itt mindenki meghal, és a Földön is ugyanígy tisztában vannak ezzel. Ez egy szimulátoros kísérletnek mondjuk azt mondom, hogy tökéletes, nem biztos, hogy az életben is azért ez működne.
1: Nagyon izgalmas volt ez az eset, és örülünk, hogy tényleg szerencsésen végződött. Neked a szakértelmedet köszönjük, Gábor, és happy landing always!
0: Nagyon szépen köszönöm, szervusztok, szép napot.
1: Köszönjük szépen, Szakács Gábor. Szia-szia, 737-es kapitány és a Smartwings főpilótája. Nyilván egy csomó tapogatózás volt ebben a feltételezések sora, de nagyjából így kell ezt elképzelni.
2: Igen, és a kérdésedre hogy válaszoljak? Omán nem Izrael szövetségese, de nem is szakított meg minden kapcsolatot, tehát nem nem olyan jó, de nem is olyan rossz a kapcsolatuk.
1: De van egy diplomáciai?
2: Nem teljes körű.
1: Nem teljes körű, világos. Oké. Okay. Jó, nem, csak ez egy újságcikkben felmerült, és ezért kérdeztem erre rá, mert Gábor hozta be azt, hogy lehet, hogy egy radikalizált, nem nevezné pilótának, de egy radikalizált illető, és ha valaki radikalizálva van, akkor ugye mindent elkövet, hogy ne tűnjön fel, és akkor egyszer csak végrehajtsa a küldetését.
2: De a leírásból ez is kijöhet, hogy ez is benne lehet.
1: Igen, oké. Okay. Jó, fú, gyerekek. Na jó, kérdezünk valamit, talán egy olyat, drága hallgatók, hogy volt-e olyan vészhelyzet, amikor nem maradt más választásod, be kellett vetned a testi erődet. És ez most ne repülőgépre gondoljatok. Amikor be kellett venned a testi erődet, és még nem is feltétlenül arról, hogy valakit megvertél, hanem lehet, hogy valamit odébb kellett mozdítani, valaki kiszabaduljon. Most mondtam valamit.
3: Valakit megmentettél a munkahelyeden attól, hogy valami nagyon súlyos ráessen például. Tud ilyen is lenni.
1: Így van. Vagy egyszerűen nagyon-nagyon nehéz volt az a Sony TV, amit 1999-ben hazavittél.
3: Például.
1: Mert ez velem volt. Testi erőmet bevetettem, egy vészhelyzet.
3: Az egy vészhelyzet, hogy ott marad az utcán, igen.
1: De ha volt ilyen, akkor mint nekem.
3: Amikor a tévé miatt kijött belőled a Hulk, igen.
1: Pontosan ez történt. Akkor írd meg 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
7: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
8: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
9: Demién koncert az Arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogató MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
10: Látni a világot csodálatos felfedezés. Látni szeretteinket pótolhatatlan öröm. Egész életünkben jól látni, felbecsülhetetlen érték. A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
11: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
12: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
13: Red Days a Balneo Hotelben. Töltődjön fel a 4 csillagos Balneo Hotelben. Saját termálmedence, szaunák, só és levendula pihenők, családi élmények várják. Ajándékozzon, vagy legyen ön a részese a Balneo élménynek. Red Days a Balneóban csak október 4-ig. Foglaljon most 31% kedvezménnyel. Részletek balneohotel.hu.
14: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy katasztrofális méretű végjáték.
15: Tigör rántott bele minket, Tigör is fog kiúzni belőle minket.
14: Tom Cruise főszereplésével.
15: Kidolgozom a sztorit.
14: Az Oscar-díjas Alejandro Iñárritu filmje.
15: A kőkemény igazság így. Bam, bam, bam.
14: Tigör.
15: Na, ez jól esik, igaz?
14: A mozikban.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
17: 23 év tapasztalat, változatlan minőség. Köszönjük a megtisztelő bizalmat. A jövőben is. Potemix.hu.
5: A reklám után.
17: Hírek a Retrórádióban.
18: Ma van a Merrák elleni küzdelem világnapja. Újraindulnak az egyetemi filmklubok. Úgy tűnik, igazán kellemes őszi napunk lehet ma is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyről szóló törvény módosítását a köztársasági elnök. A jogszabály alapvető céljával egyetért Baka András, de egyebek mellett kifogásolja azt, hogy a törvény korlátozná a szakmai kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Szerinte erről a kamaráknak saját szabályaik szerint kellene dönteniük. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, mérlegelik az államfő meglátásait. Ma van a Merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha a daganatos betegséget időben felfedezik, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák ellenes Liga elnöke.
19: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik, ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
18: Tapasztalt már kiberfenyegetést munkahelyén az unióban dolgozók 3/4. A leggyakoribb az adathalászat volt. 39%-uk kapott már olyan megtévesztő e-maileket, üzeneteket, hivatkozásokat, amelyekkel személyes adatait, jelszavait próbálták megkaparintani, derült ki egy friss felmérésből. Rosszindulatú szoftveres támadással is sokan találkoztak. 15% pedig belefutott már olyan csalási kísérletbe is, amelyet mesterséges intelligencia segítségével hoztak létre. Újraindulnak az egyetemi filmklubok az új tanévben. Az őszi szemeszterben 28 intézményben mintegy 200 ingyenes filmvetítéssel és közönségtalálkozóval várják a hallgatókat. A kezdeményezés célja, hogy megőrizzék és minél többen megismerjék a magyar filmeket. Folytatódik a napos, száraz idő, legfeljebb fátyolfelhők jelennek meg az égen. Odakint majd 22-26 fokot mérhetünk. Holnapra is általában derült, napos, száraz időt ígérnek néhány felhővel, ezekből nyugaton lehet több. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, délután 23-27 fok is lehet már. Hasonló idő vár ránk hétvégén is, a csípős hajnalok után ismét akár 27 fokban élvezhetjük a ragyogó napsütést.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, például az M2-es autóúton és a 2-es főúton Dunakeszi körzetétől, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az 1-es főúton Biatorbágytól, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől, az 51-es főúton Dunaharaszti közelében. Az M7-esen Budapest felé a 195-ös és a 196-os kilométer között karbantartás miatt lezárták a külső sávot. Ez várhatóan délutánig eltarthat majd. Vezessenek óvatosan.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 39 lesz 3 perc múlva, gyerekek. Csodálatos sztorik jöttek, hogy testi erejükkel, vagy így vagy úgy, hogy sikerült veszélyes helyzeteket megmenteni a hallgatónknak.
2: Kíváncsi vagyok.
1: Ja, valaki kérdezi, hogy nem volt a gépen légi marsal. Ő nincs arra kiképezve, hogy egy ilyen szituációban le tudja rakni a gépet. Köszönöm, ha válaszoltok, Peti, a veszélyes favágó kisbérről. Peti, nincs minden gépen légi marsal. Tehát ez a szeptember 11-i támadás után volt, és akkor sem mindenhol a világon, hanem többnyire az Egyesült Államokban. Lehet, hogy ott még van helyenként, de nincs minden gépen, ahogy ezt annak idején terjesztették légimarssal. És az még nem tud repülőgépet vezetni, az inkább közelharcban jó. Meg van fegyvere.
3: Egyébként még az is lehet, nekem is megfordult a fejemben, pont egy ismerősöm is kérdezte ezt tőlem SMS-ben, hogy maga a légimarsra hatástalanította, csak nem veszi, nem fedik fel, hogy ő egyébként légimarsra volt. Ez is benne
1: hát,
3: van.
1: Hát, de Amerikában én úgy tudom, hogy fegyverük is van.
3: Ja, tényleg.
1: A légimarsaloknak, tehát az előbb-utóbb felfedődik. Na jó, Tájföldön egy bárból 15 fős csapatot nem engedték ki. Nekem kellett 2 méter magasan 130 kilóval a csoport élére állni, hogy kiengedjenek minket. Ha érdekel, sztori szívesen elmesélem. Be nem szoktak engedni bárba, nem?
2: Igen.
3: Ki akkor nem enged, ha nem fizetsz. Igen. Izgalmas.
1: Sziasztok, lányommal közös horgászat, kb. 10 éves volt, amikor csobbanás, és csak a keze volt kint a vízből. 3 másodperc alatt termettem ott, és kaptam ki a kezénél fogva a mély vízből. Mai napig nem értem a gyorsaságom és az erőm, ami akkor volt, jó a műsor.
3: Ezt szokták mondani egyébként, igen, hogy ilyen krízis helyzetben olyan, mint hogyha az embernek így megtöbbszöröződne az ereje. Igen. Hát olyan dolgokra is képes, hogy nagyon érdekes.
1: Ami így is van egyébként. Jó reggelt! Pár évvel ezelőtti munkahelyünkön egy mentálisan beteg kollégánk késsel kezdett fenyegetőzni. Mentősök, rendőrök nem avatkoztak be. Sikerült hátulról elkapnom, a kéz fejembe harapott, mint a kutyának, bentebb nyomtam a szájába a kezem, így nagy fájdalma lett. Ekkor vették át a mentősök. Kényszer zubbonyban vitték el, csók egy anyuka.
3: Hű, azt a mindenit.
1: Hű, ha ez igaz.
3: Nő létedre.
1: Van ilyen kényszer zubbony a mentősöknél?
3: Nem tudom.
2: Nem tudom.
1: Lehet,
3: hogy őrjöngő betegeket valahogy tudni kell hatástalanítani, nem tudom.
2: Vagy már úgy jöttek, hogy jelezték, hogy ez a helyzet.
1: Eleve, ha. Sziasztok, nekem volt egyszer, hogy a barátnőmet megtámadta a saját kaukázusi medveölő kutyája. Én hülye meg bementem az udvarra, és sikerült lebirkózni a kutyát. Utána mentünk a baleseti sebészetre. Üdv, kamionos Zoli.
3: Hát azt nem tudom, hogy csináltad, Zoli, de gratulálok, az nem semmi.
2: Ez kemény.
1: Sziasztok, ejtőernyős vagyok, és az egyik ugrás során 2 barátom zuhanás közben összeütközött a levegőben. Egyikük elvesztette az eszméletét. Egy harmadik, aki ezt látta, kinyitotta az ernyőjét, amivel földet tudott érni. Nagyon emlékezetes baleset volt ez annak idején, mindenkit megrázott, üdvözlettel Áron.
3: Azt a... Oda repült hozzá, igen, aki kinyitotta. És kinyitotta neki azt a mindenit.
1: Sziasztok, Bálint vagyok, nyáron kinyitottam a fali konyhaszekrény ajtaját, és akkor elkezdett kiszakadni a falból tele edényekkel. Neki támaszkodtam úgy, hogy nem zuhant a padlóra. Alátámasztottam a mikrosütővel, és a 3 kiszakadt konzolt áttettem máshová, és az éppen maradt falfelületre átfúrtam őket. Most stabil, terhelhető.
3: Hát igen, nem minden hős visel köpenyt. Tessék.
1: Ez az igazi hős.
2: Igen.
1: Ne hülyéskedjünk már. Aztán, sziasztok, mindig örömmel hallgatom Szakács Gábort, volt szerencsém látni tavaly egy L-29-es delfin bemutató repülése közben, üzenél nagykozári fuvaros. Csak hogy értsétek, L-29-es delfin az egy régi már, tehát tulajdonképpen egy oldtimer gyakorló vadászgép, és a Gábor ezen a gépen szintén pilóta, amikor kell bemutatón, ő azon szokott repülni. Egy gyönyörű, szép fekete gép egyébként. Jó, hangtechnikusként dolgozom, és volt egy rendezvény vidéken egy rep délután. Ott úgy elszabadult a hangulat, hogy néhány néző beállt, mint a gerely. Ezek közül az egyik felpofozta a barátnőjét, majd minden áron fel akart jutni a színpadra. Felborította a kordont, rászállt a szervezőre és a biztonsági személyzet, nem volt a helyzet magaslátán. Én a színpadon dolgoztam saját technikával, még a kordon is az enyém volt, és meguntam a dulakodást, jó nagy darab csávó vagyok, ráugrottam az emberre, és ártalmatlanítottam. Miközben térdeltem a hátán, odajött az egyik fellépő, hogy mi az Isten csinálok. Megvilágította a telefonnal a csávó arcát, mert azt mondta, hogy ja, ezt nem ismerem, ezt ütheted.
3: Hát ez egy idilli falunap.
1: Igen. Gyerekek!
2: Nagyon jó.
1: Ja, na, szóval ezek voltak, de nagyon-nagyon széles volt a skála.
3: Igen, hát jó látni, hogy ott vannak mindenhol a hősök, na.
1: Pontosan.
3: Tényleg.
1: Így van. Mert hogy? Mi a szlogen?
4: Ott kell lenni mindenhol.
3: A legnagyobb hőstől.
1: A legnagyobb hőstől, így van. Jövünk vissza és hangcsapdázunk, és ehhez mutatjuk nektek a hangot. Remélem, hogy könnyű lesz.
5: képes arrán akár ségmetezőre a jelen egy versenyút, ő is létán tényleg azták, amire az ember alapvetően a pilót érzi, hogy erre egy jó, nem biztos.
2: Hát azt hiszem, hogy most nagyon sokan fognak jelentkezni, mert ez nagyon könnyű.
1: Te tudtad?
2: Hát persze, hogy okay. Tudtad, ez annyira jellegzetes.
1: Oké, okay. 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 10 perc múlva, üzeni egy mentős, hogy mentőn nincsen kényszerzubbony. Más mondja, hogy kényszerzubbony nagyon régóta be van tiltva Magyarországon, helyette a sokkal humánusabb elektromos sokkoló van a mentősöknél is.
3: Aha.
2: Azt nem hiszem. Sok esetben jól jönne nekik egyébként, de nem hinném, hogy van elektromos sokkolójuk. Jó, ki van velünk? Gézu?
3: Így
2: hívjuk, hogy Gézu. Gézu, jó reggelt, hello!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Szia Gézu, honnan hívsz?
4: Kecskéden lakok, de most jelenleg Kesztölcön vagyok.
2: Kesztölcön vagy, mert hogy ott mi történik?
4: Hát kiszállítok árut éppen.
2: Na, és mi az árud ma reggel?
4: Fagyasztott áruk igazából.
2: Jó, de az fagyasztott nitrogén, fagyasztott, vagy csirke?
4: Nem. Ilyen pékáruk.
2: Ja, pékáruk, oké. Okay, jó.
4: Ja.
2: Jó, oké. Okay, Gézu, kezdjük el szerintem. Mutatom.
4: Kezdjük, rendben.
2: Hangot tessék.
4: Oké.
5: Okay. Képes Artán akár ségmetezőre a jelen egy versenyút, ő is kicsilétán tényleg azták, amire az ember alapvetően a pilót érzi, hogy erre egy jó, nem biztos.
2: Szerinted?
4: Szerintem az a legkönnyebb, Szújó Zoli. Mindenki
5: ismeri. Nem biztos, hogy létező jelenség, mert az ember akár egy film után, akár egy jó verseny után tényleg azt érzi, hogy ő is képes arra, amire a pilóták.
6: Én mondtam, hogy nagyon könnyű lesz. Gratulálunk, és nyertél egy bocsizacsit, benne egy bögrét, egy baseball sapkát, és keresni fogunk majd.
4: Rendben, köszönöm szépen.
2: Ja, tényleg nem is tudjuk, hogy mikor, mert ugye Anett Szabin van, tehát lehet, hogy ez majd hétfőre marad.
3: Hétfőnél
2: előbb nem fog keresni senki.
4: Jó, rendben, várni fogom a hívását.
2: Köszönjük, Gézu, szia.
4: Királyok vagytok, sziasztok.
2: Szia. Na, üzenik itt, hogy azt hiszem meg kell újra nézem Liam Neeson Non-Stop című filmjét, hogy képbe legyek, mint légimarsal, ha repülünk november végén. Hát nem tudom, tehát mondom, amerikai légitársaságokon még lehet, hogy van. Ennyit erről, jövünk vissza Horthy Gáborral. Futball téma, annyi mindenünk van, Évi.
6: Hát sok minden. Egyébként ugye még ott van az a szponzoráció, amiről nem beszéltünk, de itt van Cristiano Ronaldo esete, ami tegnap óta óriási port kavar, és nem tudjuk, mi lesz a vége.
2: Hát a vége megtörtént.
6: Megtörténik, de még azért pontos bejelentés nincs a Ronaldo részéről. Hogy
3: neki tartogat-e még valamit, ezt nem tudjuk.
6: Igen.
2: Nézd, én annyit tudok, hogy összebalhézott ugye a szövetség elnökével is, és a szövetségi kapitánnyal is. Tart ugye a Nemzetek Ligája. Cristiano Ronaldot nem játszatták, ezen megsértődött.
6: Azon sértődött meg pontosan, hogy elküldték bemelegíteni, uh-huh. és utána nem cserélték be. És azt mondta, hogy ez neki megalázó.
3: Ez felesleges bemelegítés volt.
6: Hát igen. Aha.
2: Ez neki megalázó, és egyébként azt mondta, hogy viszont az edző azt mondta, hogy azért nem, mert a játék úgy alakult, hogy nem tartotta szükségesnek, hogy betegyék Ronaldót.
3: És egyébként meglássuk be, ilyenkor az edző tudja, hogy mi van.
2: Szíve joga, persze.
3: Igen.
2: Szíve joga, Ronaldo meg megsértődött, ő egyébként meccs után sosem szokott edzeni, ezt is megtudtam ma. De nem ez a lényeg, mert ment tüzet oltani a Portugál Labdarúgó Szövetség elnöke, ha jól tudom, most Dániában játszanak.
3: Igen.
2: És ment tüzet oltani.
3: Baromi nehéz lehet úgy játszani, vagy úgy edzőnek lenni, hogy igazából majd ide kell hívni az elnököt, hogy megnyugtassa Cristianót, mert te úgy döntöttél, hogy most úgy jó a játék, ahogy van. Tehát ez nagyon kemény.
2: Ők ismerik egymást, ezt a Gábor fogja elmondani az Arab Ligából. Ezzel az edzővel, tehát ők már ismerik egymást, van valami előéletük. Lehet, hogy ott valami békét kellett csinálni, de nem sikerült, mert ez, ugye ezt is Gábor el fogja mondani, Ronaldo lelépett, hazament.
6: Igen, de ez még ugye azért mondom, hogy nincs vége, mert még nem mondta, hogy ő befejezi a válogatottságot, tehát még...
2: Ha nem, a válogatottságról nem, de azt nem mondta.
3: Nem, de most képzeljétek el, ezzel a viselkedésre, vagy erre a viselkedésre alig ha lehet azt mondani, hogy a csapat és a közösség és a közös sikert szolgálja, tehát hogy azért ez így nagyon nehéz szitu.
6: Igen, de szerintem ez ugyanolyan, mint Jürgen Klopp. Pont erről beszéltünk ma. Ő hozott egy szabályt, mert kapott egy feladatot. Az új szövetségi kapitány itt is hozhatott volna a legelején egy szabályt, hisz ő is új. Ő már nem akarja Ronaldot.
2: Nem tudjuk, hogy mi van a dealben, nem tudjuk, mi van a háttérben. Én úgy tudom, hogy volt egy deal Ronaldóval, hogy játszhat az első, meg az utolsó mérkőzésben, közben nem játszik, és valamit ez a csábú felrugott.
3: Aha.
2: És a Ronaldo ezen sértődött meg. De hogy mi volt pontosan, szerintem senki nem tudja, csak találgatunk, de azért hívjuk a Gábort, hogy
3: hát ha tudja.
2: Hát ha tud ennél azért több részletet.
0: Ne csak hallgass!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
2: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
3: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
4: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
5: Na ne, tényleg?
4: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
5: Ez nagyon jól hangzik.
4: Várunk az Autócentrum Szabó érdi és székesfehérvári szalonjában.
1: Látni a világot csodálatos felfedezés. Látni szeretteinket pótolhatatlan öröm. Egész életünkben jól látni, felbecsülhetetlen érték. A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
6: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
7: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja. Igen, célba ért!
8: Dotif PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos a gyógyszerészét.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 90 g-os millikrém túró 199 forint. Két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: A jó dolgokat könnyű szeretni. Saját raktárkészlet, országos garancia és elképesztő leárazások. Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Elektromos fűtés, klíma, boiler, puffer, melegvíztartály. Az elektromos fűtés webáruházból. Kamatmentes részletfizetéssel is. www.e-fűtésbolt.hu.
11: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
0: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Lezárult a fakitermelési moratórium. Vagyonokat fizettek egy zebraszerű lóért Bécsben. Marad az enyhe idő szép napsütéssel. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Lejárt az átmeneti fakitermelési moratórium a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
14: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
13: A sor katonaságról nyílt kiállítás a Budapesti Néprajzi Múzeumban. A tárlat személyes emlékeken, leveleken, fényképeken, leszerelő centiken keresztül mutatja be, hogyan maradt meg ez az életszakasz az egyéni és a családi emlékezetben. A kötelező sorkatonai szolgálat 2004-ben szűnt meg idehaza. Ritka, zebrára hasonlító csíkó bukkant fel egy bécsi árverésen. A 4 hónapos állat barna-fehér mintázatával tűnt ki a többi felkínált ló közül. A Bild magazin szerint egy dubai licitáló végül átszámítva 24 000 000 forintot fizetett érte. Az állat ezzel az aukció legdrágábbja lett. A Méncsikót 6 hónapos koráig az anyja mellett tartják Brandenburgban. Lehet, hogy később is Európában marad, és itt kezdik kiképezni. A várakozások szerint remek ugróló válhat belőle. Végső nyugalomra helyezték tegnap Deák Bill Gyulát. A magyar blues meghatározó alakjától Budapesten a 10. kerületi új köztemetőben nyilvános szertartáson vettek búcsút. Deák Bill Gyula szeptember 17-én hunyt el. 77 éves volt. Szinte zavartalan napsütésben lehet részünk a napokban. Ma is legfeljebb néhány fátyolfelhő kószál majd az égen, esőre nincs esély. A szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 22-26 fokig melegszik a levegő. Holnapra is általában derült napos száraz időt ígérnek néhány felhővel, ezekből nyugaton lehet több. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, délután 23-27 fok is lehet már.
12: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: Az M1-es Budapest felé tartó oldalán az 55-ös és a 32-es kilométer között a forgalmat az új kiszélesített pálya oldalra vezetik át, ahol két sávon halad a forgalom. A terelésben Budapest felé lassabb haladásra, szakaszos torlódásra számítsanak. Az M7-esen a főváros felé Székesfehérvár térségében aszfaltoznak a 64-es kilométernél, a forgalom itt egy sávon halad, a munkavégzés mögött 3-4 kilométeres torlódásra kell készülni. Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, például az M2-esen és a 2-es főúton Dunakeszi körzetétől az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az 1-es főúton Biatorbágytól, vagy az 51-es főúton Dunaharaszti közelében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 9 óra 10 perc, jó reggelt megint, szevasztok drága hallgatók, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett nincs ma, holnap ugyanezt fogjuk végigjátszani, holnap sem lesz Anett, de van be jó Barbie, valahol az országból küldi szépen a híreit, de nincs itt a stúdióban, nem tudunk köszönni neki.
2: Igen, de Anett már hétfőn újra lesz köztünk, és helyreáll a rend.
0: Nincsen semmi baj, Olivérnek is üzenjük Pécsre, hogy Anett jól van.
3: Gyere, sütök pitét.
0: Nagyon jó. Jó, én azt gondolom, hogy rengeteg megbeszélni valunk van, még mindig nem sikerült. Nem sikerült megbeszélnünk a...
1: De sikerült. Beszéltünk
2: a szponzorációról megbeszéltünk.
0: Azt megbeszéltük, igen. A Ronaldóról van sokat beszélni valunk, és a öreg fiúk Werder Bremen Real Madrid meccsről.
2: Így van, ahol hát a hidratációs szünet az egy kis tömény, meg nem is őr volt.
1: Az nagyon komoly volt. Hát,
0: ahogy Mario Basler, ugye, teljesen a profi karrierje csúcsán itta ugyanezeket.
2: Hát ez az öreg fiúk miért ne ijatnak?
0: Így van. Na, először beszéljünk Ronaldóról.
4: Valaki így csinálja.
5: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
4: Valaki így.
6: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
4: Ilyen egy igazi entertainer. Horti Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt mindannyiótoknak, Anettnak a távolba is egy üdvözlet. Jól vagytok meg minden?
0: Jól vagyunk minden, igen, és nagyon izgatottak vagyunk, mert a Gyuri már tegnap mondta, hogy Ronaldo lesz nálad. Ma reggel megint újabb híreket olvastam vele kapcsolatban, de nagyon össze kéne foglalni ezt a dolgot, hogy itt mi történik. Én tőlem csak annyit előzetesként, hogy ugye zajlik a Nemzetek Ligája bajnokság, vagy nem tudom, minek nevezzem ezt, amelyen ugye mi is részt veszünk, a portugálok is, sok-sok más nemzet, és Ronaldo, ugye, bár azt hittük, hogy a VB után visszavonul a válogatottságtól, mégiscsak ott van a portugálok színeiben. És mégsem játszott. Ugye nagyjából innen indul a sztori.
7: Pontosan innen indul, a norvégok ellen győztesként befejezett portugál mérkőzésről, mert hogy a szövetségkapitány, akivel egyébként együtt dolgozott az Al Nassr csapatánál, nem állította be Ronaldót. Látnatok kellett volna a fejét. A rendező egy operatőrt arra állított, hogy hogyan viselkedik Cristiano Ronaldo a kispadon. Nagyon, nagyon komoly drámai mű volt. A primadonnák szoktak így viselkedni, amikor nem engedik őket, tudod, elsősorban szerepelni, és hát rázzák magukat, kellemetlen arc, nem beszélget senkivel, érződik rajta, hogy feszül az ember, érződik rajta, hogy ez neki szokatlan. És hát ez a helyzet, ez most tovább gerjedt, mert hogy a dánok ellen játszanak, azt hiszem éppen ma, és hát föltették a kérdést a főnöknek, Jézusnak, a szövetségkapitánynak, hogy mi van. Hát Ronaldo akkor játszik, megbeszéltük vele, ez legalábbis, én szerintem ez egy ilyen kamu szöveg, hogy a norvégok ellen akkor játszik, hogy a szükség lesz rá. Most ugyanezt a sémát alkalmazta a dánok elleni mérkőzése is, a szövetségkapitány akkor játszik, hogyha. Na most ez annyira elég volt a fickónak, hogy tegnap elhagyta az edzőtábort, Kopenhágába rendelte a magánrepülőgépét, azt elrepült Madridba. És hogy a helyzet még sokkal-sokkal jobb legyen, megszólalt a testvére, a nővére, Elma Aveiro, idézem a Nemzeti Sportból, a válogatott jobb szervezettséget érdemelt volna, a portugál sajtó nagyobb hozzáértést és kevesebb találgatást érdemelt volna. Ami pedig a portugálokat illeti, nos, ők semmiben sem érdemlik meg a legjobbat. Irigyek, megvetőek, tudatlanok vagyunk, és megérdemeljük, hogy visszatérjünk ahhoz a középszerűséghez, amelyben CR7 előtt mindig is voltunk. Köszönünk minden CR7.
0: Írja a nővére.
7: Így van.
0: Nagyon nehéz ez. Nagyon nehéz ez, mert Gábor, egy picit elemezzük ezt a helyzetet. Tehát, ugye itt van Cristiano Ronaldo, aki vége túl van a VB-n, és az volt érezhető akkor, hogy ő visszavonul a válogatottságtól, aztán mégsem. Hát ez nem csak

0: És a szövetségkapitány meg azt mondja, én vagyok a főnök. Én mondom meg, hogy mi a helyzet. És erre a férfi így reagált, és még egyszer, bocsi, emlékszel, hogy a VB sem sikerült egy csillagos ötösre.
1: Így van.
0: Ott
1: így
0: is
1: van.
0: Volt egy pár, amikor meg gólt rúgott, akkor meg fú, tűzijáték egy éven keresztül. És utána a bajnoki mérkőzéseken sem szerepel túlságosan jól, még abban a Bosvány Szaudi ligában.
1: De Gábor, nincs vita köztünk abban, hogy Ronaldónak nyilván a teljesítménye lefelé mutat. 41 éves, tehát teljesen oké. A kérdés az, hogy mennyire korrektek vele, és csinálnak belőle bohócot, hülyét, megalázzák, mert nyilvánvalóan nem azért ülött a kispadon, mert ő egyszerűen besétált, és nem tudtak neki nemet mondani. Tehát, hogy van egy egyesség, de mi történt a háttérben? Ez a szövetségi elnök, ez ott a Kopa Ágából azt hiszem azzal fejezte be itt a hogy nincs itt semmiféle Ronaldo ügy. Nincs, és 5 perccel később Ronaldo elutazott.
2: Igen.
1: Tehát, hogy...
2: Nincs, mert már nincs itt.
1: Igen. mert már nincs itt. Igen. Szóval, hogy én tudod, hogy Ronaldo párti vagyok, és próbálom, mert mindenki, akire az egész világ a mi közönségünk, és sajnos nagyon olyan, hogy valaki nagyon szereti őt, és valaki meg azt mondja, hogy hülye primadonna, és a primadonnáskodást, a sztár alűröket, stb. Bárki bárminek tartja ezeket a dolgokat, ezeket mindig elítélik. De azért nem hülye ő. Tehát, hogy tényleg legyen már az, hogy tiszteljük már meg ezt a fantasztikus sportolót azzal, hogy tisztán játszunk vele. És nekem ez a problémám ezzel.
2: És azt is tegyük hozzá, hogy a portugál válogatottnak iszonyatosan szüksége van rá, akár a marketing érték, ugye, mert ezt is néztük,
1: hogy
2: ha most kiveszünk Cristiano Ronaldot, akkor így fejből mindenki mondjon egyet, hogy ki az, akit tud a portugál válogatottból, de így azonnal.
1: Én egyet sem tudok.
2: Na.
1: Én régen a Pepét tudtam, de most már nem tudok.
2: Na.
0: A rendben van, a norvégok ellen 2 gólt rúgott egy olyan játékos, akinek 0 a marketing értéke.
1: Persze,
0: de 2 gólt
1: ilyen
0: rúgott.
1: Van.
0: De 2 gólt rúgott.
1: De ilyen van, Gábor, és biztos, hogy ő majd egy ügyes játékos lesz. Itt a helyzet az, hogy egy Ronaldo helyzetet kezelni kell tudni. Tehát ő egy 41 éves játékos, aki még egyébként szeretné berúgni az 1000. gólját, de... lefelé megy a fitsége, lefelé megy a képessége. Meddig tudom én őt játszatni, megadni neki a méltó távozást, vagy azt mondom, hogy nem, Cristiano, ne gyere el, nem tudunk téged már magunkkal vinni, mert most más koncepciónk van. De az, hogy ott ültetni, elküldeni, bemelegíteni, majd mégse rakom be, ez megalázó.
0: Az mennyire lett volna Cristiano Ronaldo részére elfogadható választása, azt mondja a szövetségkapitány, hogy CR, az van, lejárt az időd. Klassz, eddig, amit tettél értünk, tényleg meghallgatunk.
1: A VB és most között erre lett volna lehetőség.
2: És ez lett volna a legtisztább pont.
0: Pontosan, ezt kellett volna elmondani a szövetségkapitánynak, ebben őt nem mentem fel. De az, hogy így viselkedik Cristiano Ronaldo, és egy picit kellett volna neki okosabbnak lennie meg a tanácsadóinak, és a VB után, amikor még aránylag ez a glória még egy kicsit ott csillogott a feje fölött, azt mondja, hogy figyelj, CR, ez így nem fog menni tovább. Meggyőzni arról, hogy nem kell ez a válogatottság, mert nem lesz, 1000 gólod meg lesz ott abban a Szaudi ligában, úgy vonulsz vissza, mint egy fucking legend a portugál válogatottból, és hagyjuk abba, senkinek nem jó ez, és most itt ez a cirkusz, itt nyúlik ez a ragacsos, mocsaras...
1: Szerintem ez korrektebb lett volna. Szerintem ez korrektebb lett volna. Így van, egyébként milyen volt a viszonyuk nekik, az edzőnek, meg neki az Al Nassrnál?
0: Hát ott aztán végképpen uralma alatt tartotta Cristiano Ronaldo az egész ligádot, és már volt egy pár olyan jelenet, amikor lecserélte őt. Tehát ez a szövetségkapitány, szóval Cristiano Ronaldo nem biztos, hogy boldog volt, amikor meghallotta, hogy a Jorge Jesus lesz a szövetségkapitány. Mert ő érezte, hogy onnan már Arábiából már egy picit ilyen mérges volt a levegő közöttük. És itt most ez kikerült, és tényleg azt mondom, hogy ha az a kisgyerek, aki CR helyett játszott, ha csak alibi lett volna, de megnyerte a meccset.
2: De nem, itt, és nem a meccs végkifejlete a kérdés, hanem előtte az, hogy abban is gondoljunk rá, minek megy oda az elnök. Az elnöknek ugyanúgy meg lehetett volna beszélni vele előtte, hogy mi lesz a feladatot. Tehát itt ezzel van a probléma, nem az eredménnyel, hogy most kirúgja a gólokat, hanem mi lesz Ronaldo sorsa. Kell-e még, vagy sem?
0: A következő helyzet Portugáliában akárki ilyen szövetségkapitánynak, Vladimir Putin, vagy Trump, vagy Xi Jinping, az a kérdés, hogy Ronaldo játszik-e, vagy sem. És ez most olyan pontra jutott el, amikor ez a 3 hatalmas ember sem tudja eldönteni, hogy mit évő legyen. A legjobb lenne, hogyha CR, még egyszer mondom, a saját nimbuszában, burkában vonulna, nem abban a burkában, hanem burokban.
1: Értem, elfúcsáltam.
0: Bár Arábiából jön, lehet, hogy neki is kellene az üzen. Mindegy, de ez egy kicsérő volt, szóval, hogy ő neki

0: már saját magának kéne tudni ezt.
1: Én erről beszélek, Gábor, is. Egy nagyon sejtelmes nyilatkozatot írt a közösségi oldalára Cristiano Ronaldo, ami nagyjából így szólt, nem tudom most szó szerint érzi, nagyjából így szólt, hogy nagyon sajnálja, és előbb-utóbb el fogja mondani az igazságot. Tehát, hogy neki van mondani valója erről, mintha lett volna egy egyesség. Kettő, ugye minden jót kívánta a portugál csapat mindennyes tagjának, annak a csapatnak, amelyért őket kitette a lelkét. Nagyjából erről szólt, ez picit ilyen búcsú ízűen hangzott, de amit lehetett hallani, tehát nyilvánvalóan ezek csak találgatások vagy pletykák, hogy volt egy deal. Hogy volt egy deal, és ebbe belement Cristiano Ronaldo, hogy ezen a Nemzetek Ligája sorozatban ebben ő játszik azt a nyitó mérkőzésen, meg a záró mérkőzésen. Most nem tudom, lehet, hogy rosszat mondok, lehet, hogy más volt a deal, de hogy ezt nem tartották. És ezt nem lehet csinálni.
0: Ezzel játszott.
1: Mikor játszott?
0: Akkor volt a legutolsó föllépése.
1: Mikor?
0: Portugália Nemzetek Ligáját előbb otthon verte meg Vesz, és utána Norvégiában is nyertek. A Vesz elleni mérkőzésen ott volt a pályán.
1: Ja, bocsánat, azt hát, nem tudom.
0: Tehát, hogyha ez a deal, akkor meg mondják. Nem tudom, mi volt a deal.
1: Én egy példát mondtam, tehát lehet, hogy egy más deal volt, de hogy volt egy deal.
0: Ez a baj, hogy mindenki csak feltételezget, és senki nem mondja el a frankót.
1: Ezért írta a Ronaldo ma azt, hogy el fogom mondani a frankót.
0: El fogom mondani mikor?
1: Hamarosan, amíg ő végleg lezárta az ügyet, szerintem a válogatottal, szerintem akkor fogja elmondani.
0: Minél előbb mondja el, az ő számára annál kedvezőbb lesz ez az egész. De minél tovább nyújtja, taktikai szempontból számára annál rosszabb lesz.
1: Ti mit láttok? Annál... Lesz ő még válogatott?
0: Nem. Szólni kéne neki, hogy
2: Én szerintem nem.
1: Én szerintem befejezte.
2: Én szerintem is befejezte. Egyrészt azért, mert ez kellő löket volt ahhoz neki, hogy és mondom, szerintem onnan pattant ki a dolog, hogy elküldték bemelegíteni, és nem adtak neki akár 5 perc játékidőt. Értem, hogy a mérkőzésben a fiatal játékos az ő pozíciójában nagyon jó volt, de ez neki megalázó volt. És ezt szerintem nem fogja engedni, ezért is ment haza, és onnantól kezdve meg már.
1: És ők meg nem fogják visszahívni, aki nyilván, hogyha egy játékos lelép egy tornáról és hazamegy, akkor az valamivel fegyelmit von maga után. Tehát nem fogják őt visszahívni. Szerintem ennek vége?
2: Igen.
0: Következő a helyzet, hogy őt nem küldték el bemelegíteni, a bal vállába belenyomódott a kispadnak a vas szerkezete, annyit ült, egy percig sem játszott ott, és volt még egy másik...
1: Milyen bal vállába, milyen vas szerkezete, rekáró ülésekbe ülnek ezek.
2: Igen.
0: Akkor csak szimbolizálni akartam, hogy milyen szorosan ült ott. Ja. Senki nem szólt neki. És a másik dolog pedig az, hogy fogja magát és ott hagyja az edzést, az nem méltó hozzá. Ott hagyja a csapattársakat, oda rendeli a magánrepülőgépét, és még valakinek még elsussantotta a környezetéből, mert amikor megérkezett Madridba a repülőtéren, ott várták éjjel az emberek. Miközben a busszal...
1: Hát menjen Uberrel, vagy mi? Látod, hogy olyanokat kértek számon, ez hangulatkeltés. Ez hangulat, hogy ott hagyta, és magángéppel, mert mivel menjen haza? Kérje oda a portugál labdarúgó szövetség saját gépét, vigyék ők haza? Nem, volt annyira jó fej, hogy saját költségen ment haza.
0: Nem hangulatkeltés, hogy azt mondja, hogy majd elmondom a frankót. Az nem hangulatkeltés?
1: De miután jelenleg még gondolom a válogatott tagja, nem akar addig belepiszkítani abba nem tudom, fészekbe. Ugyanakkor abban a pillanatban, hogyha ez a dolog ez lezárul ez az egész, akkor szerintem el fogja mondani.
0: És az milyen csapatjátékos, aki a válogatottat se szó, se beszéd, csak úgy ott hagyja. Testálbodból valaki fölpattanna mondjuk 3-9 között, hello srácok, elmentem. Gitárra repülőgépen.
1: Volt már ilyen különböző okokból, tehát most nem nálunk, de például a Bon Jovi gitárosa, aki abszolút tehát a csapatnak az ikonikus tagja, az egy világkörüli turné egyik állomásán nem jelent meg. És a turnéból még volt hátra, nem tudom, 20 koncert.
0: Szerződésszegés,
1: igen, meg kellett oldani. Tehát, hogy nem hiszem, na jó, várjál, itt valaki ír valami hosszút. Ronaldóval kapcsolatban elég sok fórumot megnéztem videóval együtt. Igen, a norvégok meccse után valóban legyintett, amiért nem állt be. Gondolom, utána a szövetségi kapitánnyal megbeszélték a dolgokat, mert a dánok elleni edzésen már csak a konditeremben volt a leírás szerint, és utána kiment a pályára, az edzésre, egy kávéval váltott pár szót a szövetségi kapitánnyal, és elhagyta az edzőközpontot. Szerintem belátta, hogy most csak a padon van a helye, ha kell, beáll, de az ő mentalitása ezt szerintem nem férne bele. A média szétszedné, és ő nem az a típusú sportoló, mint mondjuk Luka Modric, aki 41 évesen a padról akkor száll be, amikor lehetőséget kap. Mindkettő nagyszerű focista, de az aurájuk különböző. Ronaldo pályafutását a debütálása óta követem, és igen, a legutóbbi meccsen már nem ért oda olyan zicserekre, amire azelőtt 10-ből 10 a hálóban kötött ki. Interjút adott, azt hiszem tegnap is elköszönt a válogatottól, minden jót és sok sikert kívánt a csapatnak. Szerintem a média felfújja. Megpróbálta, nem sikerült, ennyi. Nyilván neki nehéz elfogadni, tudjuk milyen karaktere van. Számomra volt valaha élt legnagyobb focista sportoló, ámen. Hogy meglegyen az 1000 gól, jöhetne ide Győrbe, az Eto'hoz, az NB1-ben hamar összejönne neki, csak így viccesen üdvözlettel Gyuri Győrből.
0: Gyuri nagyon jól említette Luka Modricot, pontosan a spanyolok ellen Luka Modric beállt, azt hiszem a 70. perc környékén. Akkor már szenzációsan futballozott a spanyol válogatott a horvátok ellen. Luka Modric beállt, nem tett hozzá semmit, de a közönség a pályán, a lelátón állva tapsolt Luka Modricnak. Most ő ezt ugyanígy megtehette volna, mert valószínűleg a szövetségkapitány is, hogy mentse egy kicsit az írháját, beállította
1: volna. De a Gyuri leírta, hogy már teljesen más karakter. Nem lehet összehasonlítani. Luka Modric maga a szerénység, Ronaldo maga az extrovertáltság. Tehát ez nem lehet két karaktert összehasonlítani így.
2: És beállítani egy kategóriába.
1: Igen.
0: Én szerintem meg pont ez az, hogy példamutató volt Luka Modric azzal, hogy a VB után 200-szoros válogatott ugyanott tart, mint Cristiano Ronaldo. Gyakorlatilag 3 éves kora óta válogatott mind a két futballista. Erre az egyik úgy viselkedik, mint az operaházból kirúgott primadonna, aki duzzogva végig megy az András ütök, a másik pedig alázattal beáll, és azt mondja, hogy gyerekek, ennyit tudok hozzátenni, lehet, hogy nem is tudok ennyit hozzátenni. Vagy ott van Lionel Messi, aki azt mondta a VB után, hogy srácok, én úgy gondolom, hogy amit lehetett, megtettem, most tiétek. Ott verekednek az emberek, hogy Messi búcsú meccsén részt vehessenek. Szerződéseket rúgdosnak föl, csak hogy elmehessenek.
1: Én nem mondom, hogy nem lehetett volna ezt jobban csinálni Ronaldo helyében. Én azt mondom, hogy más karakterek vagyunk. Vannak extrovertáltabbak és introvertáltabbak. Lionel Messi beszélni nem tud, Luka Modric meg tényleg egy alapvetően szerény srác. Cristiano Ronaldo egy extrovertált srác. Mi a probléma? Mások vagyunk. Ő ilyen. Én is extrovertált vagyok, és vannak ebben a szakmában szerényebbek. Ilyenek vagyunk, nincs.
0: Bocsi, most ezzel a morális kérdéssel felmented Cristiano Ronaldo-t úgy, hogy a válogatottban pedig az összes játékost erről fogják faggatni. A szövetségkapitánynak a sajtótájékoztatója semmi másról nem fog szólni, csak arról, hogy válaszol. Ez most felmentés?
2: De pont ez a lényeg. Hát legyél te is olyan, mint Cristiano Ronaldo, és vívd ki azt, hogy rólad beszéljenek, ne pedig neked kelljen a másik csapattársadról beszélni.
1: Negyed órája beszélünk róla, sokadjára itt Magyarországon Portugália szempontjából egy elhanyagolható ország, elhanyagolható médiuma.
2: És
1: róla beszélünk, és nem Luka Modricról, és nem Lionel Messiről.
2: És nem a két gólszerzőről.
1: És nem a két gólszerzőről, így van.
0: Igen, mert etikai kérdést vett fel ez az egész jelenség, miközben az embernek békésen kellett volna elintézni ezt a világbajnokság után. Nem.
1: Te őt hibáztatod, én a szövetséget. Gábor, ennyi jutott.
0: Vitatkozzunk!
1: Így van, köszönjük szépen.
0: Várjatok, egy pillanat, tényleg szépen ezt engedjétek meg, hagyd mondjam el. Gulácsi Péter ugye a Villarrealhoz igazolt 2 hónappal ezelőtt, nagy megdöbbenése. Sajtótájékoztatót tartott Gulácsi. Spanyolul beszélt, ember, spanyolul beszélt.
1: Na jó, akkor viszont megkeresem a spanyol tanárát, mert ez gyorsan ment.
0: Tehát, hogy
1: én nekem nincs rossz nyelvérzékem, de étteremben már úgy nagyjából eligazodom, meg nem tudom, néha a taxit is rendelek telefonon spanyolul, de hogy a Gulácsi spanyolul tart sajtótájékoztatót, az nagyon komoly.
2: Komoly.
0: Nézd meg, és a Gulácsi Péter példaként állítom az összes Magyarországon szereplő túlfizetett kevés sportolónak, akik 10 éve itt élnek, és nem hajlandók megszólalni magyarul. Nem szólnak egy szót sem. Plusz a magyar válogatott szövetségkapitány 12 évével. Még mindig tolmács kell hozzá. Milyen fokú tiszteletlenség ez?
1: Nem hiszem, hogy tiszteletlenség. A magyar nyelvnél nehezebb kevés van a világon. Tehát ez azért nem olyan könnyű.
2: De 12 év.
0: Na pontosan.
1: Na mit, most kiről beszélsz, Rossziról?
2: Igen.
0: Igen.
1: Hát láttuk beszélni abban a reklámban, egy szót se értettél magyarul. Ezt akarod?
3: Csinálja ő, ha kell.
1: Csinálja. Egyszer rákényszerítették, ez jött ki belőle.
0: Még feliratozni kellett, nem? Mit van?
1: Abszolút. Én olyan bátran beszélek róla magyarul, mert úgy se érti.
0: Vagy ott vannak Győrben a női kézilabdázók, vagy Veszprémben a férfi kézilabdázók, meg még lehetne mutogatni rájuk. Itt élnek, boldogok, mert azt se tudják, hogy hol vannak, milyen országban. Hallgatják, így éneklik.
1: Boldogok, mert azt se tudják, hol
2: van. De nem igaz, mert ott nagyon sokan megtanultak magyarul.
0: Nem.
2: Dehogy nem.
1: Gyerekek, magyarul megtanulni az egy külön képesség.
2: Ne haragudj, hát nagyon...
1: annyira nehéz.
2: De vannak...
0: Szlovákul megtanulni könnyű?
1: Én nem tudom, szlovák nyelv milyen, a magyar nyelvről tudom milyen, a spanyol nyelvről is, a németről is, az angol is tudja, tudom nagyjából a nehézségi fokot.
0: De a német könnyű?
1: A német nehéz, az angol könnyebb.
0: Akkor megegyeztünk. Mégis megtanulnak az emberek Németországban, akik oda mennek külföldiek, mert kényszerítették őket.
1: Nem érted? A magyar nyelv a világ talán első két legnehezebb nyelve között van, nem tudom melyik az első. Tehát, hogy ennyire nehéz. Gábor, ezt te tudod, vagy egyszerűen tényleg csak...
0: Nem akartam hangulatot kelteni, ezt nem tudtam. Biztos, hogy nem.
1: De tényleg, a nehézségi foka a magyarnak ott van az első egy-kettő vagy háromban.
0: Akkor legalább lépést tegyem. Mert a Gulácsinak is az első...
1: Hát ezt nem hiszem el.
0: Az első három mondata, vagy az első öt mondata a spanyolul is szólt. Utána átváltott angolra. Már Szendrei József mesélte, kint dolgozott Cádizban, és mondták neki, hogy oké, Pepe, menjél, nyilatkozzá. Hát azt mondja, az ajtót nem tudom kinyitni spanyolul. Nem baj, menjél. Azt akkor ott beszélt. Mi a helyzet? Azt hiszem vége az adásomnak.
1: Nagyon. Köszönjük szépen, Gábor. Köszi. Szia. Horti Gábor.
2: Azért azt a hajt tegyem hozzá, hogy nagyon sok kézilabdázó megtanul magyarul.
1: Tehát van, mások is.
2: Igen, hogy azért a Fradiban is láttam, Győrben is láttam, Szegeden is van, hogy az edző is megtanul és megpróbál. Nyilván nem folyékonyan beszél, de azért itthon is megtisztelik a nyelvet.
1: Képességei szerint, tehát én ezt nem tudom nagyon hibáztatni azt, aki nem tud. Valaki idegen nyelvet is, magyar, barátok, ismerősök. Valaki nagyon-nagyon gyorsan és könnyen megtanul, és hajlandó és bátor megszólalni németül, angolul, esetleg spanyolul, olaszul, és valaki meg egyszerűen éveken keresztül. Tehát nekem van olyan ismerősöm, van olyan barátom, hát ha nem él Spanyolországban 25 éve, akkor egyet sem töltött ott, és nem beszél.
3: Persze, de a magyar médiában is vannak olyanok, akik évtizedek óta itt vannak, és még mindig nem tudnak rendesen magyarul, tehát simán
2: így van, de például Olaszországban a bajnokságban egy-két csapatnál olyan volt, hogyha megvásárolták a játékost, én azt hallottam, hogy fél éve volt, hogy megtanuljon olaszul, mert onnantól kezdve akkor szerződést bontanak vele, mert be kell illeszkedni.
1: A Bayern Münchennél is. Meg kell tanulni németül.
2: Tehát meg kell.
1: Igen. Na jó, a mai nap legjobb pillanatai.
2: Így van, labdarúgásról beszélgettünk, mégpedig ugye Németországban mindenki Jürgen Klopptól várja a csodát a labdarúgó válogatott kapcsán. Új érdekes szabályokat vezetett be, Torgele Sanyit hívtuk, és vele elemeztük ezeket, illetve megtudtuk, hogy a magyar válogatott hogyan működött régen.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Hunyavel szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között. És valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
9: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárat kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda!
10: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
11: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
12: Red Days a Balneo Hotelben. Töltődjön fel a 4 csillagos Balneo Hotelben. Saját termálmedence, szaunák, só és levendula pihenők, családi élmények várják. Ajándékozzon vagy legyen ön a részese a Balneo élménynek. Red Days a Balneóban csak október 4-ig. Foglaljon most 31% kedvezménnyel. Részletek balneohotel.hu.
13: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
14: Nem, pont fordítva.
13: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
14: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
15: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Miért nem tud már írni a feleséged?
15: A világhírű regény alapján.
16: Egy író szavai legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek. Őrjítő ez a ház.
15: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett. Verity.
16: Utolsó figyelmeztetés.
15: A mozikban.
17: Jön a kihagyhatatlan retrobuli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
18: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros tőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
19: Exkluzív Mercedes-Benz készletakció a JP Autónál. Lépjen közelebb új Mercedes-Benzéhez. Válasszon a raktárkészletről azonnal elérhető modellek széles választékából, kiemelkedő kedvezményekkel és egyedi finanszírozási lehetőségekkel. További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
5: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 3:10 lesz 5 perc múlva. Írja valaki, kedves Bocskor Gábor, sajnos C7 ügyben nagyon átjött az elfogultság. Nincs is ezzel semmi baj, ha valaki belátja, hogy nem tud ebben az ügyben objektív lenni. Különben jó a műsor.
2: Mert mi ebben az objektivitás, kedves hallgató?
3: Nincs is ezzel semmi baj. Csak lásd be.
1: Csak lásd be, hogy nem vagy objektív.
3: Nagyon jó.
1: Drága hallgató, először is örülök, hogy te objektív vagy. Én meg nem. És még valami, és soha nem fogadtam objektivitást. Tehát, hogy nem is akarok objektív lenni semmiben, hanem szeretném nektek elmondani azt, amit én gondolok a világról, akit én szeretek, vagy amit én szeretek, és akit én utálok, és amit én utálok. Nincs benne objektivitás, nem akarom ezt színlelni. Tehát, hogyha én elmondom, hogy Cristiano Ronaldo-t szeretem, akkor az vélhetően szubjektív, de nem tud más lenni. Igen. Tehát, hogy ez az én kedvelem, szeretem, az csak szubjektív tud lenni.
3: Sőt, mondhatni, ez a műfaj erről szól, ez ilyen.
1: Így van. Egyetlen egy helyen lenne kívánatos, hogy objektív legyen a tájékoztatás, az a hírek. Ott se jön össze, de nem is próbálják. Én nem akarok objektív lenni.
2: Igen.
1: Tehát ezt tudom, hogy kritikának szántad, de úgy megy el mellette, mint hogyha mellé nyilasztál volna.
2: És a hírek pedig objektív akar lenni.
1: De nem akar. Nem tudom, hogy akarják ezt a látszatot kelteni, szerintem rég nem adnak. Nem?
2: Hát azért próbálgatnak valamit.
1: Igen.
2: Hát nem, próbálkozás van.
1: Panda született?
2: Uh-huh. Ja? Nem, a mama.
3: Az objektív.
1: Az objektív, ott nincs mese. Imádom Rock Me Lady, megsiratott a Rock Me Lady, most hallom először a teljes verziót. Ez a szám, ez elért bennem valamit, elég durung, szivagyok üzeni valaki.
3: Durung.
1: Igen. Szóval az embereket ez megérinti, tök jó. A mai nap legjobbjai, Évi.
2: Labdarúgásról beszélgetünk. Németországban mindenki Jürgen Klopptól várja a csodát a válogatott kapcsán. Új és érdekes szabályokat vezetett be. Ezeket beszéltük meg Torgelle Sanyival, és megtudtuk, hogyan működött régen a magyar válogatott.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Ugye a labdarúgó VB után mi történt? Tehát rengeteg válogatott nagy felújítás, tehát újításba kezdett. Felújításnak is mondhatnánk, és sorra váltották le a szövetségi kapitányokat. Márko Rossi azért húzta meg, mert nem volt kint a VB-n.
2: Igen.
1: Na most Jürgen Klopptól nagyon-nagyon sokat várnak, és volt most már két meccse, ugye döntetlen játszott a hollandok ellen 1-1, a görögök ellen viszont kikapott, ez a Nemzetek Ligája volt, és azt mondja, hogy hát nyilván sikerek nem voltak, de most Jürgen Klopp, aki egyébként egy nagy csapatépítő hírében áll, tehát ő tényleg kovácsolja a csapatot, nem?
2: Igen, ezt hallottuk, hogy meg ezt is látjuk nála, tehát a Liverpoolnak ugye ő volt a korábbi edzője, és nagyon nagy volt a csapategység.
1: Na, és ő most meghozta az új szabályokat, ami hát eléggé ellenében megy annak, amit Nagelsmann csinált a német válogatottra vonatkozóan. Na nézzük ezeket meg, és döntsük el, hogy ezek jók, logikusak, túlszigorúak vagy sem. Itt van az első, tilos a telefon használata meccsnapokon, főleg bemelegítésnél és megbeszéléseken.
3: Hát bemelegítésnél, megbeszéléseken ez logikus, hogy nem titokoznak.
1: Ezt akartam kérdezni. Mi? Hát, hogy van egy taktikai megbeszélésed szállodának a nem tudom, konferencia termében, írásvetítővel meg minden, akkor valaki előveszi a telefonját.
2: Ezek szerint igen.
3: Nyomkodja közben a telefon.
1: És nyomkodja közben. De ez hogy lehet? Ez milyen morál?
2: Hát olyan. Pont ennyi. Tehát nem az, hogy nem érdekli őket, hanem annyira reflexzerű a telefon használat már az ő életükben is, és hogyha látjátok, amikor ugye a másik a bemelegítés, amikor kivonulnak, tudod, a pályára, és van egy mondjuk akár egy zárt edzés, csomószor ott van a fülükben, ott van a kezükben.
1: Ez hogy?
2: Egyszerűen
1: de miért nem lehet csak egyszer szólni? Telefon kint, kész, vége, soha nem akarok többet szólni.
3: Igen, a konferenciaterem bejáratába le kell tenni a telefontod egy asztalra, vagy egy dobozba.
1: Ez nem kegyetlenség, ez normális, hát ez minden cégnél így van.
3: Ez abszolút, egy megbeszélésen se lehet. Az, hogy mondjuk egész nap, tehát meccsnapokon ne lehessen a telefonhoz nyúlni egész nap, azért azt erősnek érzem, de szerintem nem is erről van szó.
1: Ne vonj el a figyelmed, lehet, hogy kapsz egy rossz hírt, lehet, hogy egy haverod nem tudom valamit, tehát hogy nagyon-nagyon egyetértek ezzel. De nézzél magadról kritikákat.
3: Az is igaz, igazad
2: van. Nagyon fontos. Ne olvasd el, hogy mit ír a sajtó, mert iszonyatosan befolyásolni tud.
1: Pontosan. Jó, mindenkinek kötelező egyszerre étkeznie.
3: Ez teljesen jó. És logikus is.
1: Tehát nincs az, hogy Musziala lemegy, és eszik egy kaszinótojás, majd három órával később, az a baj, hogy nem tudok, Rüdiger, nem tudok már neveket a német válogatottból.
2: Nem baj, de nem is az a lényeg szerintem ebben, hogy ki, hanem az, hogy mennyivel jobb, ha mi együtt leülünk reggelizni, nem? Mennyivel jobb a csapat hangulat, hogyha együtt vagyunk. És gondolj bele, őnekik meg passzolni kell egymással, meg eredményt kell elérni, alap, hogy együtt kell kajálni.
3: Közösségépítésnek a legalapabb alapköve. Igen. Az a közös étkezés.
1: Abszolút. Én is azt gondolom, tehát az nagyon-nagyon csapat összetartó, de nézd meg tényleg az olasz vagy a spanyol kultúrában családok együtt esznek, barátok együtt esznek, az összekovácsol. Jó, a családtagok, hozzátartozók látogatásai ritkábbak és kötöttebbek. Tehát nem sétálhat ki be az edzőtáborba feleség, barátnő, ki tudja micsoda. Gyerek.
2: Hát azért vagyunk, és azért mennek oda, hogy dolgozzanak, vagy csinálják azt. Egyértelmű, hogy azt korlátozni kell. Mert na jó. Mindenki bemegy.
1: Most a legfontosabb, Gyuri, ezt téged érzékenyen érintene, nem fogadhatod a szállodában a fodrászodat.
3: Aj, ez viszont kizökkenteni őket szerintem.
1: És azt gondolom, hogy gyerekek, én havonta egyszer járok fodrászhoz, aztán rájöttem, hogy nem, hát ezek a kis piperkőcök, ezek, ha ilyen, mint a borot, mi is naponta borotválkozunk, normális férfiak, bocsánat, Gyuri.
3: Igen. Mi, akinek van szőrük, mi ritkábban.
1: Nekem igen. Is lenne. Tehát ez, tudom, csak tudom. Ezt a Zelenszkit bírod, hogy ez
3: tudom.
1: Engem megtépett a háború. Ezt az imidzset.
3: Tudom.
1: Na. Szóval, hogy ők ugye, ha egy milliméter is kinő ott az oldalt felnyírt SS frizurájukból, akkor már hívja a fodrászát 3000 euróért plusz szállásért, nem tudom, Gütersloh-ból Frankfurtba, hogy egy picit ott tolja le neki.
3: Igen, mert a meccsre tökéletesnek kell lenni, hiszen mindenki fotózza, videózza őket, és ez a legfontosabb.
1: Te érted a focistát, megérted?
3: Nem, szerintem figyelj, 3 hetente járok, és tökéletes azon a 3 hétben szerintem úgy, ahogy van, tehát nem kell minden napra tökéletes lenni.
1: Hát hátul már mamutos.
3: Hát figyelj, hátul egy kicsit most ez a felnyírás, ez már lenőtt.
2: És ugyanez a beszélgetés van csapaton belül.
1: Igen, Musziala.
2: Musziala-nk beszél, hátul már mamutos, na hívom a fodrát.
3: Na és ez az, de lehet, hogy akkor viszont nem fog tudni a meccsre úgy koncentrálni, mert azt nézegeti a tükörben, hogy hú, mamutos, hogy fogok kinézni. Tehát ez nem biztos, igen. Hogy jó irány.
1: Na jó, arról beszéljünk, és mindjárt itt jó barátunk Torgeles Sanyit is megszólítjuk, hogy ugyanakkor meg egy csapatban mindig is voltak, és lesznek, és szerintem kellenek is a renitensek, a rockstárok. Rengeteg ilyen van. És ezért akarok beszélni mindenképpen 42-szeres magyar válogatott barátunkkal. Itt van velünk Torgeles Sándor. Szia Sanyi, jó reggelt!
4: Jó reggelt, kívánok, sziasztok!
1: Szia! Na, hát figyelj, nagyon-nagyon érdekes, hogy neked ugye voltak szövetségi kapitányaid, most olvasom itt Lothar Matthäus, Bozsik Péter, Váridi Péter és Ervin Kóman. Nyilván 4 különböző karakter lehetett, a te idődben milyen szabályrendszer volt, és az is érdekelne, hogy te eminens voltál, vagy renitens voltál, rockstar voltál.
4: Én voltam, aki betartotta a szabályokat.
1: De most a habor is hamis.
4: Én voltam a rendőr.
1: Te voltál a vamzer?
4: Én tartottam be a szabályokat, mindenkivel tartottam be a szabályokat. Tehát aki késett, azt megbüntettem, aki nem tartotta be, azonnal ott volt az ostor, bum, oda kellett csapni a játék, mert rendfegyelem kell. Abszolút egyetértek Kloppal. Tehát, hogyha nem tartod be szabályokat, nincs rend, nincs fegyelem, akkor nem tudsz normális csapatot építeni. Abszolút ez így van. Mondjuk ez a fodrász sztori, ez megütötte a fülemet, mert hogy ez a veszély engem nem fenyegetett volna, mert ugye elszállt a tető. Úgyhogy a fodrászomat nem kellett volna behívnom, de abszolút ez sztárral ül meg. Engem ezt ki is lehet zárni. Tehát most 3 hétről van szó, főleg ilyen VB-ről, Európa-bajnokságot, tehát ezt ki lehet az építeni. Tehát abszolút, aki ezt csinálja, ezt tényleg csak. Ez ilyen kifele előadom magamat, sztori. Azt, hogy együtt ebédelnek, vacsoráznak a játékosok, az tök normális dolog, a telefont azt ki kell zárni. Én a reggelit azt szerettem, azt, hogy ilyen olyan volt, hogy mindenki akkor ment le, amikor akart, természetesen egy idővalóban belül, mondjuk reggel 8-10-ig, hogyha késő este volt a mérkőzés, valaki tovább szeret aludni, akkor az ne kelljen fel reggel 8 órakor azért, hogy együtt menjen a csapat, az tök jó dolog volt, de az, hogy a ebéd meg a vacsora együtt, az tök normális dolog, és szerintem ezt így is kell csinálni.
1: Ez baromi érdekes, mert ugye a kérdés az, és itt a Mario Baslernek a sztoriát is hoztuk többek között, hogy ennyire megváltozott a focisták hozzáállása, a mai futballisták, a mai profik, ugye te is említetted a fodrászt, én azért hallottam olyan, hogy külön mennek kajálni, teljesen ilyen, ha akarod, sztárolőrökkel, olvastuk olyan Nagelsmann-féle világbajnokságot, hogy régen bár voltak szabályok, te betartattad őket, de azért az ilyen kis sorból kilógók, ha jól teljesítettek, akkor az azzal se volt baj, nem?
4: Mindig így van. Ezt nagyon jól mondod, hogyha pályán te teljesítesz, és hozod az eredményt a csapatnak, akkor a csapattársak is jobban elfogadják azt, hogy te egy kicsikét beteged a szabályokat, mert ugye beleteszed a lóvét a zsebedbe, vagy zsebükbe, innentől kezdve nincsen ezzel nagy probléma, de abban a pillanatban, hogyha te már nem teljesítesz, akkor azonnal oda vágják a fejed.
2: Mivel lehet megbüntetni egy labdarúgót? Ugye mondtad, hogy te tartottad kordába a csapatot, hogy milyen büntetéseket használhattál?
4: Pénzbüntetés. Csak pénzbüntetés volt. Tehát mindennek megvolt a szintje, késés, ennyi forint, hogyha sárga lap vagy piros lap, akkor annyi forint. Sőt, meg olyan is volt, azt speciálisan én találtam ki azt, hogy fürdőbe, ugye nem lehet igelni a fürdőbe, tehát most ne lássam én már meg ott. Együtt szoktunk elmenni egy biztán fürdőbe, ne lássam én azt, hogy van ne gond, tudjam azt, hogy ott valaki...
1: Persze, de bocsánat, ez mi a zuhany, vagy a jacuzzi, vagy a... Vagy a zuhanyban ott állt melletted valaki, és jött a sárga.
4: Simán.
1: Én is szoktam Sanyi a zuhanyba, de nincs mellettem senki, és, annak, és nem vallom be.
2: És annak mi az ára?
4: Otthon oké, az más kérdés.
1: Otthon, arról beszélj.
4: Holnap, vagy másnap abba a másik zuhanyzótárcába én fogok fürdeni, és előző nap az XY-on oda vizet, álljolhat az álljomba meg, az a betiltod, ami van, te vagy, én ezt nem akarom nézni.
1: Igazából.
4: Ha akkor meg van büntetni. Na, az se a fájt, mondjuk egy zuhanyzásnál, még azért halka megérzem, az tök jó érzés, amikor zuhanynál megtörténik a sztori, de... Ne lássam már azt, hogy ott valaki azt csinálja, úgyhogy az szépen meg lett büntetve. Az nem tetszett a játékosoknak.
1: Melyik játékos húgyozott le téged? Ha nem csak a tálcába, csak nem akartál abba belelépni, értem?
4: Igen, ja, így van. Akár volt papucs, akár nem. Papucs használata kötelező természetesen.
1: Te nagy vagy, Sanyi, te kellene csapatkapitánynak nálunk is. Itt annyira el van eresztve a ló itt Gyurival, Évivel, hogy nagyon kellenél ide.
3: Évinek ez az zuhanyzós történeted, igen?
1: Mondja, Sanyi, bocs.
4: Nem, bár tudod, miért kellett ezt csinálnom, hogy szedjünk be lóvét.
1: Legyen miből inni. Ja! Sanyi, köszönjük a betekintést, jó volt, élmény volt. Köszi neked is, szia, Torgelle Sándor! Szia!
3: No, hát azért így örömbe fizetni a kicsi pénzt, ha utána nagy közös drinkelés van belőle. Így tégy befizetném, nem Évi, nem Gáz.
2: Nem.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, 10 óra lesz pontosan 10 perc múlva, 5 perc múlva. Tényleg a hallgatósága tartozik, hogy bocsi, hogyan hűzik a zuhanyzóban, most komolyan ez már erősen közelít Fábrihoz. Ja, ez nem dicséret, bocsi, kezd öregedni, csak a hülye nem veszi észre mennyire. Na jó, hát ezen most megsértődtem.
2: Sértő is volt, igen.
1: Nincs az akart lenni, ugye?
2: Az akart lenni,
1: jó. Jó, mai műsor vert mindent, kedves Gábor, pont ezért hallgatlak 30 évemet belőle, csak egy van. Megérdemli az első helyezést, örülhet a győri csapat, Noémi hangja sejmes. Rockmiridi számot imádom, jó választás volt. Köszönjük szépen ezeket. Na, jó, Anett nincs itt, nincs hangulat, sajnálom, menjünk. Akkor mi megyünk innen.
2: Menjünk, az a biztos, igen, hogy itt se legyünk.
3: Anett nélkül nincs ember.
1: Anett nélkül nincs élet, jövünk még vissza holnap reggel. De
2: Anett nélkül durva lesz az is.
3: Igen.
1: Kemény lesz, igen, de már Lacika is elhúzott innen.
3: Igen, mert dolgozni akar.
1: Tőke a májszagú a kezem. Nincs, ez nem egy jó nap. Jön Vágó Piros. Szagát nem ismerem, de általában jó.
3: Igen.
2: Frissítse fel a stúdiót.
1: Így van. Jó, találkozunk holnap reggel 6:08.
2: Viszlát.
0: Nem a témáig fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint. Két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőző krém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
8: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
9: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
10: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
11: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
10: Mit is mondott? Artrevin?
11: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
10: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
11: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
12: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
13: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja. Igen, célba ért!
14: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos a gyógyszerészét.
15: Idén ne válassz a minőség vagy a kedvező ár között. Vásárolj októberben Black Friday kedvezménnyel. Pellet vagy fatüzelésű kályha és kazán, fűtésre optimalizált klíma, boiler, melegvíz és puffer tartály a Kazán Express webáruházból. Saját készlet, megbízható gyártók, kamatmentes hitel. www.kazanexpress.hu.
16: Hunyavel szemét mit lát?
17: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
16: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
17: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
18: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Szabálytalanságot talált a NAV a balatoni vállalkozások ötödénél. Több mint egy hónapja esik Tokióban. Itthon csapadékra egyelőre nincs esély. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elköszöntünk a vármegyéktől, mától ismét a megye elnevezés a hivatalos, a főispánokat pedig újra kormány megbízottaknak hívják. Az erről szóló alaptörvény módosítást nyáron fogadta el a parlament. Az elnevezések fokozatosan módosulnak majd, az ügyintézésekben nem lesz változás, a személyes okmányokat sem kell cserélni a megyék visszatérése miatt. Minden ötödik ellenőrzésen szabálytalanságot talált a NAV a Balatonnál. A tó környékén zajlott nyári akcióban 2300 vizsgálatot végeztek az adóhivatal emberei. Vállalkozásoknál, szolgáltatóknál, rendezvényeken, vendéglátóhelyeken jártak. Legtöbbször azzal volt gond, hogy a vállalkozások nem adtak számlát vagy nyugtát, nem jelentették be dolgozóikat, illetve nem megfelelően használták az online pénztárgépeket. Ma van az idősek világnapja. Ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a szépkorúak valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idősember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
21: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltik a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem aktívan maradjanak benne. Ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
20: Rekordot döntött az eső Tokióban, már 35 napja tart, ilyesmire 140 éve nem volt példa a japán fővárosban. A tartós eső, az alacsony légnyomás és a magas páratartalom sok tokióinak okoz fejfájást, szédülést. A termést is tönkreteszi a sok víz. Az árak emiatt elszálltak, főleg a salátafélék, leveles zöldségek drágultak. A meteorológusok pedig úgy látják, a szokatlan időjárás folytatódhat Japánban. Folytatódik a napos, száraz idő, legfeljebb fátyolfelhők jelennek meg az égen. Odakint majd 22-26 fokot mérhetünk. Holnapra is általában derült, napos, száraz időt ígérnek néhány felhővel, ezekből nyugaton lehet több. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, délután 23-27 fok is lehet már. Hasonló idő vár ránk hétvégén is, a csípős hajnalok után ismét akár 27 fokban élvezhetjük a ragyogó napsütést.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
22: Vágjunk bele tehát októberbe. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit ezen a csütörtök délelőttön. A mikrofonnál Vágó Piros, egészen délután 2-ig. A Sky Full of Stars, a Coldplay slágerét is játszom, majd hamarosan érkezik a Last Ketchup, most pedig a Status Quo slágere.

műsorban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szebb holnap helyett, vagy előtt, még szebb ma. Hát a délelőttünk már biztos, hogy szuperül indult. Egyik kollégám, elárulhatom, Lacika, nagyon jó táncolt. Last Ketchupra, The Ketchup Songra, még ezt a halandzsa nyelvet is bírta valamennyire, úgyhogy még a szöveg is úgy, ahogy rendben volt. Szóval mi ilyenekkel segítjük, turbozzuk a csütörtök délelőttet a hallgatóinkkal. A folytatásban jöjjön az egyik kedvencem Tina Turnertől, a Typical Male, de itt lesz a Tátrai Band Hajnali Szele, hogy kifújja a bosszúságot. Az Ace of Base-szel pedig indulunk a Don't Turn Around-dal.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, micsoda párosítás. A kávé és a zene világnapja, október 1-e. Szokjuk az új hónapot, szokjuk az új dátumot, nekem még nem áll rá a kezem a 09 után a 10-re. Most már ez van, van rá néhány napunk, hogy ezt megszokjuk. Na de visszatérve az előbb mondottakra, igen, két igen erős világnappal indul ez a hónap. Van egy olyan sanda gyanúm, hogy dátumtól függetlenül mind a két világnapot ünneplik is hallgatóink a mindennapokban is. Legyen szó a zenéről, vagy akár a kávéról, na jó, utóbbit lehet, hogy már egy kicsit kevesebb számban, mint mondjuk a zene ünneplését. Szó esik majd mind a kettőről a továbbiakban is, viszont akkor folytassuk most az egyik ünnepeltel, a zenével. A kedvesem szól mindjárt a Bialex-től, és jöjjön most Kylie Minogue, I Should Be So Lucky a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már érkeznek a közlekedési infók is a 0620-22-22-122-es SMS számra. Szia, piros dugó az M7-esen Budapest felé aszfaltozás miatt Székesfehérvárnál. Köszönöm szépen, aláírás nélkül érkezett az üzenet, és igen, azt látom, hogy a 64-es kilométernél aszfaltoznak, úgyhogy innentől kezdve a munkavégzés mögött 3-4 kilométeren torlódnak az autók. Az M5-ösön szintén Budapest felé Lajos Mizse és Örkény között szintén dolgoznak, itt 3 kilométeres a torlódás, az M1-esen pedig Budapest felé az 55-ös és 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, és itt emiatt van szakaszos torlódás és lassabb haladás. Az egyesen pedig az 59-es kilométernél Vértesszőlősön, a vasútállomás környékén történt egy baleset, és itt csak a félútpálya járható. Szóval óvatosan vigyázzanak magukra, és akkor jöjjön a Roxette Joyride, hogy balesetmentes és zökenőmentes legyen az utazásuk. Rick Astley-vel pedig a Together Forever-t halljuk.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Két mi varázsol el a zenében. Biztos vagyok benne, hogy a következő órában is megtalálják hallgatóink a kedvencüket. Hozom majd a Joy-ol a Valerie-t. És ugrunk a 90-es évekbe a Fun Factory-vel.

0: ez a Sláger is szól majd 11 óra után a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
0: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során, mind a mellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
2: Rádiókonyha!
1: Rádió
2: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
1: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Hunja be a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
6: Jön a kihagyhatatlan retro buli, Arena Retro Party 7, 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
7: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
8: Séta? Gondoltam.
9: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
10: Indulhatunk.
11: Red Days a Balneo Hotelben. Töltődjön fel a 4 csillagos Balneo Hotelben. Saját termálmedence, szaunák, só és levendula pihenők, családi élmények várják. Ajándékozzon vagy legyen ön a részese a Balneo élménynek. Red Days a Balneóban csak október 4-ig. Foglaljon most 31% kedvezménnyel. Részletek balneohotel.hu.
12: Az életed a tiéd. Mindenkorban élvezd. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Potemix.hu. 0646 417 001.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos magnélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
14: Drónokkal keresik a beteg szőlőtőkéket, kihelyezett ülést tart a kormány erdőbényén. Lisztre cseréltek 40 kiló kokaint egy páncélteremben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Drónokkal pásztázzák a szőlőültetvényeket, hogy minél gyorsabban megtalálják az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A levegőből készült felvételeket mesterséges intelligencia elemzi. A módszer tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig tovább fejlesztik. A részletekről Bogya Sándort, a Nébih Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét kérdeztük.
15: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet, ha a szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növényegészségügyi felderítésekben.
14: Kihelyezett ülést tart a kormány a hétvégén Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a tanácskozás fő témája között szerepel a gazdaság és a költségvetés helyzete, valamint a közigazgatás átalakítása. A kormány emellett a vízgazdálkodásról, az energetikáról és a klímahelyzetről is tárgyal. A kormányfő a múlt hétvégén Szolnokon jelentette be, hogy kihelyezett ülést tartanak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen. Orvadászokat vettek őrizetbe Békés megyében. A rendőrség szerint egyikük tilalmi időszakban és idegen vadász területen is ejtett vadakat, amelyek egy részét nem jelentette be, húsukat pedig eladta. Fegyverét állítólag olyan társának is átadta, akinek korábban visszavonták a vadászati engedélyét. A két férfit orvadászattal és lőfegyverrel visszaéléssel gyanúsítják. Fegyvereiket és lőszereiket is lefoglalták. Lisztre cseréltek mintegy 40 kg bizonyítékként őrzett kokaint a Fidzsi-szigeteken. Az átszámítva 4,3 milliárd forint értékű kábítószert egy bírósági páncélteremben tárolták. Egy ellenőrzéskor 7 csomag már hiányzott, a megmaradt tömbökről pedig kiderült, hogy egyik sem az, aminek látszik. A rendőrség 6 igazságügyi alkalmazottat gyanúsít, ők ugyanis hozzáférhettek a páncélteremhez. Késő nyárias idővel köszöntött be az ősz második hónapja, ma legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, mellettük sok napsütésre és száraz időre készülhetünk. Délután 22 és 27 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap és a hétvégén is alig változhat az idő, maradhat a derült napos csapadékmentes időjárás 23-27 fokos maximumokkal. A hajnalok viszont már emlékeztethetnek arra, hogy ősz van, a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Harapjuk a délelőttöt. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Már 11 óra is elmúlt, 5 perccel. Vágó Piros vagyok, egészen délután 2-ig töltjük majd együtt az időnket. Calvin Harris Summer-ét is hozom majd, elsőként pedig a Genesis Soul, a Land of Confusion-nál.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Képzeljék el hallgatóink, akik éppen nemrég tették le mondjuk a mai valahanyadik csésze kávéjukat, talán a másodikat, lehet, hogy van, aki már a harmadikat is. Hogyha összevetjük, hogy egész évben mennyit kávézunk, akkor 5,5 teljes nap jön ki, mert hogy egy átlagos kávészünet 11-12 percig szokott tartani. Igen, én például a reggeli első kávénak mindig megadom a módját, ha tehetem, és nem kell nagyon-nagyon sietnem, akkor azért leülök békében, nyugalomban, amíg lehet, addig kint eszem meg ezt a teraszon, és egy ilyen 10-15 percet biztosan akkor csak arra figyelek, hogy én most iszom a kávémat, figyelem közben a környezetet, a madarakat, a macskám lehet, hogy éppen az ölembe kuporodik. Az egy olyan én idő akkor, amit kiszakítok a napból. Mindezt pedig azért mesélem, mert hogy a Kávé Nemzetközi Szövetsége szerint október 1-e a kávé világnapja, amit aztán idén már az ENSZ is megerősített, bár egyébként Magyarországon és több más országban a szeptember 29-ét is megemlítik, mint a kávé napját. Nincsenek annyira egymástól esze, ezen nem fogunk összeveszni, akár így, akár úgy ünnepeljünk a kávé világnapján és a zene világnapján is, amikor is mindjárt folytatom a Joy-jal, a Valerivel, illetve most a Fun Factory és az I Wanna Be With You szól.
1: Check it out, check it out.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy újabb üzenet az SMS falunkról, szerencsére ezúttal nem közlekedési info. Szia Piros, ma van a születésnapom, de nagyon rossz napom van sajnos. Csak az nyugtat, hogy téged hallgatlak, Monami. Sajnálom, hogy nem alakult eddig jól a napod, de lehet, hogy pont most fog egy csettintésre megváltozni. Na jó, nyilván nem egy csettintésre, de lehet, hogy ilyenkor kell egy nagy levegőt venni, felszegni a fejed és azt mondani, hogy minden rendben van. És igen, zenében is igyekszem mindezt alátámasztani, például az Ocho Macho Jó Nekem slágerével, vagy most a Depeche Moddal a Strange Love-val a Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Itt vagyunk már ebben a csütörtökben, amikor biztos, hogy nagyon sokan tekintenek már előre a hétvégére, szerveződnek a különböző programok, ugye nagyon sok helyen még ilyenkor tartanak bőven fesztiválokat, kinti eseményeket. Gyönyörű idő várható. Annyi lesz a különbség az eddigiekhez képest, hogy még nagyobb lesz a napi hőingás, vagyis a reggelek még hidegebbek lesznek, és ugyanúgy maradnak a napközbeni 25 fok körüli értékek, úgyhogy igencsak átolzéig fel kell majd öltöznünk, és aztán mindezt le is kell vennünk napközben. Komolyabb változást a következő hét közepe tájékára mondanak nekünk, inkább csütörtök péntekre, és végre talán csapadékosabbra is fordul ezzel az időjárás. Ennek most már nagyon itt van az ideje, úgyhogy drukkoljunk, hogy ez tényleg így legyen. Amit biztosan tudok, hogy mikkel folytatjuk, milyen slágerekkel a Retro Rádióban. Natalie Imbruglia és a Torn szól mindjárt, de csak Billy Joel és az Uptown Girl.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mi tovább folytatjuk a kalandozásainkat a zenék szárnyán időben a Retro Rádióban. A 80-as évekhez például a Modern Talking dalán keresztül jutunk. És irány a 2000-es évek eleje Adam Lambert-tel.

0: aki egyébként a hétvégén az MTV zenei díjátadó gáláján is fellépett, George Michael egyik dalát adta elő, a rajongók szerint egészen jól. Vele pedig a What Do You Want From Me szól majd a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Elköszöntünk a vármegyéktől és a főispánoktól. Országszerte várják programok a madárbarátokat. A Bakonytól a Zemplénig versengenek a turistaházak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elköszöntünk a vármegyéktől, mától ismét a megye elnevezés a hivatalos, a főispánokat pedig újra kormány megbízottaknak hívják. Az erről szóló alaptörvény módosítást nyáron fogadta el a parlament. A rendelkezés a közigazgatásban is változásokat hoz, az elnevezések fokozatosan módosulnak majd. Az ügyintézésekben nem lesz változás, a személyes okmányokat sem kell cserélni a megyék visszatérése miatt. Jóval nagyobb lendülettel kezdték az őszt az eladók a lakáspiacon, mint a vevők. Az egyik hazai ingatlan közvetítő portál adatai szerint augusztushoz képest 26%-kal nőtt az új hirdetések száma, a kereslet viszont mindössze 1%-kal emelkedett. Szeptember végén már csaknem 150 ezer eladó lakás és ház közül válogathattak a vásárlók. A portál szerint a bővülő kínálat erősítheti a vevők alkupozícióját és lassíthatja a lakásárak emelkedését. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Most hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Az esemény sorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
4: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madár megfigyelő túrákon, madárgyűzési bemutatókon legyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűrűzés során.
3: 10 szállás helyverseny idén az év turistaháza címért, a Bakonytól a Zemplénig turistaházakra, kulcsos házakra és más természetközeli szállásokra voksolhatnak a kirándulók. A döntősök kiválasztásakor az épületek állapota és felszereltsége mellett a környezetet, a közeli látnivalókat és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. Szavazni október 12-ig lehet az Aktív Kalandor oldalán. Megérkezett az október, de az időjárás egyelőre inkább a nyarat idézheti. Ma sok napsütésre, kevés fátyolfelhőre és csapadékmentes időre számíthatunk. A szél néhol megélénkülhet, délután pedig 22 és 27 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnap és a hétvégén is folytatódhat ez a csendes napos idő 23-27 fokos délutánokkal. Reggelente ugyanakkor már jóval hűvösebb lehet, szombaton és vasárnap a hidegre hajlamosabb tájakon akár gyenge fagyok is kialakulhatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Október 1-én, csütörtökön délután, majdnem 4 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Tartsanak velem ebben az órában is, Vágó Piros vagyok. Érkezik majd az Ergo, a Szeretlek is, meg nem is slágerrel. Most viszont Michael Jackson dalát indítom.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytassuk imáron a délutánban közlekedési információkkal, amiket most tudunk. Az M0-áson már megszűnt a sávzárás egy baleseti helyszínelés miatt a 20-as kilométernél az M5-ös felé Szigetszent Miklós térségében, úgyhogy a torlódás feloszlóban van. Az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében egy műszaki hibás teherautó áll a külső sávban a 18-as kilométernél, úgyhogy ott viszont emiatt alakult ki 3 kilométeres torlódás. Nyíregyháza és Rakamaz között a 38-ason, a 25-ös kilométernél történt baleset, itt lezárták a félútpályát. Csesznek térségében a 82-esen pedig a 31-es kilométernél műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat, arra pedig óvatosan sok a domba, kanyar, úgyhogy mindenki vigyázzon magára. Mi pedig folytatjuk a Retro Rádióban az Így szólt hozzám a dédapámmal, amit lehet együtt énekelni majd a Skorpióval. Jöjjön a Modern Talking, elsőként pedig a Beloved, a Sweet Harmony-val.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Október 1-én két világnapot is tartunk, minimum, mert még egy csomó mindent nem soroltunk, de a zene és a kávé világnapja is ma van. És képzeljék el, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen zenét hallgatunk, miközben kávét iszunk. 2021-ben egy élelmezésügyi kutatásokkal foglalkozó intézet ugyanis csináltatott egy kávé plusz zene felmérést, hogy vajon van-e hatással a kávé fogyasztásunkra, vagy a kávé ízlelésünkre az, hogy milyen zenét hallgatunk. Nos igen, nem is gondoltuk volna. Az egyik zenét, amit lejátszottak a kávéfogyasztóknak, inkább édesnek, a másikat pedig inkább keserűnek érzékelték a kutatásban résztvevők, és így ugyanaz a kávé másnak tűnt a különböző zenék mellett. Az édes zene mellett kevésbé dominált a kávé keserűsége, míg a keserű zene mellett értelemszerűen jobban érzékelték a keserű ízt a kávéivók. Még a végén kiderül, hogy lehet, hogy a legjobb teljes csendben fogyasztani a kávét. Ha valaki már itt tart az ebéd utánban, akkor jó kávézás, de egyébként pedig jó étvágyat kívánok. És az ebéd mellé, vagy a kávé mellé érkezzen majd a Soho Party, az éjjel soha nem érhet véget slágere. Laura Branigan és a Self Control után.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
4: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
3: Mit is mondott? Artrevin?
4: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
3: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
4: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
5: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre, és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
6: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen! Célba ért!
7: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
8: Hunyabel szemét mit lát?
9: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
8: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
10: Plastikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plastikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plastikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
11: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
13: A virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint. A cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Újabb üzenetek az SMS falunkról. Szia Piros! Jövő héten szerdán irány Tenerife. Egy csodálatos hetet fogunk eltölteni édeskettesben a lányommal. 24 fokos óceán, 28 fok meleg. Mi kell még? Üdv, Gyula! Ez nagyon jó program, teljesen igazatok van, érezzétek majd jól magatokat. Kriszti pedig a következőt írta: szia Piros, nagyon jók a zenék, izgulok, holnap lesz a műtétem. Kriszti. Én is biztos, hogy izgulnék, mi hamarabbi gyógyulást kívánok majd. Ricky Martin is lendületet ad nekünk a Mariával, de most szóljon a Pink Floyd, Another Brick in the Wall slágere

0: hátra, pa' trá.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy igazi örökzöld sláger is érkezik majd egy óra után Stevie Wondertől. I just called to say I love you. Időben pedig nagyot ugrunk a 2000-es évek elejére Mikával. Jöjjön a Relax, Take It Easy. Tartsanak továbbra is a Retro Rádióval.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
1: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során. Mind a mellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
3: Rádiókonyha.
2: Vágó
3: piros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
2: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
5: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
7: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
6: Mit is mondott? Artrevin?
7: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
6: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
7: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
8: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
9: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
10: a dudát. Ismerős a monológ, próbálja ki a Datív Piscineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8.990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bardiautó.hu oldalon.
12: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 90 g-os millikrém túró 199 forint, két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
13: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
14: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
15: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
16: Ma van a Merrák elleni küzdelem világnapja. Rózsaszín szalagok jelentek meg a budapesti buszokon. Több mint 1000 lépcső vezet az év kilátójához. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma van a Merrák elleni küzdelem világnapja. Ehhez kapcsolódva új megelőzési programot indít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a hátrányos helyzetű településeken élő nőknek. A 12 mobilrendelő jelenleg 40 kis településen segíti a lakosságot. A nők orvosi konzultáción és fizikális emlővizsgálaton vehetnek részt, szükség esetén pedig mammográfiára vagy szakorvoshoz irányítják őket. Havonta mintegy 80-100 résztvevő az önvizsgálat helyes módszerét is elsajátíthatja. Rózsaszín szalagok jelentek meg a budapesti autóbuszokon a Merrel elleni küzdelem világnapja alkalmából. A jelképet a BKK ügyfélszolgálati dolgozói, jegyellenőrei és járművezetői is kitűzik. A buszokra figyelemfelhívó plakátok is kerülnek, amelyek QR kódján keresztül az utasok egy a betegség legfontosabb tudnivalóit bemutató kvízt térhetnek el. Új útdíjrendszer lépett életbe Romániában. A 3,5 tonnánál nehezebb járművek után ezentúl a tömegük és a megtett távolság alapján kell fizetni. A személyautók díja pedig a környezetvédelmi besorolástól és a meghajtás típusától függ. Az október előtt megvásárolt matricák a feltüntetett lejárati időig érvényesek maradnak. A Zempléni Jánosvára kilátó nyert el az év kilátója 2026 címet. A kovácsvágás fölé magasodó 20 méteres fatoronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet, majd a további 68 lépcsőfok már a látogatókra a kilátó tetejéig. A verseny eredményeiről Bánt Akás Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
0: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 ezer szavazat érkezett be. Az év kilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerje meg új helyeket. A szavazás által pedig találkozhatnak olyan célpontokkal, attrakciókkal is, amik kevésbé ismertek, és ahová korábban talán nem is jutott volna szükség indulni.
16: Végül néhány szó a várható időjárásról. Késő nyárias idővel köszöntött be az ősz második hónapja. Ma legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, mellettük sok napsütésre és száraz időre készülhetünk. Délután 22 és 27 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap és a hétvégén is alig változhat az idő. Maradhat a derült napos csapadékmentes időjárás 23-27 fokos maximumokkal. A hajnalok viszont már emlékeztethetnek arra, hogy ősz van. A hidegre hajlamos helyeken akár fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: Fátyol felhős üdvözletem a Retro Rádió hallgatóinak, Vágó Piros vagyok, töltsük együtt még a következő 60 percet, amiben szerepel majd a Fiesta Bonitája, Britney Spears-től meghallgatjuk a Baby One More Time-ot, és indítom Madonnát a Material Girl-el.

műsorban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Filmzenével is folytatjuk hamarosan Lady in Red, vagyis a vörös ruhás nő betétdala Stevie Wondertől, ami így Golden Globe-ot és Oscar díjat is hozott az előadó művésznek, aki egyébként néhány évvel ezelőtt, amikor James Corden Carpool Karaoke műsorában szerepelt, akkor nem átallott felhívni a műsorvezető feleségét, kicsit átszabta az eredeti dalszövegét, csak azért hívlak, mert James szeret téged. Nálunk viszont akkor az eredeti verzió szól mindjárt, tehát Stevie Wondertől, de csak az Everything But The Girl Missing You után a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Az utazási trendek is megerősítik azt, hogy egyre többen kedvelnek az utószezonban utazni, amikor már nincs akkora meleg, nincs akkora tömeg, szóval sokkal kényelmesebben és csendesebben lehet eltölteni néhány napot, vagy akár egy-két hetet is kedvelt egyébként mediterrán úti céloknál. Nincs ez másként Kréta szigetével sem. Biztos vagyok benne, hogy hallgatóink közül is néhányan pont a következő napokban, esetleg hetekben terveznek oda utazni. Viszont van egy rossz hírünk azoknak, akik már mondjuk jövő hétfőn ott lesznek, ugyanis egy mediterrán ciklon éri majd el Kréta szigetét, és a domborzatnak köszönhetően ez kiadós esőt jelent majd egy-két napon keresztül, ráadásul elég erős szelet, olykor 70-80 km/órás széllökésekkel. A lehulló csapadék mennyisége pedig akár elérheti a Magyarországon átlagos évi csapadék mennyiség felét is. Nincs mese, lehet, hogy néhány nap bizony a szálláson marad az ember, kártyapaklit tessenek vinni. Na meg persze internetet, hogy lehessen hallgatni a Retro Rádiót, ahol most mi a Queennel folytatjuk.

slágeridők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Változás állt be az M1-esen, ahol ugye most már nagyon régóta folynak a munkálatok a Budapest felé tartó oldalon. Most már a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, így a terelés előtt Tata és Tatabánya között jelentős 7-8 kilométeres torlódás alakult ki, erre készüljenek. Az M5-ösön pedig szintén Budapest felé Lajos Mizse és Örkény között dolgoznak, itt csak idézőjelben 3 kilométeres a torlódás. Köszönjük, ha küldik közlekedési információikat a 0620-22-22-122-re. A délutánban ennek még nagyobb lesz a jelentősége, ahogy sokan indulnak majd hazafelé. A Bee Gees-szel folytatom most, Stayin' Alive a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. El is érkezett a két óra, és két órától már majd Dénes Tamással tölthetik az időt a Retro Rádióban. Én nagyon kellemes csütörtök délutánt kívánok a hallgatóinknak, köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
3: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
4: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
5: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Red Days a Balneo Hotelben. Töltődjön fel a 4 csillagos Balneo Hotelben. Saját termálmedence, szaunák, só és levendula pihenők, családi élmények várják. Ajándékozzon, vagy legyen ön a részese a Balneo élménynek. Red Days a Balneóban csak október 4-ig. Foglaljon most 31% kedvezménnyel. Részletek balneohotel.hu.
7: Olajcsere, kezdje a párti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a párti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a partiautó.hu oldalon.
8: Plasztikai műtétek most akár 500.000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
9: Hunyavel szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
9: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
11: A virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint, a cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Új parancsnoka van a terrorelhárítási központnak. Elindult a jelentkezés a közigazgatási ösztöndíj programba. Fitnessterem és golf szimulátor várta a tehetős arabokat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kovács András rendőr dandártábornok lett a terrorelhárítási központ parancsnoka. Rendőri pályáját 2001-ben kezdte, 2010-ben került a TEC-hez, 2022-től pedig főigazgató helyettesként dolgozott. A kinevezés a szervezet átalakításával egy időben történt. A terrorelhárítási központ mától már nem önálló rendvédelmi szervként, hanem az Országos Rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ezzel párhuzamosan a korábbi formájában megszűnt az országgyűlési őrség is. Drónokkal pásztázzák a szőlőültetvényeket, hogy minél gyorsabban megtalálják az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A levegőből készült felvételeket mesterséges intelligencia elemzi. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig tovább fejlesztik. A részletekről Bogya Sándort, a Nébih Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét kérdeztük.
15: Óriási segítséget jelenthet, a szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növényegészségügyi felderítésekben.
14: Elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj program jövő évi évfolyamába. A februárban kezdődő képzésre 30 év alatti diplomás pályakezdőket várnak, akik legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek. A résztvevők 7 hónapig egy választott minisztériumban dolgoznak, majd 3 hónapot külföldön töltenek. Itthon havi 350 000, a külföldi szakaszban átlagosan 750 000 forintos ösztöndíjat kapnak. Jelentkezni október 31-ig lehet a program honlapján. Luxus lakosztályokat találtak egy indonéz börtön elzárt részén. A 13 légkondicionált apartman mellett fitnessterem, golf szimulátor és egy épülő úszómedence is várta a tehetős rabokat, akik az ellenőrök szerint pénzt fizettek a kényelemért. A börtön igazgató azt állítja, az épületek a személyzetet szolgálták. Őt és 4 másik tisztviselőt felfüggesztették, a hatóságok pedig vizsgálják, kiszedhette be a pénzt. Megérkezett az október, de az időjárás egyelőre inkább a nyarat idézheti. Ma sok napsütésre, kevés fátyolfelhőre és csapadékmentes időre számíthatunk. A szél néhol megélénkülhet, délután pedig 22 és 27 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnap és a hétvégén is folytatódhat ez a csendes napos idő 23-27 fokos délutánokkal. Reggelente ugyanakkor már jóval hűvösebb lehet, szombaton és vasárnap a hidegre hajlamosabb tájakon akár gyenge fagyok is kialakulhatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes csütörtök délutánt kívánok a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, október első napján is jönnek a nagy slágerek itt a Retro Rádióban. Sakirától kezdve egészen Ákosig, rögtön

is a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 14 óra 23 percet mutat az óra. A mikrofonnál Dénes Tamás. Az Esquire magazin az egyik legnépszerűbb amerikai magazin szeptemberi számában Ryan D'Agostino egy nagyon hosszú és nagyon őszinte interjút készített a talán egyik legmenőbb hollywoodi sztára Brad Pitt-tel, akinek talán a legérdekesebb állítása az volt, amikor miután megkínálták egymást borral, hogy rákérdezett a riporter, hogy fogyaszt-e alkoholt, mire Pitt elárulta, hogy 7 év teljes józanság után igen, ismét fogyaszt alkoholt, és ma már megállja, sőt, néha rosszul is esik neki, ha nagyobb mennyiséget iszik, bár azt is elmondta, hogy igen, valóban a mértéktelen alkoholfogyasztása járult hozzá a magánéleti problémáihoz, többek között az Angelina Jolie-val vívott válásához, a gyerekeivel való

hát nem túl rózsás viszonyhoz is. Persze filmekről is szó esett, ő azt mondta, hogy abszolút az AI-t tartja a filmipar egyik legnagyobb barátjának, pláne a kis és közepes költségvetésű filmeket mentheti majd meg az AI, és arról is beszélt, hogy 2,5 évig most folyamatosan forgatott, egy pici szünet után azért ismét beleveti magát a közepébe, és bárcsak ismét 50 éves lehetne, de azért jól érzi most magát a bőrében. Persze a fotók is arról árulkodnak, hogy tényleg jó paszban van Brad Pitt. Nálunk a folytatásban Mike Oldfield és az AD stúdió is hamarosan, előttük viszont egy másik szupersztár, Celine Dion. Ez a That's the Way It Is. Itt a Retro Rádió.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Kim Kanz vagy éppen Paul Young itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk, 6 perc múlva lesz. 3-4-3-2 SMS, a sofőr Krisztián azt írja, M3-as autópályán Vásárosnamény felé a 43-as kilométernél lévő Galga pihenőt lezárták aszfaltozás miatt, illetve Sanyi is jelentkezett, súlyos balesetet szeretnénk nektek jelenteni az M5-ös autópályán, a Lajos-Mizsei felhajtótól Budapest irányába nagyon csúnya baleset, teljes pályazár lesz, jó pár óráig biztos, aki tud a Lajos-Mizsei lehajtónyán menjen le az M5-ről és kerüljön. Egyelőre az Útinformtól ezt az információt még nem erősítették meg.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

idők legnagyobb slágerei, retro rádió, egy perccel járunk 3:43 után. Az M5-ös igaz lesz, mert hogy az M5-ös áll kb. 40 percedig, 3 mentő, 3 tűzoltó, 3 rendőrautó ment el, és teljes a pályázár, kaptam az infót. Kim Carnes a folytatásban a retrón.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, amint információm van, friss információm az M5-ösön történtekről. Azonnal beszámolok, most viszont haladjunk tovább, hiszen a következő órában is óriási slágerek többek között a Republiktól.
1: Neked könnyű lehet, de azért nekem se rossz.
0: Vagy éppen a Gypsy Kings-től, hiszen ők is itt lesznek velünk majd. És meg jó néhány nagy sztár a folytatásban a legnagyobb slágerével itt a Retro Rádióban, itt csütörtökön délután.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
4: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során. Mindamellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
3: Rádiókonyha!
2: Rádiókonyha!
3: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
2: A Rádiókonyha támogatója a Tojás 3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
7: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
8: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
9: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
10: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
11: Hunyavel szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
11: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
13: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
14: Jön a kihagyhatatlan retro buli, Arena Retro Party 7, 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
15: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
16: 20 fokos napi hőingást mértek országszerte. 12 évet kapott a gyermekeit kihasználó anya. Pinkódját adta meg borravalóként egy svájci nő. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Csak nem 25 fokot változott a hőmérséklet egyetlen nap alatt a Nógrád megyei Zabaron. Tegnap napközben még 25 fokot mértek, ma hajnalra azonban mínusz 0,4 fokig hűlt a levegő. A Hungaromet szerint az ország számos pontján 20 fok körül alakult a napi hőingás. Tegnap a legmelegebb Simontornyán volt, ahol 27,2 fokot mutattak a hőmérők. A nagy hőmérséklet különbség főként az időseket, a krónikus betegeket és az időjárásra érzékenyeket viselheti meg. Fejfájást, szédülést vagy vérnyomás ingadozást is okozhat. 12 év börtönre ítéltek egy helyi papinőt, aki pornográf felvételeket készített 3-12 év alatti lányáról. Az anya a képeket 70 ezer forintért akarta eladni az interneten. A felvételeket elküldte, pénzt azonban nem kapott értük. Az eset akkor derült ki, amikor az egyik gyermek elmondta az iskolában, mi történt. A nő a saját gyermekeit sem nevelheti tovább, és olyan munkát sem végezhet, amelyben gyerekekkel foglalkozna. Az ítélet még nem jogerős. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Most hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Az esemény sorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta a rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
17: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg.
16: 1612 frankot, vagyis mintegy 624 ezer forintot fizetett egyetlen diós táskáért egy idős nő Svájcban. A vásárló a borra való összegének megadásakor véletlenül a 4-jegyű PIN kódját ütötte be a terminálba. A tévedést sem ő, sem a pékség nem vette észre, csak két héttel később derült fény a szokatlanul nagy lebonásra. A nő végül visszakapta a pénzét, a pékség pedig több üzletében megszünteti a kártyás borra való lehetőségét. Késő nyárias idővel köszöntött be az ősz második hónapja. Ma legfeljebb fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, mellettük sok napsütésre és száraz időre készülhetünk. Délután 22 és 27 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap és a hétvégén is alig változhat az idő. Maradhat a derült napos csapadékmentes időjárás 23-27 fokos maximumokkal. A hajnalok viszont már emlékeztethetnek arra, hogy ősz van. A hidegre hajlamos helyeken akár fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 4 perc elmúlt délután 3 óra a mikrofonnál Dénes Tamás. Hamarosan felbukkan ebben az órában Bruno Mars vagy éppen Horváth Charlie. Viszont indítsuk az órát azzal a Bon Jovival, amely ismét koncertturnéra indult, és ezt a dalt is játsza rendszeresen.

90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágere.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Azt mondták valaha, hogy az Egyesült Államokban minden napra legalább egy szenzáció kell. Hát a mai napi megvan, ugyanis a fél ország azt figyelte, hogy mi fog történni Krista Pike-kal. Krista Pike ugye az a hölgy, akit hosszú-hosszú idő után egy 1995-ben elkövetett egy gyilkosság után halálra ítéltek, és most jött el az idő, hogy végrehajtsák rajta ezt a bizonyos halálos ítéletet. Csak hogy kapaszkodjanak pár órával.

A kivégzés időpont előtt a bíróság leállította a kivégzést, arra hivatkozva, hogy még kell idő, hogy megvizsgálják a gyilkosságot. A legfelsőbb bíróság azonban ezt a határozatot felülbírálta, és néhány órával később engedélyt adott a kivégzésre. Úgy látszik, valami ez idő alatt történhetett, ugyanis a ma már 50 éves nő túlélte a két halálos injekciót, ugyanis 40 perccel később is még lélegzett, ezért kórházba szállították. Hogy mi lesz a sorsa, nem tudom, nem vagyok az amerikai alkotmányban és az amerikai jogban járatos, egy kétségtelen, az amerikai média most szinte csak erről beszél, ezek a, ha úgy tetszik, a top hírek topja most, azért van már ennél sokkal kellemesebb hírem, és nevezetesen az, hogy mindjárt lejátszom a We Are The World-et itt a Retro Rádióban, jön majd Presser Gábor a Rozsdászöggel, előttük pedig egy kódzenekar, akik a Texas nevet választották, jön a Summer Sun itt a Retro Rádióban.

0: Agrórádió közlekedési híre.
1: Mindjárt a Gypsy Kings-el, vagy éppen a Pet Shop Boys-zal folytatom itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 2,5 perc múlva lesz 3:44. Kezdjük az M5-össel, tehát az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajos Mizse és Örkény között súlyos baleset történt, körülbelül egy órája 64-es kilométernél. A forgalmat megállították, több mint 8 kilométeres a torlódás. Aki teheti, már a 80-as kilométernél a 445-ös főúti csomópontban hajtson le az M5-ös autópályáról. M1-es Budapest felé az 55-ös és a 32-es kilométer között a forgalmat az új, kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ott két sávban halad a forgalom, a terelés előtt viszont Tata és Tatabánya között több kilométeres a dugó. 1-es főút 165-ös kilométer Moson-Magyaróvár, ott a Rókadombi utcai kereszteződés környezetében személyautó kerékpárossal ütközött, itt lezárták a félútpályát.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. 4 perccel járunk most már 3:44 után. A folytatásban következzék Chris Lowe és Neil Tennant csapata, a még ma is létező Pet Shop Boys, amely 1981 óta ontja a slágereket. Itt van egy közülük, ez az It's a Scene a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro, Rádió Anikó Tündér, hogy írja, hogy Bogdány Vincenten sebességet mérnek, de elvileg erről nem nagyon beszélünk. Tartsuk be a szabályokat, és sokkal egyszerűbb minden. Megyünk is tovább, hiszen jön majd a Dolly-ról a vakációval a következő órában. De Pink is nálunk fog énekelni a Raise Your Glass-t. És még rengeteg más nagy sztár a folytatásban itt a Retro Rádióban, itt csütörtökön délután.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
5: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
6: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
7: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
9: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
10: Red Days a Balneo Hotelben. Töltődjön fel a 4 csillagos Balneo Hotelben. Saját termálmedence, szaunák, só és levendula pihenők, családi élmények várják. Ajándékozzon, vagy legyen ön a részese a Balneo élménynek. Red Days a Balneóban csak október 4-ig. Foglaljon most 31% kedvezménnyel. Részletek balneohotel.hu.
11: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy katasztrofális méretű végjáték.
12: Tigör rántott bele minket, Tigör is fog kiúzni belőle minket.
11: Tom Cruise főszereplésével.
12: Kidolgozom a sztorit.
11: Az Oscar-díjas Alejandro Iñárritu filmje.
12: A kőkemény igazság így. Bam!
11: Tigör.
12: Ez jól esik, igaz?
11: A mozikban.
13: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
14: Fordítva.
13: Üfödlőzne gyelgéz a kék a
14: nőt. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
15: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
16: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgáló pultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
17: Képzelt Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
18: Na ne, tényleg?
17: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
18: Ez nagyon jól hangzik.
17: Várunk az Autócentrum Szabó Érdi és Székesfehérvári szalonjában.
1: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
12: Letartóztatták Hankó Balázs volt minisztert. Emelkedhet a koronavírus fertőzések száma. Több mint 1000 lépcső vezet az év kilátójához. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. Az intézkedésről a Kecskeméti járás bíróság döntött. Hankó Balázst hétfőn este vették őrizetben, a Nemzeti Kulturális Alappénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban. A volt minisztert hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Hankó Balázs az őrizetbevétel előtt politikai leszámolásnak nevezte az eljárást, amely szerinte a nemzeti érzelmű előadók és politikusok ellehetetlenítését szolgálja. Az ügy másik gyanúsítottját, Varga Bajusz Veronika korábbi államtitkárt szintén ma hallgatja meg a bíróság. Szorványosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a következő időszakban. A Népegészségügyi Központ szerint az elmúlt héten enyhén nőtt a vírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, és már több település mintáiban kimutatták. Emelkedést mértek egyebek mellett Szegeden, Szolnokon, Zalaegerszegen és Budapest déli részén. A koncentráció ugyanakkor az ország nagy részén továbbra is az alacsony tartományban maradt. Másfél év börtönre ítéltek állatkínzásért egy borsodi férfit. 3 éven át elhanyagolta a gesztei ingatlanán tartott kutyákat. Több állat lesoványodott, 2 elpusztult, 2 másikat pedig a többi kutya mart össze. Sérüléseiket a gazdájuk nem kezeltette. A bíróság 2 évre a közügyektől is eltiltotta a férfit. Az ítélet nem jogerős. A Zempléni Jánosvára kilátó nyert el az év kilátója 2026 címet. A kovácsvágás fölé magasodó 20 méteres fatoronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet, majd a további 68 lépcsőfok pár a látogatókra a kilátó tetejéig. A verseny eredményeiről Bánt Akás Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
20: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott. Az évkilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerje meg új helyeket. A szavazás által pedig találkozhatnak olyan célpontokkal, attrakciókkal is, amik kevésbé ismertek, és ahová korábban talán nem is jutott volna szükségbe indulni.
12: Megérkezett az október, de az időjárás egyelőre inkább a nyarat idézheti. Ma sok napsütésre, kevés fátyolfelhőre és csapadékmentes időre számíthatunk. A szél néhol megélénkülhet, délután pedig 22 és 27 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnap és a hétvégén is folytatódhat ez a csendes napos idő 23-27 fokos délutánokkal. Reggelente ugyanakkor már jóval hűvösebb lehet, szombaton és vasárnap a hidegre hajlamosabb tájakon akár gyenge fagyok is kialakulhatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Holnap és a hétvégén ismét jegyeket lehet majd nyerni nálunk itt a Retro Rádióban, úgyhogy figyeljék a játékfelhívásokat. Most viszont a legnagyobb zenéket kapják a mikrofonnál Dénes Tamást. Érkezik majd a Moho Sapiens, vagy éppen a Maroon 5. A kezdést

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 7 perc múlva lesz. Délután 4:30 Ivett telefonált egyébként nem is olyan régen, és jelezte, hogy Budapesten Pest Imrén, a Kisfaludi és Juhász utca sarkán nem látta pontosan, vagy 5 vagy 6 autó ütközött össze, és azt mondja, hogy ez lokálisan nagy problémákat fog még okozni, hiszen a busz sem tud elmenni. Oké, Ivett, én minden esetre köszönöm, még akkor is, hogyha nem vállalta, hogy élőben elmondja itt nekem mindezt, illetve a hallgatóknak. És akkor még egy fontos közlekedés információ, meg egy SMS. Szia, még mindig áll a pálya az M5-ösön, ha valaki lemaradt volna róla. M5-ös autópálya Budapest felé, Lajos Mizse és Örkény között nagyon súlyos baleset történt a 64-es kilométernél. Megállították az M5-ösön a forgalmat, és több mint egy órája áll a forgalom. Körülbelül 8-10 kilométer hosszú a torlódás, úgyhogy aki teheti, már a 80-as kilométernél a 445-ös főúti csomópontban hajtson le az autópályáról. Ez az információ. Nálunk pedig az a további információ, hogy jön majd a Moho Sapiens és az Angyalbőrben című sorozat zenéje, itt lesz Taylor Dane, és mindezek előtt egy kis reggébe oltott popzene, Diana King és a Shy Guy, a retro.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Mindjárt a Bad Boys Blue-val és a Gáspár Laci Szekeres Adrián duóval folytatom. Előtte némi közlekedés, 16 óra 38 perc van. M1-es autópálya Budapest felé az 55-ös, és a 32-es kilométer között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át. Ott most két sávban halad a forgalom, a terelésben Tatabánya és Herceghalom között azért torlódásra kell számítani. Nézzük, mi van az M5-ösön az utolsó hírek szerint. M5-ös főváros felé Lajos Mizse és Örkény között korábban ugye súlyos baleset történt a 64-es kilométernél. A forgalmat változatlanul megállították, így most már kb. 10 kilométeres a torlódás. A 80-as kilométernél a 445-ös főúti csomópontban érdemes lehajtani az autópályáról. Még egy hírem van, M0-ás déli szakasz M5-ös felé a Deák hídon a 15-ös kilométernél két személyautó ütközött a legbelső sávban. Itt is torlódás van.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, egy perccel járunk 3-4-5 után. Most jött a hír Ferenctől, hogy az M1-es autópályán is súlyos baleset történt, méghozzá a főváros felé a 65-ös kilométernél kamion és személyautó ütközött. Könnyen lehet, hogy ez bizony halálos baleset.

0: today.
1: Azért ez egy nagy duett volt még hozzá, csupa-csupa Ausztrála Nikével és Kyle Minogue-ga. Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, mi viszont robogjunk tovább, hiszen a következő órában is hozok legalább ekkora slágereket, és természetesen legalább ekkora sztárokat. Jön majd többek között az Edda és egy legendás dal, a Kör.
2: Egyszer rövid válok a kör közepéből, majd hiányzok, rám többé nem találtok rosszat.
1: Ez nem a horrorfilm zenéje, viszont Bryan Adams és a Summer of 69 is felbukkan majd a következő órában itt a Retro Rádióban. És még sok más nagy sláger, nagy zene, csupa-csupa sztár csak itt a Retro Rádióban ezen a csütörtöki délutánon. Tartsanak velem!
3: Műsorajánló. A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
4: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során. Mind a mellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
3: Rádiókonyha!
5: Rádiókonyha!
3: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
5: A Rádiókonyha támogatója a tojás3.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
7: Na ne, tényleg?
6: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
7: Ez nagyon jól hangzik.
6: Várunk az Autócentrum Szabó érdi és székesfehérvári szalonjában.
8: Jó étvágyat! Buen provecho! Buon appetito! Cali Orexi! A Hungest Hotel szállodáiban görög, olasz és spanyol ételekhez és italokhoz, mártonnapi libalakomához és disznótoros finomságokhoz kívánunk jó étvágyat a decemberig tartó gasztroheteken. A részleteket és a pontos dátumokat keresd a hungesthotels.hu oldalon.
9: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
10: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
11: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
12: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
13: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
12: Mit is mondott? Artrevin?
13: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
12: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
13: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
14: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
15: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
16: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bárdiautó.hu oldalon.
17: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresnap.hu-n. Fresnap. Mindent a kedvencekért.
0: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 90 g-os millikrém túró 199 forint, két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
18: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
19: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
20: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Letartóztatták Hankó Balázs volt minisztert, segíti az állam a főváros pénzügyi stabilitását, folytatódik a vénasszonyok nyara. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. Az intézkedésről a Kecskeméti járásbíróság döntött. Hankó Balázst hétfő este vették őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap pénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban. A volt minisztert hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Hankó Balázs az őrizetbevétele előtt politikai leszámolásnak nevezte az eljárást, amely szerint a nemzeti érzelmű előadók és politikusok ellehetetlenítését szolgálja. Közben Varga Bajusz Veronika volt államtitkár letartóztatását is elrendelte a bíróság, ő az ügy másik gyanúsítottja. 120 millió forintos egyszeri állami támogatást kap Budapest a fennálló tartozásainak és kötelezettségeinek rendezésére. Erről is megállapodás született az újonnan összeült fővárosi közfejlesztések tanácsának ülésén, írt a közösségi oldalán a kormányfő. Magyar Péter miniszterelnök, Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egyebek mellett tárgyaltak arról is, hogy érdemben csökken majd a főváros jövő évi szolidaritási adója. Új alapokra helyezik Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedését, a BKK-ban pedig 50%-os tulajdonos lesz az állam. Elköszöntünk a vármegyéktől, mától ismét a megye elnevezés a hivatalos, a főispánokat pedig újra kormány megbízottaknak hívják. Az erről szóló alaptörvénymódosítást nyáron fogadta el a parlament. A rendelkezés a közigazgatásban is változásokat hoz, az elnevezések fokozatosan módosulnak majd. Az ügyintézésekben nem lesz változás, a személyes okmányokat sem kell cserélni a megyék visszatérése miatt. A brüsszeli reptéren átcsempészett drogot egy bűnbanda. 21 embert vettek őrizetbe Belgiumban és Franciaországban. A belga főváros Zaventem repterének podgyász felvételi csarnokában zajlott az átadás-átvétel. Éveken átcsempészték ott a kokaint és a kanabiszt. Úgy buktak le, hogy a rendőrség felfigyelt egy gyanús férfira, aki ugyan váltott repjegyet, a gépre nem szállt fel, csak a podgyász tér érdekelte, és ő csak az egyik gyanúsított. Még zajlik a nyomozás, hogy a teljes csempészhálózatot felderítsék. Nyárias idővel köszöntött be az október és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők, a szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Súlyos baleset történt az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajos Mizse és Örkény között. A 64-es kilométernél megállították a forgalmat, írja az Útinform. Több mint 8 kilométeres a torlódás, aki teheti már a 80-as kilométernél a 445-ös főúti csomópontban hajtson le a strádáról. Az M0-as déli szakaszán az M5-ös autópálya felé a Deák Ferenc hídon a 15-ös kilométernél két személyautó ütközött össze a legbelső sávban. Itt is torlódik a forgalom. Három kocsi ütközött a 47-es főúton Algyő határában, a forgalmat rendőrök irányítják. Emellett az M1-esen Budapest felé az 55-ös és 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik, ahol két sávban halad a forgalom. A terelésben Tatabánya és Herceghalom között szakaszos torlódásra készüljenek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Két súlyos baleset, egy az M1-esen, egy az M5-ösön, vigyázzanak magukra, pedig csodaszépen indult ez az október elseje. De én nagyját eszem jó zenékkel, a mikrofonnál Dénes Tamás, jön majd a Snap vagy a Ladány Bene, hitányként pedig a Dirty Dancing-ból egy dal.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 5 perc múlva lesz délután 17:30. A mikrofonnál Dénes Tamás. Gyorsan az elején leszögezem, imádom Jim Carreyt, különösen még az

elején, amikor a Saturday Night Live-ban ontotta a poénokat, és egyre jobb filmszerepet kapott. A Dumb and Dumber első része, vagy éppen a Mask egész egyszerűen zseniális, de mostanában valahogy nem kapta el annyira a szíjat, pedig voltak filmszerepei, de hát most valami egészen más miatt került a címlapokra, és még csak nem is azért, mert tökéletes franciasággal veszi át a párizsi César gálán a díjat, hanem egész egyszerűen azért, mert tök csöndben és tök titokban a 64 éves filmszínész megházasodott, elvette a 32 évvel fiatalabb barátnőjét Min át. Egyébként csöndben megjegyzem, hogy ez már a harmadik házassága lesz Melissa Vomerrel, egy lányuk született korábban, aztán második feleségével Lauren Hollyval, ugye a Dumb and Dumber forgatásán szerettek még egymásba. Az elég rövid házasság volt, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz ebből, mi lesz a Gumiarc újabb lépése. Minden esetre sok boldogságot kívánunk innen, a Retro Rádió stúdiójából, méghozzá ezzel a dallal, jön a Snap és a The Power itt a Retro Rádióban.

0: Metro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Bryan Adams-el vagy éppen a Volmar Hooligans duettel megyünk tovább itt a Retro Rádióban, most viszont egy kis közlekedés. 3 perc múlva lesz 3:46. M1-es autópálya főváros felé Tatánál a 65-ös kilométernél súlyos baleset történt. Személyautó kamionnal ütközött, ahogy hallgatunk is korábban jelezte. A főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a 67-es kilométernél a csomópontban leterelik az autópályáról. Szintén súlyos baleset történt az M5-ös autópályán, itt is a főváros felé vezető oldalon Lajos Mizse és Örkény között a 64-es kilométernél. Itt is megállították a forgalmat. 8-10 kilométeres a torlódás, aki teheti a 80-as kilométernél a 445-ös főúti csomópontban hajtson le az autópályáról. M0-as déli szakasz M5-ös felé a Deák hídon a 15-ös kilométernél karambol volt, a helyszínelés és a sávzárás viszont megszűnt. A torlódás lassan, de feloszlóban. 13-as főút Nagyingbánnál a 14-es kilométernél két személyautó ütközött, félpályás a lezárás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 4 perccel járunk most már 3:46 után, és ne felejtsék, hogy ma este is 8 órától a szokásoknak megfelelően Abaházi Presszó. Csabi két zenészt lát ma vendégül, Lukács Lacit a Tankcsapdából és Tóth Csövit az Alkohol zenekarból, és hogy miért éppen ők ketten lesznek a vendégek, na erre majd este 8 órától természetesen fényderül az Abaházi Presszóban. Mi viszont menjünk tovább még hozzá, Bryan Adams-el a kanadai érkezik, és talán az egyik legnagyobb sláger ez a Summer of 69 itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió a folytatásban indul majd a két órás retro kívánságműsor Nyerges Izabellával, és rögtön az erején a hírek után a Jurit Fix nagy slágerével, a Sweet Dreams-el. Sweet dreams are made of this. Who am I to disappear? Én ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap pénteken, ugyanitt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM Milt Héten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márkakereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
3: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
4: Ez az Alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
5: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
6: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
7: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
8: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a JP Autónál Mercedes-Benz GLE SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
9: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 ezer forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint. Két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőzőkrém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
12: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
1: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: 120 milliárd forintos állami támogatást kap a főváros. Halálos áldozata is van a heves esőzéseknek Krétán. Októberben is marad a nyárias idő. Villányi Eszter vagyok. Rendezni kell Budapest pénzügyeit, meg kell őrizni a működő képességét és partneri viszonyt kell kialakítani a kerületekkel. Erről a kormányfő írt közösségi oldalán. Magyar Péter a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülése után a feladatok között említette még, hogy kezelni kell a budapesti lakhatási válságot. Járhatóvá kell tenni az utakat, a város közösségi közlekedését pedig fenntarthatóvá és modernné kell tenni. A főváros és a kormány egyeztetése nyomán egyebek mellett arról döntöttek, hogy Budapest egyszerű 120 milliárd forintos állami támogatást kap a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. Az intézkedésről a Kecskeméti járásbíróság döntött. A politikust hétfő este vették őrizetbe, a Nemzeti Kulturális Alap pénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Hankó Balázs az őrizetbe vétele előtt politikai leszámolásnak nevezte az eljárást. Közben Varga Bajusz Veronika volt államtitkár letartóztatását is elrendelte a bíróság, ő az ügy másik gyanúsítottja. Vizsgálják a merénylő indítékát a Fly Dubai incidensben. A légitársaság Dubajból Tel Avivba tartó járatán a másodpilóta megkéselte a kapitányt. Ezzel a repülőgép irányt váltott, és csak kevésen múlt a tragédia. Az izraeli utasokkal teli gép végül sikeres kényszerleszállást hajtott végre Szaúd-Arábiában. A nyomozásban a terrorcselekménytől kezdve a mentális zavarig minden lehetőséget vizsgálnak a szaúdi hatóságok, Izrael, az Egyesült Államok és Omán közreműködésével. Halálos áldozata is van a krétát sújtó heves esőzéseknek. A görög szigeten árvizek, földcsuszamlások, erős szelek tombolnak, az utak járhatatlanok. A természeti katasztrófában legkevesebb egy ember életét vesztette. Egy 80 éves pásztornak veszett nyoma a viharban, az idős férfinak csak a holttestét találták meg. Krétán vasárnapig vörös riasztás van érvényben az időjárás miatt. Nálunk viszont a következő napokban egyáltalán nem várható csapadék, mondom már is az időjárás részleteit. Nyárias idővel köszöntött be az október, és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők, a szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Súlyos baleset történt az M1-es autópályán a főváros felé Tata térségében, a 65-ös kilométernél egy személyautó kamionnal ütközött össze, megállították a forgalmat. Az Útinform azt javasolja, hogy aki teheti, a 67-es vagy a 85-ös kilométer csomópontjában hagyja el a pályát. Az M5-ösön is súlyos baleset történt, szintén Budapest felé Lajos-Mizse és Örkény között. A 64-es kilométernél megállították a forgalmat, több mint 8 kilométeres a torlódás. Hogyha tehetik, akkor a 80-as kilométernél a 445-ös főúti csomópontban hajtsanak le a strádáról. Az M0-áson is baleset történt, méghozzá az M5-ös autópálya felé a Deák Ferenc hídon. Két személyautó ütközött össze, a helyszínelés és a sávzárás is megszűnt, de csak lassan oszlik a torlódás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
15: Pap Máté a szerelmének Szabinának szeretné elküldeni a most következő retro slágert, amit Annie Lennox énekel el. Jön a Eurythmics és a Sweet Dreams, ezzel indul a kívánság műsor. Én Nyerges Izabella vagyok, és szeretettel várom a hívásokat és az SMS-eket is.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Köszöntöm Önöket a csütörtök esti kívánságműsorban, engem Nyerges Izabellának hívnak. Olyan fura kimondani, hogy már október 1-e van. Őrület, hogy repül az idő, az első őszi hónapot tulajdonképpen már így, ahogy van, át is repültük. Talán azért sem tűnt fel nekem annyira, mert eddig viszonylag szép idő volt, egyáltalán nem panaszkodhattunk. Megkönnyítette számomra az átmenetet a nyárból az őszbe. A kívánságműsorban Önök üzennek azoknak, akiket igazán szeretnek. Ez kétféleképpen lehet megtenni: SMS-ezzenek, vagy pedig hívjanak fel, és beszélgessünk egy jót. Monami a legelső, aki megtalált. Kedves Izabella, nekem ma van a születésnapom, de végig nagyon rossz napom volt sajnos. Csak az nyugtatott, hogy benneteket hallgattalak egész nap. Jó lenne, ha felvidítanál, és megköszöntenél a kívánságműsorban. Monami, ennek semmi akadálya, boldog szülinapot kívánok neked. Reméljük, holnap már nem ballábbal kelsz fel, és csupa jó dolog történik veled. Viki azt írja: hello Izus, én a férjemet Antit szeretném meglepni. Üzenem neki, hogy nagyon szeretjük, és büszkék vagyunk rá. És végül itt van velem egy egész család. Hello, Niki vagyok. Apukámnak, Csabának szeretnék kérni egy dalt a 61. születésnapja alkalmából. Üzenjük neki, hogy nagyon szeretjük. Lánya Nikol, veje Pisti, felesége Anita és unokája Nolan. Előre is köszönöm, és szép napot. Hát nektek is, Niki. Madonna énekli el az édesapád ajándékslágerét. Ez a Sorry a kívánságműsorban.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: 7 órás csütörtök esti kívánság műsorunk, ahol Gyöngyitől kaptam egy SMS-t. Kedves Iza, Viki lányomnak ma van a születésnapja, szeretnék egy dalt kérni neki. Gyöngyi anya aláírással jött tehát az SMS. Isten éltesse Vikit. Van velem valaki a vonalban is? Halló, halló!
1: Jó estét kívánok, Farkas Patrik vagyok Tökörről.
0: Hello, kit szeretnél meglepni a műsorunkban?
1: A barátnőmet, Petrát.
0: Jó, mi az apropó, ami miatt pont rá gondoltál?
1: Hát mert nagyon szeretem őt, meg csinált nekem vacsorát, ma is ezért gondoltam, meglepem.
0: Jó, és mik azok a kedves gondolatok, amit neki szánsz?
1: Azt, hogy nagyon szeretem és imádom.
0: És mi finomat főzött neked vacsira?
1: Csirke pörköltöt nokedlivel.
0: Ez a kedvenced?
1: Igen, nagyon szeretem.
0: Jó, akkor jó étvágyat nektek a vacsihoz.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is, hogy hívtál. Jön a Laid Back és a Sunshine Reggae. A napsütötte Reggae, még azt mondom, hogy a mostani időjáráshoz illik is, hiszen csodás, 25-26 fok körüli hőmérsékleti csúcsok jellemzik a nappalokat. Na jó, az esték már hűvösebbek, na de hát azért ez egy igazi ajánlás.

0: Klubrádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retrórádió.

0: Retro Rádium, jó estét kívánok, ma ön is szerencsés, bejutott a csütörtöki kívánság műsorba.
1: Jó estét kívánok, én Domasz László vagyok, a páromnak szeretném üzenni, hogy nagyon-nagyon szeretem, és kitartást kívánok neki az iskolába is, meg ugye a gyerekeivel vívott küzdelmében is. Mert nyilván neki lent vannak vidéken a gyerekei, én itt van velem, Budapesten, és iskolát csinál, dolgozik, és lejár a gyerekeivel is. És ezt mind 48 évesen csinálja.
0: Jó, és mit tanul? Mi lesz belőle, ha nagy lesz, idézőjelbe téve?
1: Szakács.
0: Sok sikert a tanulmányaihoz. A Rigierával köszöntjük őt, ez a Vamos a la Playa a kívánságműsorban.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

reggelei Retro Rádió, SMS üzenetekkel folytatódik a kívánság műsor. Szeretnék zenét kérni a páromnak, Iminek. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Köszönettel Jankó Annától kaptam ezt az írást. Jó estét, Izabella, Anti vagyok. Szeretném üdvözölni minden kollégámat, aki még koptatja a hektárokat. Üzenem nekik, hogy ne feledjétek, a nemzet asztalát kenyérrel szenteljük. Kitartás, üdv Anti, Limál és a Neverending Story, vagyis a végtelen történet slágere. Főcímzenéje szól a kívánságműsorban.

0: Slágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok! Miben tudok segíteni? Ez a kívánság műsor.
1: Jó estét kívánok! Szervusz Izabella, Paurovics Mari vagyok Pécsről, és a böcsém kislányának felnőtt lány, de nekünk kislány, ma van a születésnapja, és szeretnénk tőled kérni egy számot a Viviennek. Nagy kedvence a... Hát sok, mindegyiket szereti.
0: Igen, figyelj csak, azt mondd el kérlek, hogy mit üzennél a szülinaposnak, mik a kedves jó kívánságaid?
1: Hát nagyon-nagyon imádjuk, a húgom is, a testvérem, az öcsém, a bátyja, minden jót kívánunk neki.
0: Isten éltesse az ünnepeltet, és hát ha már születésnap, akkor egy ilyen kifejezetten dögös bulizós slágerre gondoltam. Joan Jett érkezik a Black Hearts együttessel, ez az I Love Rock and Roll a hírek után.

0: Szeretettel várom vissza Önöket a kívánság műsorban. A 0620-22-22-122-es szám 8-ig él. Csörögjenek bátran!
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
3: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során. Mind a mellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
2: Rádiókonyha. Valgópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
1: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a Jépi Autónál Mercedes-Benz GLE SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És Ön? További részletek a Jépi Autó márka kereskedéseiben és a jepiauto.hu oldalon.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüvegajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
8: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
9: Nem, pont fordítva.
8: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
9: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
10: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el Ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
11: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Miért nem tud már írni a feleséged?
11: A világhírű regény alapján.
12: Egy író szavai legyenek őszinték. És egy kicsit rémisztőek. Őrjítő ez a ház.
11: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
12: Utolsó figyelmeztetés.
11: A mozikban.
13: Séta?
14: Gondoltam.
15: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
11: Indulhatunk.
16: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást. A virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint, a cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri.
17: Hunja be a szemét, mit lát?
18: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
17: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
18: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
13: Megterhelő lehet a nagy napi hőingás. Vegyi üzeméket Szegeden, kissé emelkedhet a covidos esetek száma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Csak nem 25 fokot változott a hőmérséklet egyetlen nap alatt a Nógrád megyei Zavaron. Tegnap napközben még 25 fokot mértek, ma hajnalra azonban mínusz 0,4 fokig hűlt a levegő. A Hungaromet szerint az ország számos pontján 20 fok körül alakult a napi hőingás. Tegnap a legmelegebb Simontornyán volt, ahol 27,2 fokot mutattak a hőmérők. A nagy hőmérséklet különbség főként az időseket, a krónikus betegeket és az időjárásra érzékenyeket viselheti meg. Fejfájást, szédülést vagy vérnyomás ingadozást okozhat. Kigyulladt egy vegyi üzemcsarnok Szegeden. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a tűzoltók most arra már megfékezték a lángokat. A Meri Kémia 2000 négyzetméteres létesítményében oldószerek, tisztítószerek gyulladtak meg, és az egész csarnok lángra kapott. A levegőbe nem került egészségre káros mennyiségű vegyi anyag, egy ember viszont megsérült a tűzben. Szorványosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a következő időszakban. A Népegészségügyi Központ szerint az elmúlt héten enyhén nőtt a vírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, és már több település mintáiban is kimutatták. Emelkedést mértek egyebek mellett Szegeden, Szolnokon, Zalaegerszegen és Budapest déli részén. A koncentráció ugyanakkor az ország nagy részén továbbra is az alacsony tartományban maradt. Elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj program jövő évi évfolyamába. A februárban kezdődő képzésre 30 év alatti diplomás pályakezdőket várnak, akik legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek. A résztvevők 7 hónapig egy választott minisztériumban dolgoznak, majd 3 hónapot külföldön töltenek. Itthon havi 350 000, a külföldi szakaszban átlagosan 750 000 forintos ösztöndíjat kapnak. Jelentkezni október 31-ig lehet a program honlapján. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban. Nyárias idővel köszöntött be az október, és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: 2 súlyos baleset is történt az autópályákon, az egyik az M1-esen, a másik pedig az M5-ösön, írja az Útinform. Az M1-esen a főváros felé Tata térségében a 65-ös kilométernél egy személyautó kamionnal ütközött. A pályazár már megszűnt, a főváros felé haladó forgalmat a remetességi pihenőhelyen keresztül terelik, de még több kilométeres a torlódás. Az M5-ösön szintén a főváros felé Lajos Mizse és Örkény között történt a baleset a 64-es kilométernél. Itt megállították a forgalmat, több mint 8 kilométeres a torlódás. Aki teheti, már a 80-as kilométernél a 445-ös főúti csomópontban hajtson le az autópályáról, írja az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: Józsi azt írja, Dórinak szeretnék küldeni egy szuper jó motiváló vidám muzsikát azzal az üzenettel, hogy fel a fejjel és csak előre. Joan Jett gondoskodik az ajándékról. Ez az I Love Rock and Roll a 2 órás esti kívánság műsorban.

0: köszöntelek a kívánság műsorban. A 0620-22-22-122-es szám este 8-ig él, úgyhogy ezt így a többieknek gyorsan mondom. Amíg beszélgetünk, ők kitalálhatják, hogy kit szeretnének meglepni. Haló?
1: Szervusz, köszöntelek, Giza, én de vagyok 60-ból, Mátai volt. Szeretnék egy számot kérni tőled, egy olyan gyönyörűnek, aki a világon nekem a leggyönyörűbb, és ő az, akivel az életem hátralévő részét el tudnám tölteni, azt úgy hívják, hogy Patrick Éva.
0: Jó, mik azok a kedves gondolatok, amit még neki üzennél, amit neki szánsz?
1: Az, hogy kellemes, szép estét, kellemes pihenést neki, és mint ahogy mondtam az előbb, hogy ő az egyetlen, akivel az életemet, életem hátralévő részét el tudnám tölteni.
0: Ákos, és az indián tánc nektek szól, sok boldogságot, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy ha sikerül ez a dolog, amiről beszélsz, ha összejöttök és együtt maradtok, akkor legyetek nagyon boldogok.

0: nekem SMS-ben Adrián, hello, vőlegényemnek Bencének szeretném megköszönni, hogy ilyen csodálatos életet élünk együtt, és hogy 3 év után is tiszta szívből szerethetem. Szeretnék egy szuper jó slágert. Köszönettel, Adrián. Van velem valaki a vonalban is. Halló, halló, ön is a Retrót hívta. Miben segíthetek?
1: Jó estét kívánok. István vagyok Tatabányáról. A környére a kisunokám október 10-én lesz 2 éves, én meg holnap leszek 64, hogy kérnék egy számot mind a kettőnknek, meg a hallgatóknak is kérnék.
0: Jó, Isten éltesse önt, és mit üzenne a kisunokájának?
1: Hát nagyon szeretem, és szombaton találkozni fogunk.
0: Megbeszéltük. Hallom, hogy kocsiban van, ott szokott ilyen rossz lenni a vonal, úgyhogy nem is tartom fel. Figyelj inkább az utat, jó? Addig is, amíg Jennifer Lopez önnek és az unokájának énekel.

0: Slágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok! Ön is bejutott a csütörtöki kívánság műsorunkba, úgyhogy igen, szerencsés ma.
1: Szép jó estét kívánok, Iza! Zoli vagyok, és a Zümminek szeretnénk küldeni egy nagyon szép számot, és szeretném azt, hogy megtudná azt, hogy nagyon szeretem, és szeretném azt, hogy valami nagyon szép szám.
0: Jó, figyelj csak, mik azok a kedves gondolatok, amit még neki szánnál?
1: Azt kérlek szépen, hogy nagyon szeretem, és köszönöm szépen, hogy a 20 évet, mert hogy 20 éve 2007 óta vagyunk együtt, a 20 éve együtt vagyunk, és hogy nagyon szeretem, és hogy szeretném azt, hogyha tovább sütnénk, főznénk, mert imádok sütni, főzni vele, meg kirándulni.
0: Reméljük, hogy mindezekben lesz majd részletek hétvégén is. Örülök, hogy beszéltünk. Jön az emberek és a tábortűz a kedvesednek.

0: ez a két órás esti kívánságműsor Nyerges Izabellával. István a következő, aki megtalált. Szeretnék egy számot kérni. Most szombaton megyek majd az MVM Domba DJ Bobo The Great Adventure című koncertjére, úgyhogy szeretném, hogyha valami jó kis pörgős zenét játszanál le, hangolódnék a közeledő koncertre. Üdv István Kazinc Barcikáról, nagyon jó a műsor. Köszönjük szépen neked, szuper jó bulit előre is. Hello Izabella, én a mai napon voltam a barátnőmnél, aki a Szent István Park közelében lakik. Nagyon jól éreztük magunkat, neki szeretnék egy szuper jó slágert küldeni. Timi fogalmazta meg mindezt, és van velem valaki a vonalban is. Halló, halló!
1: Jó estét kívánok, Csaba vagyok, Sajóládról. Nagyon szépen köszönöm, hogy fogadtad a hívásomat. Kedvesemet szeretném meglepni, Juditot. Azt szeretném neki üzenni, hogy nagyon szeretem, és egyre jobb, egyre jobb.
0: Igen, mi lesz a hétvégi közös programotok, így csütörtök táján már megszoktam ezt is kérdezni.
1: Egy kis házfelújítás, egy kis közös főzés, aztán majd meglátjuk, hogy mi marad a hétvégéből.
0: Jó, mit csináltok éppen a házon? Nagy munka? Mesteremberek nem, is jönnek, vagy csak ti ketten?
1: Nem, mi megoldjuk. Tehát ő azt mondja, hogy én értek mindenhez, szerintem ez nem így van, de...
0: Hát bízik benned, ez a fontos, sok és mit csináltok? Festetek valamit, vagy?
1: Igen, kívül a műhelyt, meg még van egy kis lemezelés, ezeket megcsináljuk.
0: Biztos nagyon szép lesz. Oké, akkor kitartás nektek a hétvégéhez, amiben ezek szerint lesz egy kis pihenés, de nagyobb részt munka is.
1: Igen, igyekszünk azért egy kicsit pihenni, de hát majd meglátjuk, hogy mi sikerül belőle.
0: Hamarosan kiderül, mert ma már csütörtök van. A Europe és a végső visszaszámlálás, a The Final Countdown következik, hiszen itt volt egy SMS-ezőnk, aki koncertre megy, nagyon izgatott, és biztosan vágja már a centit. Ez a kívánság műsor, ahol a 0620 22 22 122-es szám este 8-ig él.

Retro Rádió kívánságműsor 0620-22-22-122. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Aki ma nem tud elérni, ne szontyolodjon el, legyen kedves holnap felkeresni a kívánságműsort, vagy esetleg a hétfői napon. Jó estét, haló, haló!
1: Jó estét kívánok, Judit vagyok Kócsáról, és szeretnék küldeni a fiamnak, Norbikának a becsüsára egy számot, a bátyámnak és a családjának szintúgy egy számot, és a menyemnek, aki Nyírbátoron lakik, egy számot, és azt üzeném nekik, hogy nagyon hiányoznak, és nagyon szeretem őket.
0: Jó, hogy hívott, viszont most továbbadjuk a lehetőséget. Van velem még valaki a vonalban. Haló, jó estét!
2: Szia, Izabella, Jani vagyok Varsányból.
0: Kit szeretnél szépen meglepni?
2: Magamat meg a Zoli kollégámat, itt Balaton-Almádiban vagyunk, Száműzben, Dunavarsány.
0: Igen, mit szeretnél neki üzenni, mik a kedves gondolatait számára?
2: Hát, hogy jó hangulata legyen, mint nekem. Jó munkakedvet!
0: Meghallgatjuk közösen a meglepetés slágert, ez a Red Hot Chili Peppers és a Californication neked és a kollégádnak szól.

0: slágerei. Retro Rádió. Jó estét kívánok, ez a kívánság műsor.
1: Na, haló, haló. Futótó vagyok Ernedről.
0: Kinek szeretne meglepetést küldeni?
1: A kollégáimnak szeretnék küldeni egy zenét. Terepjáró építés.
0: Jó, kikaphatják a következő slágert.
1: Lali, Roli és Zoli.
0: Mik a kedves gondolatai, amit a kollégáinak szán?
1: Imádom őket, együtt dolgozunk 15 éve, és ezért küldöm nekik ezt a zenét.
0: A Fancy és a Flames of Love az én ajándékom, az én meglepetésem önnek és a kollégáinak.

0: Hey, Retro Rádió, hello Izabella, Erzsébet vagyok. Szeretnék kérni egy számot az én szerelmemnek, Zsoltnak. Üzenem neki, hogy egyenesen imádom. Van velem valaki a vonalban is. Jó estét kívánok!
1: Szép jó napot kívánok! Horváth Sándor vagyok, Zalaegerszegről. Egyik ismerősömmel szeretném meglepni, Tobó Ildikót. Sok áldásegészséget kívánok, és boldog születésnapot kívánok neki.
0: Isten éltesse az ünnepeltet. Önnel beszélgettem utoljára a kívánság műsorban, most elbúcsúzom. Átadom a terepet Abaházi Csabának és az Abaházi Presszónak. A kívánság műsorról pedig csak annyit érdemes tudni, hogy holnap is nyit a kapuit a 0620-22-22-122-es számon. Pénteken este 6 órától is megtalálnak, tudnak üzenni azoknak, akik igazán fontosak. Most Charlie énekel, játszom, ahogyan lélegzem, puszi, nyerges Izabellát.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Exkluzív Mercedes-Benz készletakció a JP Autónál. Lépjen közelebb új Mercedes-Benzéhez. Válasszon a raktárkészletről azonnal elérhető modellek széles választékából, kiemelkedő kedvezményekkel és egyedi finanszírozási lehetőségekkel. További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
3: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
4: a dudát. Ismerős a monológ, próbálja ki a Datív Piscineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át. Add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
6: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog. A sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
7: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
8: Red Days a Balneo Hotelben. Töltődjön fel a 4 csillagos Balneo Hotelben. Saját termálmedence, szaunák, só és levendula pihenők, családi élmények várják. Ajándékozzon, vagy legyen ön a részese a Balneo élménynek. Red Days a Balneóban csak október 4-ig. Foglaljon most 31% kedvezménnyel. Részletek balneohotel.hu.
9: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyis bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
10: Hunyavel szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
12: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
0: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Egy határig sávosan emelkednek a nyugdíjak. Letartóztatták Hankó Balázs volt minisztert, országszerte leshetjük a madarakat hétvégén. Villányi Eszter vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak. Január 1-től amellett, hogy a nyugdíj minimum 120 000 forintra emelkedik, 146 000 forintos határig sávosan nő a többi nyugdíj is, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András kifejtette, hogy a sávos emelést a januári infláció követő emelés után kalkulálják, és a nyugdíj minimumot pedig ezentúl minden januárban annyival emelik, mint a nyugdíjakat. Egyebek mellett nő az árvaellátás minimum összege 60 000 forintra, valamint a rokkantsági és rehabilitációs ellátás is 10%-kal. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. Az intézkedésről a Kecskeméti járásbíróság döntött. A politikust hétfő este vették őrizetbe, a Nemzeti Kulturális Alap pénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Hankó Balázs az őrizetbevétele előtt politikai leszámolásnak nevezte az eljárást. Közben Varga Bajusz Veronika volt államtitkár letartóztatását is elrendelte a bíróság, ő az ügy másik gyanúsítottja. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Most hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
15: Összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűzési bemutatókon vegyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűrűzés során.
14: 1612 frankot, vagyis mintegy 624 ezer forintot fizetett egyetlen diós táskáért egy idős nő Svájcban. A vásárló a borra való összegének megadásakor véletlenül a négyjegyű PIN kódját ütötte be a terminálba. A tévedésre csak két héttel később derült fény. A nő végül visszakapta a pénzét, a pékség pedig több üzletében megszünteti a kártyás borra való lehetőségét. Nyárias idővel köszöntött be az október, és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők, a szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társaim Lukács Laci, a tankcsapda frontembere, és Tóth Sándor, vagyis Csövi, az Alkoholzenekar énekes basszusgitárosa. Töltem az italokat, indítom a zenét, és kezdünk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Csodálatos társaság jött össze ma az Abaházi Presszóban. Lukács Laci a tankcsapdából, hello, szeva.
2: Hello, hello, sziasztok.
1: És Tóth Sándor, Csövi az alkoholzenekarból,
3: hello.
1: Csövi nagyon-nagyon régóta próbál bejutni az Abaházi Presszóba, mindig valamivel lerázom. Hogy,
2: hát
1: hogy
2: Csövi, szerintem egy csomó másik presszóba is próbálnál bejutni.
1: Nem rázzák le.
2: Igen.
1: És most a te hátadon valahogy, vagy a te zsebedben, vagy valahogy így bejött. Mert hogy az a helyzet, hogy Csöviről talán sokan tudják, akik szeretik a rockzenét, vagy hallgatnak rockzenét, de hát ugye most azoknak mondjuk el, akik nem is hallottak még Csöviről, hogy egy viszonylag súlyos betegségben szenvedsz, ez az alkoholizmus. Ezt ki lehet mondani?
3: Nem tudom, hogy abban szenvedek el.
2: De, hát várj, de látod, ez jó volt. Nem azt mondod, hogy igen, hanem azt, hogy nem tudom, hogy ebben szenvedek-e.
3: Amint apostrofált, hogy mit érez az, akkor válaszolom.
1: Hát, hogy meglehetősen sok alkoholt fogyasztottál itt az életed során.
3: Ja, hát akkor levegőfüggőségem is van.
1: Ja, igen. Jó. Na, de hogy most vannak olyan máj problémáid, ami kapcsán egyszer csak lett egy ilyen akció, vagy segélykoncert, vagy nem tudom minek hívjuk, amelyen a tankcsapda is részt vesz, sőt a címet is ti adtátok, vagy legalábbis a ti egyik dalotok a címe.
2: Igen, ez valóban így van. Igazából most itt persze elpoénkodjuk ezt a dolgot, és hozzáteszem, hogy inkább nevessünk, mint sírjunk.
1: De... Hát a régi ismertség okán azt gondoltam, hogy poénkodhatunk, bár
2: abszolút.
1: Ez egy súlyos dolog,
2: ne.
1: Terelem is arra.
2: Azért mondom, természetesen inkább nevessünk, mint sírjunk. Kétségtelen az, hogy egy májtranszplantációra van szükség, egy átültetésre. Mm-hmm. Ehhez kell nyilvánvalóan donor, és ez egy csomó pénzbe kerül.
1: Mert hogy ezt a TB nem támogatja?
2: Megmondom neked őszintén, nem vagyok ennyire otthon TB-ileg, de azt tudom, hogy a várólisták nagyon hosszasak. És értelemszerűen, hogyha valaki, ahogy Csövinek is, ugye nem valamiféle beleszületett rendellenesség, vagy valami ilyen dolog miatt kell, vagy van szükség egy ilyen cserére, nyilván ezek az emberek kerülnek a sor végére. Értelemszerűen viszont sokat meg nem is érdemes ezzel várni, vagy nem is nagyon lehet őszintén szóval ezzel a bizonyos transzplantációval. Éppen hát, ezért beszéltük meg azt, hogy menjünk elé a problémának, ha úgy tetszik, és igyekezzünk ezt megoldani nem a tévén keresztül, hanem egész egyszerűen anyagi források biztosításával.
1: De most azért nem értem, mert ez a részéhez tényleg nem értek, és lehet, hogy egy egészségügyi szakembert is be kellett volna most ide hívni, de hogy ezek szerint, hogyha van pénzed a máj transzplantációra, akkor könnyebben kerülsz sorra? Vagy akkor egy magánkórházban könnyebb ezt elvégezted?
3: Az helyzet, hogy Magyarországon nincs magánkórház, tehát hiába hívtál volna most egy egészségügyi szakembert, hogy te fogalmaztál, ő se tudott volna 100%-ot erről elmondani, mert ez tehát nagyon kicsi a kapacitás Magyarországon, ami nem azt jelenti, hogy te két hónap múlva nem kerülsz rá, de olyan is van, aki 8 éve ott van, tehát ugye valakinek van annyira, valakinek nincs. Egy viszont biztos, hogy külföldön rengeteg olyan opció van, hogy ahogy te kérdezted, ha van pénz, akkor van műtét.
1: Ja, és akkor ti most igazából, ha gyűjtést is szerveztek, akkor azért, hogy te külföldön hamarabb sorra kerülj, hát mint mondjuk egy magyarországi
3: Az egy biztonságosabb opció, és egy gyorsabb opció, aha, ami mondjuk úgy, hogy 99%-os, nem azt hitteni, mondjuk úgy várakozás.
1: Mióta vársz te egyébként?
3: Figyelj, igazából ez az egész két és, hát most már több mint 2,5 éve derült ki, azóta folyamatos vizsgálatok, stb. Vannak, tehát ugye ezt folyamatosan tartani kell bizonyos dolgokat, vérvétel, minden, amit havonta, két havonta, három havonta, ahogy szükséges, de ugye ezek, tehát azért nem is akarok ebben, meg nem is tudok belemenni. Egy az, hogy sem olyan szempontból, hogy nem vagyok orvos, de mondom, szerintem őket is megkérdezhet, hogy fixet senki nem tudna mondani.
1: Jó, de tehát neked csak mondanak valamit az orvosok.
3: Hát igen, az, hogy két nap...
2: Üdvözöljük, Tóth úr, mi újságban? Igen, látunk.
3: Ha most elmondanám szó szerint, hogy mit mondtok, akkor kivágnád.
1: Mert annyira rossz az állapotod?
3: Ez egy olyan dolog, hogy sokan azt hiszik, hogy majd te holnapokig fekszel, meg szenvedsz, meg stb. Nyilván vannak mellékhatásai már az elő folyamatnak is, de mondjuk úgy, hogy egyik pillanatról, mint ahogy történt is mondjuk 2,5 éve durván, az beüt, tehát leüt a vacsorázni, 2 óra múlva már rohamentőt, ennyi.
1: De mi volt a tünet, vagy mi történt?
3: mondom, megvacsoráztam, onnantól kezdve eljöttek az olyan dolgok, amit mondjuk úgy, hogy a mosdóba alul felül mindenféle dolgok jöttek, de
1: mit tettél? Az fontos, hogy mit tettél?
3: Lecsót, azóta utálom is.
1: akkor lehet, hogy nem is az alkoholtól van ez.
3: Én lecsót, én mondtam, hogy én figyelmeztetem Lecsót is, hogy
2: a lecsó függőség nagyon durva, én már elolvastam több helyen.
1: Ilyenkor kell elmondani a hivatalos mondatot, ha ön is lecsó függő.
2: Igen. Az anonim lecsó függő klubjába kell jelentkezni, ott elmondani.
1: Kérjük, hívja sziasztok, ezt a számot.
2: Sziasztok, Cseri vagyok, lecsó függő.
1: Ha önnek is okozott már gondot, lecsó.
2: Leskovics lecsó, tehát ne keveri bele, mert aztán utána a bulvár megérő.
1: Az van most ezzel, hogy ilyenkor kicsit szégyellem is magam, mert egy olyan dologgal viccelünk, ami szerintem nagyon sokakat érint, de azért is jó, hogy itt vagytok, mert hogy csövin keresztül elérjük talán azokat az embereket, akik hasonló cipőben járnak.
2: Bízunk ebben, hogy így van. Egyébként pedig azért is álltunk mi a tankcsapda, ha úgy tetszik, emellé az ügy mellé, bár ez egy nem jó kifejezés az ügy szó, de mondjuk emellé az ügy mellé mégiscsak. Mert azt gondolom, hogy álságos dolog lenne, hogyha arról beszélgetnénk, főleg veled, aki megénekelted sok-sok évtizeddel ezelőtt, hogy Jelszó halála májra, ne felejtsd el. Nem akarom rátenni a balhit,
1: de akartam kerülni valahogy, kiderüljön,
2: hogy mi a szerinted ez ki lehet kerülni? Nem.
1: Szerintetek miért engedtelek be titeket? Azért, hogy végre országvilág előtt vezekeljek.
2: Egy szó mint száz a viccet félretében, igen, egy kicsit legalábbis, hogy nyilvánvalóan azt gondolom, hogy egy zenei rádió hallgatóinak a túlnyomó része szerintem nem lepődik azon, hogy ha azt mondom, hogy az a fajta életmód, amit egy turnézó rockzenekar tagja élt, vagy él mind a mai napig, abban nyilván benne van a piálás is. Nem kell ehhez turnézó rockzenek lenni, nyilvánvalóan, de ez kétségtelen, hogy ebben a fajta éjszakai életet egy együtt járó dolog, ez nyilván fokozottan veszélyes üzem idézőjelbetéve. Természetesen erre mondhatja bárki azt, hogy hát senki nem tesz fegyvert a homlokodhoz, hogyha nem is szó, vagy ilyesmi. Igen, ez mind igaz, de én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik valaha is belekóstoltak ebbe a fajta dologba, zenélésbe, az éjszakázásba, az utazásba, egyebekbe, azok pontosan tudják azt, hogy ez, ha tetszik, ha nem, ez valamilyen szinten ezzel együtt jár. Ebbe te is benne voltál, én is benne vagyok, és igazság szerint, amikor kiderült, hogy Csövének ilyen súlyos a helyzete, a egészségügyi helyzete, nem is volt kérdés az, hogy ha és amennyiben bármilyen módon tudunk segíteni, akkor mi ezt megtesszük.
1: Tartunk egy nagyon rövid szünetet, és aztán folytatjuk Lukács Lacival a tankcsapdából, és Csövivel az alkoholból, itt a Retro Rádióban, az Abaházi

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Lukács Lacival beszélgetünk a Tankcsapdából és Csövivel, Tóth Sándorral az Alkohol Zenekarból, és tény és való, hogy bennem van felelősségtudat, és volt is olyan, hogy Csövi megjelent egyszer csak a színpadon, amikor én énekeltem, és a Halál a Májra című dalt játszottuk, ráadásul ők fel is dolgozták az alkohollal ezt a dalt, amiben én is szerepeltem, és akkor már tudtunk Csövi betegségéről. És akkor én éreztem is a felelősséget, és mondtam is neki ott a színpadon is, ha emlékszel rá, Csövi, hogy hát azért ennyire nem kellett volna komolyan venni a dalnak a mondani valóját.
2: Nem volt, figyelj, kell privátosság körülbelül a számlaszámot, tehát nincs ezzel gond, vezekelj.
1: Na de az van, hogy közben meg felmerült bennem, hogy mi van, ha mások is ugyanígy vannak, mint ahogy te voltál, hogy azt mondtad, hogy hát ha ez a jelszó, akkor nyomjuk. Valószínűleg nem fogja tudni senki, még te sem rám bizonyítani, hogy miattad lettem alkoholista, de tényes való, hogy ez a dal, ez mégiscsak erről szól.
2: Az a helyzet, hogy azért mondom, hogy ezt az alkoholista szót kivigyette, valaki azt mondta, egyszer nekem azt mondták, hogyha egy héten egyszer iszhatom alkoholista, vagy mert bizonyos, mit tudom, időköz van.
1: Egyébként
2: tehát akkor most érted,
1: de te egy héten nem egyszer itt állni.
2: De egy héten egyszer, sőt egyébben egyszer. Tehát, de szívesztett olyan már eddig. De mindegy, nem is ez a lényeg az egész.
1: Hány éves vagy, azt megkérdezhetem?
2: 40, azt hiszem. Ha nem megy a műsorodén a 40, igen, nem, mondom, 40.
3: A beszélgetés időpontjában.
2: Szóval az a helyzet, hogy én foghatnám én arra is, hogy most jaj, évekig a lábam egy gyógyszer kellett szedni, meg amikor volt, egyébként az is tele volt a bulvár, hogy az ujjamban tényleg egy olyan mérgezés, de valami csípés volt, amikor én mélyeket lepermeteztek, stb. Tehát amputálásra is fenyegettek, és már akkor megmondták, hogy kb. A mérgezés miatt a májam 30%-a kukol, de most tehát minek hivatkozok én erre, arra, hiszen azért és hol nem tagadtam, sőt, meg is írtam, nem egy dalba, hanem nem két kanállal, inkább merő kanállal lettem a rakendról. Tehát aki még emiatt pálcát akar törni, felettem, sok sikert ettől függetlenül. Ha valaki kicsit utána néz ennek az egésznek, hogy sajnos mennyien halnak meg máj problémám Magyarországon, nagyon meglepődne, hogy több mint egy 80%-a soha életébe se piákhoz, sem más tudatmódosító dolgokhoz nem nyújt.
1: Igen, a máj problémát nem csak az alkohol okozza, de azért
2: de szerintem függetlenül is nálad ki lehet
1: kézzel jelenteni.
2: Ja, persze, sőt.
1: Ráadásul ez olyan, mint hogyha te kihívtad volna magad ellen a sorsot, hogy csinálsz egy zenekart, elnevezed alkoholnak, azt rá tetoválod a hasadra, érted, hogy alkohol.
2: Éve kihívtad a sorsot.
1: És ami igazán problémát okoz neked, az pont az alkohol.
2: Persze, de hát azért most, ha letagadnám, akkor meg konkrétan állhatik a tükörbe, és tudni, mit kéne csinálják. Tehát
3: nyilvánvalóan egyébként hozzáteszem, hogy sokkal egyszerűbb és sokkal könnyebb az élet bármely más területére, és igaz, ez nem csak erre a mostani konkrét beszélgetés témájára, meg Csővére személy szerint is, hogy mindig másokra mindig könnyű mutogatni.
1: Ja, persze.
3: Az ember, hogyha más dolgaival foglalkozik, azt mindig olyan jól tudja. Uh-huh. Tükörbe kell tudni szerintem nézni.
1: Ezt most nekem mondod?
3: Nem, de hogy Isten őriz, nem. Egyébként visszatérve arra a dologra, és valahogy csatlakozik is ehhez, hogy te mit énekeltél valaha, vagy én mit énekelek mind a mai napig a színpadon. Természetesen van az embernek felelőssége, hogyha ezt így elmondja, vagy azt mondja, hogy a jelszó halál a

0: Ne felejtsd el, ez tök oké, ez egy buli himnusz, mind a mai napig.
1: Egy éjszakáról szól, de Csövinek minden éjszakája ez volt. Jó, de minden esetben hallgattam.
0: De pontosan azért, mert az a dal egy konkrét éjszakáról szól, egy átmódott éjszakáról, szerintem mindenkinek, vagy majdnem mindenkinek az életében volt már ilyen éjszaka, nincs ezzel az égvilágon szerintem semmi gond. Mindenki pontosan maga tudja azt, hogy mikor mit csinál, hány éjszakát tölt ezzel, vagy hány éjszakát nem tölt ezzel, nem gondolnám, hogy neked ebben ilyen szempontból felelősséged van, ahogy nekem sincs szerintem. Hogyha olyasmiről énekelek, amit egyébként én magam megéltem, vagy megélek, vagy bármilyen.
1: Te sem loptál könyveket.
0: Például.
1: Hiába énekeltél róla. Hiába ígérted meg, hogy nekem fogsz lopni egy könyvet.
0: A dal eredeti szövege úgy szólt, hogy lopok neked egy könyvet, Csabi. A labja.
1: Ugye? Hát a Csabit kihagytad. Igen.
0: Szóval visszatérve, én azt gondolom, hogy persze el lehet ezt a dolgot poénkodni, de ez szerintem egy valós probléma. Nem csak az ő Csövének a személyét illetően, hanem úgy általánosságban is egy valós probléma. És miután mi egyébként néhány éve tök jóban vagyunk, rendszeresen szoktunk egymással telefonon beszélni, turnéztunk együtt a két zenekar, úgy értem, elvittük őket vendégzenekarként egy viszonylag hosszú turnéra, sok estét töltöttünk együtt, dumáltunk, röhögtünk, nem is ragozom, és amikor mondom, ezek után, ezt követően kiderült ez a krónikus, vagy ilyen nem tudom, minek hívják probléma, nem volt kérdés az, hogy az ügy mellé álljunk, és amilyen módon lehet segítsünk.
1: Akkor, amikor ez kiderült, hogy neked probléma van a májaddal, ha jól emlékszem, akkor még koncerteket is le kellett mondani. Felmerült-e valaha annak a lehetősége, hogy mondjuk te nem élheted ugyanazt az életet, mint eddig? Most nem arra gondolok, hogy nem mehetsz el különböző kocsmákba, hanem hogy mondjuk zenészként nem állhatsz színpadra.
2: Jaj, persze, nyilván, tehát ugye én márciusban kikerültem a kórházból, amikor volt kb. Azt mondták, 5%-on van a következő reggelre, és a június, és az április végül, a június, most pontosan már nem tudom, tehát le sem mondtam a koncertet, és akkor mindenki fogta a fejét, hogy normális az a gyerek. Hát azt mondtam, hogy több hétig itt lesz, mert 9 nap után hazam, és már koncertezni akar. Nyilván az életmódon változtatni kellett, tehát hogy itt mindig vizsgálatok vannak, és ugye ezért mondtam is az előbb, hogy persze, mit nevezünk, meg kit nevezünk alkoholistának. Nekem is azok menjek elvonóra, de mondom, hát jó, mondom, befektettek egy hónapra, aztán majd nyomtok C-vitaminre, leszek. És akkor jöttek, hogy ilyen a pszichológia, mondtam, hogy jó, ez nekem ettől függetlenül. Én azt mondom, és most is, mert én egyedül csináltam végének az elejét, és az első 8-10, inkább 2 hetet senkinek nem kívánom, de nagyon nagy része sokkal rosszabbul úszta ezt meg. Viszont én mondtam, hogy tehát én nem lelki beteg voltam, vagy azért csináltam ezeket a dolgokat, hanem én buliztam, intézkedtem, mentem, turnéztunk. Ettől függetlenül a fizikai része az ugyanúgy kihat, mint ahogy ki is hatott. Tehát az, hogy most nekem mit tudom, 20 év után először kell egy teljesen józanon színpadra lépni, furcsa volt, de megcsináltam. Tehát ugye nyilván azóta is tartani kell egy bizonyos szint, de
1: 20 évig úgy állt a színpadra.
2: Ez most teljesen, de úgy is, hogy most mindig ott részegen,
1: de hogyha
2: most
1: később legyen szól,
2: akkor már nem vagy mondjuk úgy 100%-osan tiszta, hogyha most ezt így ki akarjuk fejteni, hogy mint ahogy az alkoholizmusra jött, hogy akkor sem vagy tiszta, hogyha egy sört megittál, érted?
1: Laci, nálatok ez hogy van?
2: Melyik része?
0: Nem, itt közben hallgattam közben Csövének ahogy mondta a sztorit, és valóban így van egyébként. Nekem nem is tudom, körülbelül 5 éve lehet az nagyságrendileg, ugye a Tankcsapda az idén 38 éves zenekar, és nagyjából egy 5-6 éve van az, hogy minden koncerten teljesen józan vagyok.
1: Pontosan. Előtte ugyanúgy, ahogy igen. A Csövi mondja, ha más nem, akkor legalább egy fröccsöt.
0: Egy rozéfröccsöt, vagy egy kocintunk egyetlen itallal a buli előtt, hogy akkor jó lesz a koncert, gyerünk hajrá. De hát az már olyankor nem józan dolog, érted?
1: Igen.
0: Nyilván az évek, évtizedekkel korábban meg nem egyet kocintottunk buli előtt, hanem már volt koncert, kérdeztem. Igen, már meg volt.
1: Ezt tudod, már játszottuk.
0: Igen. A visszatérhetéve kétségtelen az, hogy és nem akarom ezt a dolgot elviccelni, meg elbagatelizálni. Egész egyszerűen csak arról van szó. És ez most az, hogy az ember józanon játszik egyébként, ilyen értelemben véve, az egy másik irányba is el lehetne menni a beszélgetés vonalát, illetően, hogy a közönséget is megtiszteljük azzal, hogy nem dülöngélünk jobbra-balra össze-vissza.
1: Jó, a közönség azt várja, hogy te így áll. Koncert közben is?
0: Nem hiszem, hogy azt várnák. Én azt gondolom, hogy egy idő után a közönség azt várja egy zenekartól, főleg, hogyha évtizedek óta dolgozik, és koncertezik, és jó bulikat csinál, remélhetőleg sok ember szerint is, hogy aznap este is a lehető legjobbat lássa, és a lehető legjobbat akkor tud csinálni egyébként, hogy józan vagy bármennyire is, nem rock and roll ez, ahogy az ember elmondja, de mondom, Csövinnél se ezzel volt itt a gond, inkább sokkal inkább azzal a fajta rendszerességgel, ami életmódszerűen történik, és ennek a kihatása az, és emiatt vagyunk most itt nálad.
1: Meg a pervet, meg a csípés, meg a lecsó. lecsó.
0: Hát meg
2: a lecsó fő.
0: Szögezzük le a lecsó.
2: Egyébként tényleg nem ettem az
1: óta. Ezeket mind meg kell rakni a sorba, igen. Tartunk egy nagy rövid szünetet, és aztán folytatjuk Lukács Lacival és Csővivel itt a Retro Rádióban, az Óvaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: A tankcsapdából Lukács Laci, az alkoholzenekarból pedig Csövi a vendég. Ezt a poént, ezt mielőtt bekapcsoltuk volna a mikrofonokat, ezt előttük, de szeretném ezt adásban is elmesélni a kedves hallgatóknak.
2: Mint a pingpongozás, hogy én mondtam neked a jelszó alá, és most vissza dobsz nekem egy ilyet.
1: Nem csak, hogy folyamatosan jössz
3: azzal, csak most jön,
1: folyamatosan jössz azzal, és ez teljesen jó, hogy ti összehamerkodtatok, és teljesen egyértelmű, hogy amikor Csövinek segítségre van szüksége, még akkor is, ha nem kéri, ti mentek. De ráadásul volt évekig, vagy hosszú hónapokig egy pletyka, hogy azért köztetek nem csak barátság van, hanem rokoni szálak fűznek titeket össze.
3: Azt hittem, hogy másra akarsz kiugodni, de gyorsan vág ki.
2: Oké, hogy beszéltünk erről adás előtt, de nem ennyire mélyen.
1: De várjál, ezt most bevallottátok akkor?
3: Várjál, még részét.
2: Nem, ahogy mondtam is neked, néhány évvel ezelőtt volt egy közös turné, egy nem tudom, két hónapos közös turné, és ugye ott esténként ment a dajdaj az öltözőbe, meg egyáltalán, és valami videófelvétel készült arról, hogy fejes poénból elmondta, hogy Csövin biztos az én eltitkolt gyermekem. És akkor ez a videófelvétel...
1: És ez a
2: videó nyilvánvalóan előbb-utóbb, mint másnap már az interneten volt, és innentől kezdve jött az a fajta pletyka idézőjelbe téve, hogy akkor nekem van egy eltitkolt fiam, tudélik Csövi, és hogy Csövi, nekem vagyok az eltitkolt apja.
1: Igen, Csövi azt mondta 40, te egy-két évvel vagy idősebb nálam.
2: Lehetnék, tehát életkor tekintetében lehetnék a vérszerinti apja, 18-19 éves volt, amikor ő született, tehát minden tovább nélkül, tehát ez ilyen szempontból persze megállná a helyét, de nyilvánvalóan ez egy poén volt, és ezt eleinte igyekeztünk így el, hogy mondjam, így elpasszolni, vagy de hogy meg egy idő után meg aztán annyit röhögtünk ezen, hogy most már így, ha valahol lesz szóba, akkor persze, ő az eltitkolt fiam, oké.
1: És látod, még itt a rádióban is előkerül.
2: Sőt, most már nem is eltitkolt, mert egy csomó szobá volt. Úgyhogy most már legálisan is a fiam már fogadlak.
1: Igen, akkor nem az én felelősségem a halálomájára dallal, hanem az
2: apjára. Igen. Különben is, akit egy személydombra szültek, ugye? Na mindegy, igen.
3: És még ragozzuk.
1: Szóval, hogy amikor volt ez a közös turné, akkor még nyilván nem volt semmi probléma, de a barátság megmaradt. Most, hogy lesz egy olyan koncert 9-én, ami tulajdonképpen Csöviről szól, vagy Csöviért történik meg. Ez kitől indul el? A tankcsapdától? Ezt te szervezted, Csövi? Vagy ez honnan jön egyáltalán a koncert ötlete?
3: Nem, hát az nagyon fontos, hogy ezt az egészet, tehát, hogy de is lerövidítem, mert hogy az egészet elmondom.
1: De itt lehet hosszan.
3: Gondoltam, ezt fogod mondani, akkor is lerövidítem.
1: De ne rövítsd le.
3: A lényeg az egésznek, hogy azt már több interjúban is elmondtam, tehát, hogy amikor a...
1: Jó, akkor majd azokat ide bemásolom.
3: Nem másoljam. Jó van. Oké, akkor neked elmondom.
2: Felolvasom én. Ilyen nagyon hosszú YouTube linkeket így felolvasunk egy papírról, hogy ezt kell beírni.
1: Ekkor Csövi azt mondta, nem tudom, melyik rádióban.
3: Tényleg, amúgy szerintem meséld el. Szóval az a lényeg, hogy tényleg annak idején, amikor a kórházban is voltam, hogy hazakeveredtem, tehát Laci csomószor felhívott, tehát folyamatosan éreklődött. Hozzáteszem, több más zenészek, emberek, korak, tök mindegy, hogy most kikre, ezúttal is köszönök. És ugye tényleg folyamatos a kapcsolat, azóta is tehát beszélünk, és jött ez, amikor én megtudtam, hogy azt mondták, hogy ha nincs transzplantáció, akkor hát kuka, mondjuk így tudod, amikor a zsebkendét úgy kidobod. Tehát, hogy nekem eszembe se volt bárkitől segítséget kérni, mert tehát soha az egész életemet nem úgy éltem, és most nem lesírom magam ezzel az életemmel, csak hogy úgy éltem, hogy eddig, a 40-ig vagy 41-ig attól függ, mikor ezt adást tudod, ahogy mondtam. Szóval...
1: hát még idén tervezem. A 9-dik előtt.
3: Jó van. Szóval, és ettől függetlenül Laci a sztorit tudta, tehát én mindig meséltem neki ezeket, és tehát szemrebelés nélkül azt mondta, hogy hát ne viccelj már, hogyha úgy van. Hozzáteszem, nem befolyásolt semmibe, sőt, el is mondta, hogy az az én döntésem, de hogyha kérdésre röviden válaszolják, és nem kell YouTube linkeket olvasgassál meg cikkeket.
1: Köszönöm szépen.
3: Tehát a lényeg az volt, hogy a leges-legeső nevezzük idézőjelben felajánlásnak, vagy hozzáállást, ezt egyből azt mondta, hogy figyelj, ha beszélek a fejessel, azt nehogy már, de ha neked a másik döntésed van, az is rajta múlik. Tehát ilyen téren akkor mondjuk úgy, hogy nem kértem, hanem a Laci felajánlották, amin én megmondom őszintén, hogy napokig gondolkodtam, hogy ezzel mit kezdjek, mert utána nyilván kapcsolódtak ez több zenekarok.
1: Amiket majd szépen el fogunk mondani nem sokára.
3: De a lényeg az volt, hogy igen. Tehát én, sőt, igazából a teljes sztorit Laci tudta egyedül, neki mondtam el legelőször azt is, hogy mi történt 100%-ra, én hogy döntöttem, és ezeket vele beszéltem meg. Aztán ezt ők így felajánlották, én meg azt mondtam, hogy hogy még mindent tudom, hogy miért, azt mondtam, hogy jó, akkor csináljuk. Ez, egyébként ezúttal is köszi, fogalmas nincs, és hozzáteszem, életem először változtattam meg a döntésemet, és ez pont ebben a pillanatban volt.
1: És ugye ez most arról szól, hogy lesz egy úgynevezett életmentő koncert, az Élet a legjobb méreg, ez a címe.
2: Így van.
1: Ahol a tancsapda úgy jelenik meg, hogy az alkoholzenekar vendégeként.
2: Ez pontosan így van. Igazság szerint ezen a koncerten jó néhány zenekar fellép, és ugye rövidebb blokkokban játszik. Ez egy kvázi segélykoncert, bár ez a szó, hogy segélykoncert, sajnos az utóbbi években nagyon le lett degradálva, vagy le lett értitelen.
1: De mégis csak egy segélyi szándékú koncert.
2: Ezért is nevezzük ezt egy életmentő koncertnek, hiszen itt tényleg erről van szó a szószoros értelmében, és jó néhány olyan zenekar, Csövi elmondja majd, hogy kicsodák, játszanak ezen az estén. És a tancsapdát is lehet majd a színpadon látni, de nem a hagyományos értelemben, hogy felmegyünk és mi is játszunk valahány számot, mint a tancsapda együttes, hanem az alkoholzenekar vendégeként, ha úgy tetszik, az ő blokkjukban szállunk be mi is, és koncertezünk. Hozzáteszem, nagyon fontos dolog, ez az egész dolog nem elsősorban, vagy nem kizárólag erről a koncertről szól. Ez a koncert inkább csak egy jól látható felülete annak, hogy van ez a helyzet. Értelemszerűen ez a májtranszplantáció, amivel kezdtük a beszélgetést, ez egy csomó pénzbe kerül. És ezt a csomó pénzt igyekszünk a magunk eszközeivel, és hát zenészek vagyunk, persze, hát egy koncert értelemszerűen egy jó eszköz erre, de nem az egyetlen eszköz. Igyekszünk ezt a pénzt, ahogy lehet, minél hamarabb összegründolni, pontosan azért, mert nem lehet tudni, hogy Csövinek ilyen szempontból mennyi ideje van hátra, sok vagy kevés. Nyilvánvalóan abban bízunk, hogy sok, és abban bízunk, hogy minél hamarabb összejön a pénz, és megtörténik az átültetés és a dolog, meg az élet nyilvánvalóan lehetőség szerint a lehető legjobban megy tovább. Ez a 9. koncert éppen ezért nem egyetlen alkalom, mármint a koncert maga igen, de természetesen, de ez sokkal inkább egyfajta felhívás, meg egyfajta jól látható felülete annak, amiről az egész történet szól.
1: Lehet-e azt tudni, hogy tulajdonképpen mennyi pénzre van szükséged, Csövi, ahhoz, hogy ez a máj transzplantáció megtörténjen?
3: De ez megint egy olyan kérdés, hogy azt mondom, hogy keresel a Google-t, ha már nem akarsz YouTube linkeket nézgetni.
1: Hát egyszerűen
3: nem lehet
1: megmondani,
3: mert annyi mindenről, tehát az a helyzet, hogy országtól függő, helyzettől függő, te utána kapsz a szövődménytel, stb. Tehát most, hogyha nagyon le akarok sarkítani, akkor azt mondom, hogy 40-től 150 millióig minden esélyed van.
1: Sejtem, hogy egy koncertbevétele Magyarországon viszonylag ritkán van.
2: Nem, ez
1: ott nyilván. Ott ritkán vannak ekkora számok.
3: Hát igen, tehát hogy
1: egy koncertből ez így.
2: Ezért is mondtam az előbb azt, hogy nem pusztán egy koncertről beszélünk. Itt a most per pillanat, igen, ennek az apropóján beszélgetünk, de itt nem maga a koncert, nem csak a koncert az érdekes, sokkal inkább az a fajta felhívás, vagy akció, vagy nem tudom, igyekszünk beindítani egy olyan folyamatot, ami ezen a koncerten keresztül, mint egy jól látható felület, megmutatja az embereknek azt, hogy milyen módon lehet segíteni.
1: Megint egy rövid szünet, és folytatjuk Lukács Lacival és Csövivel itt a Retro Rádióban, az Avanházi Presszóban.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
0: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most... Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: A tankcsapdából Lukács Laci és az alkoholzenekarból Csövi a vendég, és ugye lesz az életmentő koncert, az Élet legjobb méreg címmel október 9-én a Barbanegrában, ahol az alkoholzenekar is fellép, a vendégeitek lesznek a tankcsapda tagjai. Akkor csak hárman lesztek a színpadon, vagy fennmarad az
2: közösen
1: alkohol,
2: együtt, tehát közösen persze, együtt. Igen, aha. Ez egy ilyen közeműködés lesz. Egy szép régi ősi magyar kifejezésre, mivel featuring.
1: Jó.
2: Kérlek szépen, olyan. Okay. Ezt már mikor Árpádék jöttek be, akkor mondták, hogy hallod, Tasnak mondtad, hogy featuring én, a Hubáékkal. Persze, hogy mondtam. De ez egy régi ősi kifejezés. A viccet félretéve, igen, tehát ez egy közös produkció, az, ami minket illet.
1: És ez azért fontos, mert ugye a tankcsapda viszonylag ritkán játszik Pesten, viszont akkor az mindig hangsúlyos egy nagyobb helyszínen.
2: Ilyen értelemben igen, de mondom, ez nem egy tankcsapda koncert, nehogy valaki esetleg félreértse ezt. Jó. Ez egy, nem is tudom, te tudod, hány zenekar összesen, 5-6-7 zenekar?
1: Hát akkor soroljuk a fellépőket.
3: Hát a Leandrea Kiss fog kezdeni egyébként, utána ennek a Sott Petének egy új zenekar fog debütálni, akkor jön a Moby Dick, a Mudfield pokolgép, és akkor hát lesz a jó, akkor így van, hogy alkohol fit tankcsapda, de tehát az egy, tényleg egy olyan produkció lesz, amit hát nyilván nem is akkor teljes pont lelőni, de konkrétan közösen leszünk valamilyen szinten egy-egy dal erejéig színpadon, és a többi meg legyen meglepetés.
1: És ilyenkor, csak hogy ezt jól értem-e, a teljes bevétel, a koncert bevétele az a te megsegítésedre megy, tehát hogy egy olyan közös kasszába kerül bele, vagy olyan kasszába kerül bele, amit te fogsz tudni használni abban az esetben, amikor megtörténik ez a lehetőség, hogy te kapj egy új májat.
3: Így van, itt az összes zenekar, tehát pontosan így járt az egész történethez, mint hogy a helyszín is, és még sokan mások, úgy, ahogy az egész történetnek, ahogy Laci elmondta, ez mondjuk úgy, hogy csak egy minimális százaléka. Egyébként nem tudom, hogy miket terveznek még, de hát azt majd egyszer elmondják. De épp ezért lettek így, mondjuk úgy, hogyha ha ez a jó szó, a fővédnöke ennek az egész, hát nem tudom miért, megmozdulásnak, vagy kezdeményezésnek, amiben biztos vagyok, hogy nem szoktak félváról venni semmit. Aztán a fiának meg csak nem fogja.
2: csak kikanyarodtunk ide ez a kis ilyen bulváros dologhoz. Innen üzennék az összes magyar bulvárlapnak, hogy igen, ő az én eltitkolt gyermekem.
3: Igen, és az egyébként az egész azért zajlik, hogy ne kelljen pereskedni, és a gyerektartást is fogja
2: megszíteni. Igen.
1: És hogy ne kelljen a Lacinak, mint édesapának, saját zsebből fizetni a te májtranszplantációdat.
2: Igen.
3: És még az unokáról nem is tudnak várni.
2: Egyébként ahogy mondtad is, egy ilyen koncertnek a bevétele nyilvánvalóan nem fedez egy ilyen műtétet értelemszerűen. Azonban
1: talán az utazást.
2: azonban nyilván én azt gondolom, hogy minden pénz, minden kis segítség is segítség. Aha. Tehát Isten igazából nem pusztán csak el az egy koncertről van szó. Szóval ennek a koncertnek vannak olyan lehetőségek, vannak, mint például a támogatói jegyvásárlás, ami magában nem csak a jegyárát foglalja magában, hanem azon felül egyéb dolgokat is. Ez plusz pénzt jelent értelemszerűen, de aki megteheti, azt tisztelettel kérjük, hogy tegye is meg. Nekem is van olyan ismerősöm, aki annak ellenére, hogy nem tud jönni erre a koncertre, mert egész más dolga lesz az nap, mégis vásárolt például a támogatói jegyet, a támogatói jegycsomagot, ha úgy tetszik. Egyébként pedig, ahogy beszéltünk is az előbb, erről több 10 millió forintról beszélünk, amit össze kell gerebézni, hogy megtörténhessen egy ilyen máj átültetés, és hogy ez az egész dolog ne csak a szavak szintjén működjön, mi az első 1 milliót tankcsapda a zenekar betesszük a koncerten felül értelemszerűen, és igyekszünk arra számra, ahol lehet segíteni, minél jobban ezt a dolgot üzemeltet, vagy minél jobban beindítani. Nem a számokkal akarok dobálózni, ha valakinek csak 1000 forintja van, az is tök nagy segítség. Nem egy elérhetetlen összegről beszélünk. Vettünk már részt olyan jótékonysági akcióban, ahol ennél sokkal-sokkal több pénzt kellett összeszedni, és az is sikerült, és hogyha az sikerült, akkor egy kisfiúnak az egészségügyi dolgával kapcsolatban volt egy kezdeményezésünk, hogyha az sikerült, ami ennél sokkal kategóriákkal nagyobb összeg volt, akkor nagyon bízunk benne, hogy ezzel sem lesz probléma.
1: Megint egy rövid és folytatjuk Lukács Lacival és Csövivel, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
5: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
4: Mit is mondott? Artrevin?
5: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
4: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
5: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
6: Új munkahely? Új lehetőség? Új kezdet! Október 14-én várja önt az első kaposvári állásbörze a Kaposvár Plázában. Beszéljen közvetlenül a munkáltatókkal, tájékozódjon az aktuális állás lehetőségekről, és találja meg az önnek való pozíciót. Október 14-e 9-től 17 óráig. A belépés díjtalan.
7: A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
8: Ma van a Merrák elleni küzdelem világnapja. Négy javító intézet került vissza a gyermekvédelemhez. Heves esőzések sújtják Krétát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma van a Merrák elleni küzdelem világnapja. Ehhez kapcsolódva új megelőzési programot indít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a hátrányos helyzetű településeken élő nőknek. A 12 mobilrendelő jelenleg 40 kis településen segíti a lakosságot. A nők orvosi konzultáción és fizikális emlővizsgálaton vehetnek részt, szükség esetén pedig mammográfiára vagy szakorvoshoz irányítják őket. Havonta mintegy 80-100 résztvevő az önvizsgálat helyes módszerét is elsajátíthat. Visszakerült a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelmi rendszerbe a debreceni Nagykanizsai, Aszódi és Rákospalotai javítóintézet, erről a parlament döntött múlt héten. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról írt, hogy az átalakítás a fiatalkorúak nevelését, oktatását, pszichológiai és szociális támogatását szolgálja, megfelelő biztonsági feltételek mellett. Arra is kitért, hogy 2028-ig 3 milliárd forint többletforrást kap a gyermekvédelem, és ezt kiegészíti a büntetés végrehajtásnál fel nem használt keret. Elköszöntünk a vármegyéktől, mától ismét a megye elnevezés a hivatalos, a főispánokat pedig újra kormány megbízottaknak hívják. Az erről szóló alaptörvénymódosítást nyáron fogadta el a parlament. A rendelkezés a közigazgatásban is változásokat hoz, az elnevezések fokozatosan módosulnak majd. Az ügyintézésekben nem lesz változás, a személyes okmányokat sem kell cserélni a megyék visszatérése miatt. Halálos áldozata is van a Krétát sújtó heves esőzéseknek. A Görög-szigeten árvizek, földcsuszamlások, erős szelek tombolnak, az utak járhatatlanok. A természeti katasztrófában legkevesebb egy ember életét vesztette. Egy 80 éves pásztornak veszett nyoma a viharban, az idős férfinak csak a holttestét találták meg. Krétán vasárnapig vörös riasztás van érvényben az időjárás miatt. Nálunk viszont a következő napokban egyáltalán nem várható csapadék. Mondom már is az időjárás részleteit. Nyárias idővel köszöntött be az október, és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők, a szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Egy példás összefogásról beszélgetünk ma a tankcsapda frontemberével Lukács Lacival és az Alkoholzenekar basszusgitáros énekesével Tóth Sándor Csövivel. Mindjárt

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: A tancsapda basszusgitáros énekese, szövegírója, zeneszerzője Lukács Laci, és az Alkoholzenekar szintén basszusgitáros énekese, szövegírója, zeneszerzője Tóth Sándor Csövi a vendég. Én ezt nagyon-nagyon adom egyébként... Milyen pesties lettem. Szóval nekem ez szimpatikus. Szimpatikus, hogy van egy zenész, akinek problémája van, és a többi zenész, vagy nagyon sok zenész egyszer csak mellé áll. Én nem tudom, hogy volt-e már korábban ilyen, ha volt is, lehet, hogy nem volt ennyire nyilvános, de hogy ez egy nagyon úttörő dolog, ezt gondolom. Másrészt, ha azt veszük, akkor bizadalmam, tehát hogy bízhat is mindenki abban, hogyha neki lesz problémája, akkor majd a zenész társadalom ugyanúgy körbe fogja állni, és segíteni fogja, ha éppen elesik.
2: Nagyon bízunk ebben, mi is így van.
1: Hogy ez egy fantasztikus dolog. Na de itt van Csövi, akinek ugye nem tudni, hogy mennyi ideje van, vagy hogy mikor van szüksége erre a transzplantációra. Mi van, ha nem jön össze, és ez nem történik meg? Akkor milyen lehetőségeid vannak? Erre mit mondanak az orvosok?
3: Hát két opció van. Az egyik az nagyon meleg és por leszel, a másik az... Figyelj! Ezt nem tudom megmondani, tehát se orvosi szemmel, tehát egy a lényeg, hogy egyelőre az, hogy mindenféleképpen kell. Most jöhetnék tényleg, most elpoénkodtam az előbb a por részét, de na, tehát konkrétan ezt nem lehet tudni. Tényleg mondom, van, aki már 8 éve ott van azon a listán, mert sajnos akik a várólistán is vannak, tehát hogy valaki a statisztikát megnézi, ott is 10 emberek sajnos halnak meg évente. Ezt nem tudok kiszámítani. De hogyha minden nap ezen gondolkodnék, akkor nyilván nem ezen vigyorognánk, hanem...
1: Hát azért ezzel nem lehet egyszerű együtt élni, na.
3: Szerintem meg pont az a része, hogy vagy lényeg az egésznek, hogy ha minden nap ezen gondolkodik, akkor már nem biztos, hogy itt ülnék. Tehát, hogy én tőlem megkérdeztem, hogy hú, nem kell pszichológiai, meg én olyan segítség, mondta, hogy nem, én nekem egyszer se jutott az a szem, hogy reggel felkelek, vagy nem. Vagy ha igen, akkor pont annyira, mint például neked. Tehát az, hogy most ezzel én nem gondolkodok. Ha ezen gondolkodik, akkor már régen rossz lenne. Tehát, érted, én úgy, hogy amikor tudtam, hogy most oké, összekapcsolzzák belőle a nyelőcsövet, én már szerveztem az őszi turnét, és megkérdezték, hogy te normális
1: vagy? Össze van kapcsolzva belül a nyelőcsövet?
3: Persze. Tehát ez ugyanilyen szövődménye neki, tehát a belső vérzés, stb. És akkor 2 hét múlva meg színpadra láttam, és mondták, hogy te beteg vagy. Hát ezt mondták már többen.
1: És úgy énekelsz?
3: Tehát ezt úgy képzeld el, hogy és most megint nem vagyok orvos, nem akarok hülyeséget mondani, ez a bizonyos szövődmény, aki nem tudom májon keresztül átvenni minden vér, és itt a legegyszerűbb, ha minden igaz a szív felé, de most lehet, hogy akkor a hülyeséget mondtam, hogy majd jönnek a támadások. Egy a lényeg, hogy ez nem csak nekem, tehát az nem kell énekes lenni, vagy bármi, hanem ez egyfajta ilyen szövődmény neki. Ez a legveszélyesebb egyébként, mert nem veszel észre a belső érzést. Nagyon, nagyon sok esetben.
1: Volt-e valaha a te életed, a Laci, olyan, amikor azt érezted, hogy túlzásba vitted ezt a rock and roll életmódot, és
3: hát itt közel kerültél... Már én rögtem, nem, Laci? De
1: közel kerültél ahhoz...
2: Egy olyan kis aranyosat kérdeztem. Nagyon-nagyon puszillak. Volt, szerinted volt?
1: Én tudom, hogy volt, csak hogy volt-e olyan, amikor azt érezted, hogy bakker, le kell állnom, hogy ne járjak így. Vagy volt esetleg egy orvos, aki ezt mondta, hogy Lacikám, le kell állnod.
2: Nyilvánvalóan azt, anélkül, hogy a választ megkerülném, nagyon fontos tudni azt, hogy ahogy beszéltük is itt erről már korábban, nem kell feltétlenül valakinek mondjuk dohányoznia, hogy tüdő daganata legyen. Nem kell feltétlenül valakinek innia ahhoz, hogy máj problémája legyen. Ahogy az is igaz, hogy ismerünk olyan embereket, most szándékosan nem mondok neveket, akik évtizedek óta pontos tudjuk, hogy isznak, meg is éneklik az összes dalukban, és mégis kiválóan produkálnak mind a mai napig, pedig már mit tudom én, sok-sok évtizedes pályafutásán mögöttük, és igazság szerint viszik a zászlót és csinálják a dolgot. Nem gondolom, hogy ez általánosságot, vagy általánosítani lehetne. Ez emberfüggő dolog. Természetesen, hogyha az ember érzi azt, hogy egy kicsit több a kettőnél, és velem is volt már ilyen, és akkor válaszolok is érdemben is a kérdésre, természetesen velem is volt már ilyen, ezért is mondtam az előbb azt egy korábbi részében a beszélgetésnek, hogy most már én is legalább 5-6 éve józanul játszok minden egyes alkalommal.
1: Az, hogy józanul játszol, az egy dolog, elég sokat koncerteztek, de mi van a koncert utáni részre, meg az összes többi nappal?
2: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy a koncert után nem szoktuk meginni magunkét, de mondom még egyszer, ez ilyen értelemben véve nem általános megvalósítható kérdés. Ne, hogy valaki, nem gondolom, hogy mindenki rosszul van a lecsótól, szerintem.
1: Jó, de hát akit megcsíp egy darázs, plusz még permetezni szokott, hát, tehát, és úgy eszi a lecsót.
2: Tehát akkor vegyük sorra még egyszer. Van a darázs, van a permetezés, van a lecsó. Igen. Nem, a viccet félretéve. Természetesen az embernek mindig tudnia kell azt, hogy mi a prioritás, mi a fontos az életében. Van akinek a család értelemszerűen, a gyerekek értelemszerűen, van akinek a munkája, a szerelme, a bármilyen. Nekem nincs családom, nincs feleségem, illetve gyermekem, illetve, bocsánat, van. Most majdnem elszóltam magam, persze, hogy van. Csak el van titkolva. Szóval a lényeg, hogy nekem ilyen szempontból a zenélés, a zenekarozás az, ami nagyon-nagyon fontos, és az életem meghatározó része. És értelemszerűen, hogyha ezt veszélyeztette valaha bármi olyan dolog, nevezhetjük akár függőségnek is, mondjuk az ejtőernyőzést, és az ebből fakadó baleseteket, akkor kényszerűségből abba kellett hagynom például.
1: De tudtad, hogy abba kell hagynod, vagy arra mondjuk a téged körbevevő közösség, a zenekar, meg a stáb beszélt rá, hogy ezt te most hagyd abba.
2: Az utóbbiról beszélünk, tehát én magamtól nem hagytam volna abba. Ezt csak azért mondom, hogy nem feltétlenül drogokról, vagy alkoholról persze kell itt beszélni, vagy lehet itt beszélni. Sokkal fontosabb az, hogy az ember tudja azt, hogy mit szeretne csinálni, és azt is látja valamilyen szinten, hogy ehhez milyen módszerek vezetnek el, vagy milyen módszerek nem vezetnek a cél eléréséhez, akkor ha van benned elég ész meg észszerűség, akkor kénytelen vagy beadni a derekat, ha úgy tetszik.
1: Igen, csak ebben pont ez az érdekes, hogy az alkohol zenekar az nem egy olyan régi, mint mondjuk a tankcsapda, de ilyen formán azért van egy csomó tapasztalatotok, hogy ebben tudsz segíteni a zenekarnak, vagy a csövinek, hogy ez akár a zenekarért, saját magáért, a családjáért, mit szabad megtennie és mit nem.
2: Nagyon sokat beszélgettünk telefonon azokban az időben, amikor Csövi tényleg nagyon szarul volt. És őszintén szólva, egyrészt ezek ilyen magánjellegű beszélgetések voltak, ezeket nem részletezném most itt a rádióhallgatóknak, viszont az is igaz, hogy én tök őszintén beszéltem vele erről, és elmondtam a szerintem az én szemszögemből látható verziókat, de a döntés minden esetben az övé, az ő közé.
1: A te zenekarod, Csövi, mit szól ahhoz, hogy te ebbe a helyzetbe kerültél? Mennyire hibáztatnak téged magadat azért, hogy te ebben a helyzetben vagy?
3: Hát figyelj, hol a hibás, az csak én lehetek, senki más, tehát és hol nem fogtam senkire semmit, tehát nem fogok, hogy esetleg Isten, hogy a holnap után történik, hogy ja Istenem, miért velem, tehát én nekem meg sem fordulok a fejembe, én azt mondom, hogy mindegy egyes napot, azt én kreáltam magamnak, ha jó, ha rossz, ettől függetlenül nyilván persze, most mondanám, hogy lehetett volna máshogy, de hát akkor most érted, akkor most, ahogy mondtad, nem jutottam volna be ide hozzá. Látod, az is a te hibád, mondtam én.
1: Ennyire nem kell akarni szerepelni a perszóban, érted, hogy...
3: Most mondtam először is utoljára, tudod.
2: Igen, Csövi, többet nem is fogsz jönni, ennyi, szia.
1: És innentől kezdve már jönnek az e-mailek, én is beteg vagyok, nekem ez a bajom.
3: Nem, tehát tényleg az, hogy Laci, tényleg olyan dolgokat is, amit egyébként nem szoktam beszélni, tehát magánéleti dolgokról, ilyenekről, Laci ezeket mindet tudta, és most fokadtam én arra, hogy ja Istenem, ez vert át, ez ment el, ebbe csalódtam, de ezek mind csak kifogások lennének. Persze az embernek vannak bizonyos korszakai, amikor nyilván tudod, hogy nem fog segíteni se az, de legalább, mit tudom én, az olyat letopítja, de most azt mondhatnám, hogy ne, csak nem mindegy, hogy most megiszol szóval egy sört, azt topítja, hogy 8 üveg bor értett, tehát most én egyik sem voltam, nekem a lecsóvá utatom.
1: Megint egy rövid szünet, addig se fogyasztanak lecsót, és aztán folytatjuk a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Lukás Holcival, a tankcsapdából és az alkoholzenekar frontemberével, Csövivel beszélgetünk. Én ezen azért jutok nehezen túl, mert én is folyamatosan zenekari közegben vagyok, és hogyha az én zenekarommal lenne egy ilyen, vagy hogyha velem történne valami olyan, amivel a zenekarom nem ért egyet, akkor azt gondolom, hogy ezt úgy szóvá tennék, vagy én is szóvá tenném. Ezért kérdeztem az előbb, csak aztán valahogy ezt a választ kikerültet, hogy maga a zenekar, tehát az alkoholzenekar, mindahhoz a helyzethez, amiben most került az egész zenekar általad, ők mit szólnak hozzá?
2: Figyelj, az a helyzet...
1: Nyilván nem örülnek, hogy jaj, de jó, így legalább játszunk együtt a tankcsapdával, tehát ilyet csak nem mondanak.
2: Nem, nyilván, mert egyébként arra már volt lehetőség, egyébként azt is Laci, de köszi. És most nem is ők tehetnek róla, nem is, te jóval hagyjuk ezt az egészet. Szóval lényeg, ettől függetlenül persze aggódik az zenekar, meg csomó mindenki, amit köszönjük. Ezt tudni kell, tehát hogy ez most vagy bűn, vagy nem, vagy hiba, vagy nem. Tehát én annyira makacs vagyok, hogyha valamit a fejembe veszek, az most tök mindegy, hogy ha jó vagy valaki által nem, akkor azt megcsinálom. Tehát hogy nekem hiába mondja valaki, hogyha leültem egy asztalhoz, és tudtam, hogy most nem lehet, mert mit tudom én, egy hónap múlva vérvétel, vagy bármi, és nem érek, hogy mellettem mit csináltak, én akkor sem nyúltam semmihez. Ha meg akartam, akkor senki nem kellett, mert akkor fogtam otthon, és akkor elővettem, mit tudom én, egy frissek való. Tehát ilyen téren én mindig az a makacs ember voltam. Ettől függetlenül nem azt jelenti, hogy nem hallgatom meg mások véleményét, de befolyásolni olyan szinten nem tudnak. Tehát értem. Igazából nem is a saját tapasztalataim volt, tehát másikból is építkeztem, meg néha figyelmen is hagytam a saját dolgaimat ezáltal. Tehát most mondhatnám azt, hogy mindenki mit mond nekem, és akkor meg a saját fejem után, de egyébként 90%-ában így van. Viszont nyilván mindig kell, az is jól esik, hogy az emberek, a Laciék, tehát tényleg mindenki mellette lá, de

0: a végső döntés, vagy a folyamatos döntés, azt neked kell meghozni, és itt nem kell szerelmi, családi, zenekari, akármilyen kapcsolatra fogni, vagy azt mondod, hogy holnap felkelsz, vagy nem. Ennyi az egész.
1: Neked van családod?
0: Hát egy apám van.
2: Én vagyok az apám.
1: A Lacin kívül van-e bárki az életedben?
0: De mondom, magányti dolgok, nem. Tehát, hogyha arra, ha arra kíváncsi, hogy egyedül lakok, akkor egyedül.
1: Tehát, hogyha holnap reggel, vagy ma este valami történne veled, akkor, akkor nem lenne ott mellette senki, aki hívhatná a mentőt, vagy segítséget kérhetne?
0: Ja, nem, hát úgy, tényleg egyedül lakom, tehát, hogy egyébként ez most januártól van, és tényleg ebben jobban nem akarok így belemenni. Ez most így alakult, tehát egy, most mondanám, hogy megint nézzi utána egy interjúnak, de ott lenyilatkoztam, hogy 2026-tal életem legrosszabb éve kezdődött el, és az mindent magával hozott, csak azt mondom, hogy ezekre a részletekre én nem akarok kitérni. Ettől függetlenül én egyedül is tök jó magamra tudom hinni, főleg, hogy a lehakítom, hogy senki se érjen el.
1: Megint egy rövid szünet, és folytatjuk itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Lukás Lacival, a tankcsapdából és Csővel, az alkoholzenekarból beszélgetünk. Annak kapcsán, hogy lesz október 9-én egy életmentő koncertnek hívott koncert, amely az Élet legjobb méreg címet viseli. A címet azt a tankcsapda adta, te találtad ki. Hogy lett ez a koncert címe?
2: Amikor ez az egész dolog nyilvánvalóvá vált, hogy, hogy mi a helyzet, illetve hogy jött az koncert ötlete, akkor Fejes Tomi javasolta, hogy egyébként meg mi is lehetne egy ilyen koncertnek a címe leginkább, mint az, hogy az élet a legjobb méreg, annál is inkább, mert egyértelmű volt, hogy ezen az eseményen valamilyen módon, és ez lett aztán az ötlet, hogy az alkoholzenekar vendégeként mi magunk is színpadra állunk. Éppen ezért, meg hát a helyzetből adódóan, ugye amiről beszélünk itt már egy csomó ideje, egyértelmű volt, hogy ez egy jó cím is értelemszerűen. Mi javasoltuk Csövének, ő pedig azt mondta, hogy persze, ez, hát, hogy egyértelmű. Ugye az élet a legjobb méreg ilyen értelemben véve most egy kicsit ilyen testet is volt, ha úgy tetszik.
1: Most közben megnézem, ezt nem tudom fejből, meg is kérdezhetném, de inkább mondom. Hogy ez a Barba Negra kisi vagy nagy színpadán lesz?
3: Ez a nagy teremben lesz.
1: Ez a nagy teremben lesz. Hát azért elég sok ember várható ott, ahol a tankcsapda és a Moby Dick és a pokolgép is egyszerre megjelenik. Nem is tudom, hogy mikor volt utoljára ilyen, hogy talán ugyanazon a fesztiválon megjelentetek, de hogy egy napon az viszonylag ritka. Jó kis fesztivál jött össze miattad.
3: Akkor azt akartam mondani, akkor most ide jó oldalán.
1: És őt, tehát akkor itt jön vissza rám, hogy szívesen.
3: Ja, igen.
2: Szívesen.
1: És nem csak neked, hanem a közösségnek szívesen. Mégis akkor ezek szerint mégiscsak tőlem indult. Szóval, hogy most nyilván nem azokról beszélünk, akiket hívtál és nem jött, de akiket hívtál, azok első szóra jöttek, mint barátok.
3: Én nem hívtam senkit igazából. Tehát az a helyzet, hogy ez nem az én kezemben volt az egész, tehát a koncertes sem, tehát tudtak róla, és ahogy mondtam, ahogy Lacival beszélgettem, ugye, tehát a kiadók által jött az egész koncertes sztori, mondjuk úgy, tehát ahogy már többször elmondtuk, hogy ez csak egy bizonyos minimális része ennek az egésznek. Úgy értem, hogy minimális, mert függetlenül ott nagyon sok ember várton ott lesz, meg tényleg köszönjük a támogatást, de úgyhogy tehát ennek az egésznek megmozdulásnak tényleg egy minimális része, tehát én úgy kommunikálni, tehát kommunikáltam a zenekarra, hogy persze, ez a két dob cucc lesz, és akkor, tehát, hogy nyilván ezeket le kellett beszélni, de az, hogy most én fölhívjak, hogy gyere neked már a halálomára, ilyen nem történt, vagy igen?
1: Én mennék, és gondoltam is, hogy felajánlom, de ebben a helyzetben pont nem odavaló, másrészt pont aznap van egy másik koncert.
3: Azt a májadat ajánlott, azt felvállom, félreértettem.
1: Nem biztos, hogy azzal jól jár.
3: Egyébként ezt már mondta nekem valaki.
2: Igen, hát amikor elkezdtünk erről beszélgetni, akkor mondtam, hogy én is mondanám, hogy itt van az enyém, de az előre nem lennél.
1: Igen. De itt számít egyébként a vércsoport, mi számít ilyenkor?
3: Minden, az a helyzet, hogy pont azért a legnehezebb, és hogyha megnézed, most megint a húléra jövök, hogy az egyetlen szerv tudtam, amit nem tudtak rekonstruálni. Tehát nincs mi. Nincs. Tehát az konkrétan, mint egy új lenyomatnak a énekestémelni. Pont azért nagyon nehéz.
1: Tehát ugyanannak a vércsoportnak.
3: Mindennek.
1: Tehát még azt sem lehet, hogy egy nőtől kapod?
3: Hát, ott mindent elkaptam már, de hogy...
2: Várj, ez nem az a műsor.
1: De nem, most ez tényleg érdekel. Nem, figyelj,
3: az a helyzet, hogy mindent néznek, tehát ott a tüdőtől kezdve, tehát nem csak egy vércsoport, tehát az, hogy most mit tudom én, ha a májméretről beszélek, a tiéd 20, az enyém meg csak 10, akkor te már akkor nem stimmel, érted? Aha. Tehát, hogy annyi minden nem múlik, de mondom, nem tudom. Tehát, hogy lehetetlen, pedig már lassan 3 éve vagyok a sztoriban, és mindig nem értem, hogy pontosan mi zajlik.
2: Ezért is ilyen nehéz ez a kérdés, egyébként a viccet félretéve, és ezért is kerül ennyibe egy ilyen transzplantáció, mert nagyon-nagyon összetett orvosi beavatkozásról van szó. Mondom mindezt úgy, hogy egyébként nem értek hozzá egyáltalán, hála Istennek, soha nem csak nekem nem kellett ilyet csinálni, de másoknak soha a környezetemben, tehát nem találkoztam, nem tapasztaltam ilyet a hozzám közel állók életében soha, de abban egészen biztos vagyok, meg hát nagyjából tudom is, hogy ez egy nagyon, nagyon összetett, nagyon bonyolult folyamat, ezért is kell ennyi pénzbe, és ezért is igyekszünk a lehető legjobban az ügy mellé állni, hogy ez ne csak a Csőve esetében, nyilván konkrétan most róla beszélünk meg az ő életéről, de hogy ez általánosságban is látszódjon. Egyébként az előbb Csőve azt mondta, hogy ez a koncert ez csak egy kis része, anyagi értelemben mivel lehet, hogy csak egy néhány csepp abban a tengerben, amiben igyekszünk minél több vizet belevödrözni, vagy belelapátolni.
1: Érted? Vizet?
2: Vizet. A viccet félretéve viszont azért is gondoltuk azt, hogy egy ilyen koncertnek túl az anyagi bevétel forrás részén van értelme, mert ez egy elég jó felület, egy elég jól kommunikálható dolog ahhoz, hogy ez jól rá tudjon világítani a problémára magára, meg arra, hogy tudjunk szerezni elég pénzt.
1: Hát igen, és én is azt gondoltam, hogy erről mindenképpen beszélgessünk itt a Retróban is, az Abaházi Presszóban. De sajnos én tényleg nem tudok erről, ugyanúgy nem tudok sokat, mint ahogy ti sem, és nekem kellene okosnak lenni és azt mondani, vagy legalább olyanokat kérdezni, ami alapján ti elmondjátok, hogy mi minden kell ahhoz, hogy egy ember áteshessen egy ilyen transzplantáción. De hát ahogy akkor Csövi az előbb elmondta, és értettem a szavait, annyi minden, hogy ez egy ilyen lutri.
3: Nyilván, persze.
1: Tehát, hogy ha meg is van rá az anyagi fedezet, nem ebből a koncertből, hanem egyáltalán, még akkor is nutri? Tehát akkor is hát, szerencse kérdése?
3: Nem szerencse kérdése, azért hál' Istennek 90% fölött vannak. Tehát amikor már oda kerülsz, és van megfelelő donor, azért most már eljutott oda az
1: orvostudomány. Oké, megfelelő donor, de én most a pénzről beszélek, tehát megvan rá a pénz.
3: Az egy másik történet.
1: Attól még nem biztos, hogy lesz donor.
3: Tehát... Nem, tehát ez külföldön nem úgy működik. Tehát azt mondod, hogy megvan a pénz, akkor azt mondják, hogy 10 nap fogom ennyi műteni. Vagy műtetni magad. Tehát az teljesen más történet. Uh-huh. Ott tehát akkora mondjuk úgy, ez most hülye szó lesz, de készlet van rá, hogy teljesen más a történet. Itt nálunk ez nem pontosan.
1: És a külföld az hol?
3: Tehát, konkrétan az bárhol lehetnám, hogy Franciaországtól Kínáig. Tehát ez teljesen változó.
2: Európában és Ázsiában is foglalkoznak, és mert Észak-Amerikában nyilván. Értelemszerűen, hogyha minél messzebb kell menni, annál többek körül a mutatvány, persze. Már csak az utazás, meg az ott lét praktikumos fakadóan. De mondom, itt igazából nem elsősorban az a lényeg, hogy most rosszul kezdtem a mondatot. Az a lényeg, hogy mi hamarabb összegyűjön annyi pénz, hogy ezt meg lehessen valahol elérhető távolságban, elérhető módon csinálni. Éppen ezért is volt az, amikor Csőjöl erről először beszélgettünk, vagy az első alkalmat. Egyikén telefonon beszélgettünk, ő éppen kórházban volt, én éppen külföldön voltam, túlnéztünk, nem is tudom, telefonon beszélgettünk, nem is egy alkalommal. Mondtam is neki, hogy olyan a hangom, mint hogyha holnap reggel már nem kelnél föl, hál' Istennek fölkelt másnap reggel is a kórházi ágyon, és azóta is itt vagyunk, és most beszélgetünk erről. De már akkor egyértelmű volt, hogy ezzel a helyzettel kezdeni kell valamit, és ez a folyamat, és itt a folyamat szóval a hangsúly, ez jelenleg is tart a szónak, a szoros értelmében, és ennek egy ilyen, ha úgy tetszik, kiemelkedő, vagy egy ilyen fontos momentum ez a bizonyos 9. koncert.
1: Ez most azt jelenti, hogy te a magyarországi várólistán nem is vagy rajta?
3: Jelenleg nem.
1: Nem. De az hát a te döntésed még... egyébként?
3: Nem,
1: de
3: hogy is. Egy az, hogy erről most nem is beszéltek, hogy pontosan mi van se etikerek, se orvosi dolgok miatt. Kettő, ez, annyit elmondhatok, hogy ez úgy néz ki, hogy amikor megvannak a leleteid, az adataid, de hát ez például ennek van egy felkészülési folyamata is. Tehát, hogy ez nem úgy működik, hogy te odamész, és akkor persze elaltatnak, és akkor majd megműtenek. Jó, nem, hát ott érted a mindenféle. Tehát azért valamilyen szinten műthető állapotba kell, hogy hozzalak. Tehát az megint egy hosszabb folyamat.
1: Te most nem vagy műthető állapotban, ez azt jelenti?
3: Hát ez tehát holnapra változik kb. Mindenkinél. Tehát, hogy
1: de te most műthető, tehát most azt mondanánk, hogy
3: ez úgy működik,
1: összejött a lóvé, holnap lehet indulni.
3: Ezt nyilván azt mondják, hogy feküdjek be egy hétre, és hogyha esetleg erre a része, most mit tudom, mondtam, hasamra ütöttem vörös vérsejt, jó, az kevés, akkor nyomjunk bele, és akkor persze, akkor műtető. Tehát ez nyilván ez annyira összetett, hogy
1: te nagyon pedig sokat fogytál, te hány kilót fogytál így a...
3: Igazából nem... Tehát ebben az évben volt az, amit mondtam is, hogy nem csak ennek köszönhetően, tehát azért itt elég sok minden összejött. Egyébként annyira sokat nem, mint a 7-8 kiló, tehát az jó, de hát amúgy sem egy vastag gyerek.
1: Vagy hozzá egy 60 magas, vagy nem tudom.
3: 1-65, jó.
2: Én is.
1: Jó, ha még egy körünk, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Lukács László a tankcsapdából és az alkoholzenekar frontemberével Csövivel beszélgetünk. Nagyon sokat nevettünk ma, de tényes való, hogy a téma, amiről beszélgetünk, az nagyon is komoly, és ezért is adtunk teret. Ugye Csövinek a máj problémái miatt transzplantációra volna szüksége, amit, ha jól értettem, te külföldön szeretnél elvégeztetni, amihez egy csomó lóvé kell, és ennek a lóvénak a megszerzésében segít többek között a tankcsapda, nem csak ezzel a koncerten, ami október 9-én lesz a Barbanegrában, és nem csak a tankcsapda, hanem még rajtatok kívül ott lesz a Leander Kills, ott lesz Short Petty, a Mudfield, a Moby Dick, tehát elég sok zenekar, és hát nyilván ők azzal segítenek, hogy oda vonzzák a saját közönségüket, de valójában a közönség segít a jelenlétével.
2: Jó, sejtem? Persze, azért is mondtam, hogy amikor azt mondtam, hogy idézőjebb egy kisebb megmozdulás ennek az egésznek, hogy azért nem merettől függetlenül, ugye maga a közönség, tehát konkrétan most az zenekarokon kívül természetesen ebben az opcióban rájuk lehet számítani, és ugye ez olyan, hogy lehet, hogy mit tudom, hogy most 500 ezer vagy 2000 emberről beszélünk, teljesen mindegy, mint ahogy Laci elmondta, hogy 1000 forint vagy 1 millió vagy 10 millió, az is teljesen mindegy, hanem ha már pozitívan állnak egy történethez, az ugyanúgy nekem is egy plusz, mint ahogy ennek az egész kezdeményezésnek, aminek lehet, hogy esetleg más embernek vagy embereknek ne így legyen, de egy plusz, mondjuk úgy gyújtógyertyát ad.
1: Milyen más anyagi lehetőségeid vannak még ezen kívül? Zenész vagy, én nem tudom, van egy civil foglalkozásod, hogy mit csinálsz a hétköznapokban, amikor éppen nem koncertezel?
3: Hát... Hogy ezt így mindenképp hagyd, nem mondja már el. Jó, Csabi, miért mondasz ilyeneket?
2: Hát ideálok a retrohajdóban interjút adni.
1: Ja, azóta itt válsz, amióta
2: először
1: próbáltál bejutni?
2: Igen.
1: Hát azzal sokat nem kerestem.
2: Miattad nincs munkám.
3: Na, a végén csak erre fogunk kiukadni.
1: Jó, hogy van egy ilyen apád, aki betesz egyből egy milkát, érted? Ja. A koncert.
3: Az van egyébként, hogyha egy picit komolyabbra akarom még egy néhány
1: azt
3: perc
1: én nem bánom,
3: vinni a beszélgetés vonalát, hogy nyilvánvalóan, és most itt nem fogunk egy hosszas számlaszámot felsorolni,
1: persze,
3: de lett erre csinálva egy külön olyan fiók, idézőjelben téve, ahová bárkinek a segítsége meg tud érkezni. Ez azért nagyon fontos, mert én azt gondolom, hogy egy ilyen esetben, ahogy a zenekarok, az előbb felsorolt zenekarok itt a 9-i koncert felhívására azonnal igen mondtak, és az ügy mellé álltak. Nagyon bízunk abban, és arra innen is szeretnék minden rock zene érzelmű embert, meg egyébként bárkit, aki szereti a zenét, akármilyen stílus zenét is, arra bíztatni, hogy álljon az ügy mellé, ahogy beszéltük is, meg ahogy mondtam is, hogyha egészen, ha nagyon sok pici csebből áll össze végül a tenger, az is teljesen oké. És én azt gondolom, hogy egy ilyen koncert túl az eseményen, túl az aznapi eseményen, és túl az aznapi bevételen, hogyha úgy tetszik, mindenképpen egy gyújtópont tud lenni azt illetően, hogy ez az összeg, ami egy ilyen máj transzplantáció szükséges, az minden hamarabb össze is jöjjön.
1: Én egyébként nyilvánvalóan, vagy hál' Istennek, vagy nem is tudom, hogy kell ezt mondani, én soha nem foglalkoztam még ezzel a kérdéskörrel. Ismertem olyat, akinek szintén szüksége lett volna rá, neki sajnos nem sikerült, és egy híres valaki volt, akit pont idén veszítettünk el emiatt. Én nagyon kívánom, hogy te ne így járj, hogy neked ez meglegyen, de én nem tudom azt, hogy ez a hogy azon túl, hogy egy ilyen koncert bevétele bele számít valamennyire, tehát hogy honnan tud még milyen forrásból tud még összejönni az adakozáson túl egy ekkora összeg.
3: Maradjunk akkor abban a beszélgetést illetően, hogy amikor majd ez megtörtént, pozitív előjellel természetesen, akkor és amennyiben beengedsz minket majd az Abaházi Presszó ajtaján, eljövünk majd hozzád és elmeséljük, hogy hogyan történt mindez.
1: Én abban bízom, hogy azok, akik mondjuk hasonló cipőben járnak, mint most Csövi, és ezt hallják, ezt a beszélgetést, találnak maguk köré ugyanilyen segítőkész embereket, mint amilyenek Lukács Laciék.
3: Nagyon bízom benne, hogy ez valóban így van. Értelemszerűen miután nekünk személyes kapcsolatunk és személyes baráti szálak fűznek
1: minket
3: össze. Igen. Tudom, hogy itt ezért megjúbra.
1: Csövi,
2: én vagyok. A végére nem akart poénkodni. A viccet félretéve,
3: tehát nyilvánvalóan mi most azért vagyunk itt, ketten, és azért beszélgetünk, és ez az egész a koncerttel kapcsolatos, meg az egész koncert ügy, ahogy elindult, mert hogy konkrétan Csövinek igyekszünk a lehető legtöbbet, és a lehető legjobban segíteni, de kétségtelen az, hogy mivel nem egyedül van ezzel a problémával, bízunk benne, hogy te is mondtad, hogy azok, akiknek szintén segítségre van szükség, azok megkapják a saját közegükből, a saját környezetükből. Mi rozenészek vagyunk, értelemszerűen ebből a közegből indulunk ki.
4: Mennyit kellett változtatni neked az életeden? Azon túl, hogy sajnos az életed elég sokat változott magától is, mert belekényszerültél, de mondjuk az étrendeden. Hát nyilván, hogy mit fogyasztasz, azt most én látom, hogy vizet, de hogy
3: hát ez... lecsót nem, tehát az van, az
4: szögezőre. Mondd, hogy nem permetezel mostanában.
2: Nem én permeteztem, hanem horgászi voltam, és ott akkor nem tudom, mikor volt egy ilyen...
4: Na, mert bejött a pecázás is,
2: igen, amúgy mérgezett horogokat belém egyébként.
4: Még a hal is, ja.
2: Ja.
4: Ha már a halálom, már
2: ja,
4: a hal.
2: Nyilván, amikor a kórházból kijöttem, akkor nagyon szigorúan kellett. Tehát az, hogy tehát konkrétan állati eredetű fehérjét nem is ehettem, kivéve a halat, vagy a rák, ilyesmi. De hát igazából engem pont ezzel nem nagyon tudtak ilyen téren megfogni, mert az minden nap tudnék enni. Uh-huh. De akkor nagyon kellett figyelni. Utána is, meg most is, de akkor tehát fokozatosan lehetett.
4: Ja, akkor most konkrétan kérdezem, hogy te alkoholt most fogyasztasz?
2: Nem,
4: fogyaszthatsz.
2: Hát nem is lehet, mert nyilván mindig vizsgálatok vannak. Tehát logikus, ott egyből kibukta, és akkor onnantól kezdve kuka.
3: Nem, hát ennek az egésznek egyébként alapvetése volt az, hogy ugye ezt beszéltük Csövivel, és ennyit szerintem elárulhatok mindenképpen a magánbeszélgetéseinknek ezt a részét legalábbis, hogy abban maradtunk, hogyha ebbe a dologba beleállunk, és azt mondjuk, hogy akkor gyerünk, akkor csináljuk, akkor ez nyilván egyféleképpen tud működni, hogyha ő ebben 100%-osan maximálisan partner. Nem csak azért, mert róla van szó, hanem hogy mindenki másnak, aki segített, meg aki segíteni fog ezután is, ne csapjunk be semmilyen módon.
4: És a bizalom az megvan felé.
3: Pontosan. Ez nem is kérdés. Ez nem is kérdés.
4: Mert hát most nem rólad szól Csövi, hanem általában az alkoholistákkal pont ez a legnagyobb probléma, amennyire én tudom, hogy megbízhatatlanok. Tehát, hogyha mondjuk a kezébe adsz egy ilyen összeget, ami mondjuk ez a bevétel, honnan tudod, hogy arra költi, amire te adod?
3: Ne, figyelj, egyébként, hogyha most a dolognak ebbe a részébe ilyen mélységig belementünk, bár szerintem ez most jelen pillanatban most még nem aktuális, de egyébként előre látóak vagyunk, annál mindenképpen előre látóbbak vagyunk mindahányan, úgy értem Csövivel együtt, hogy ezt az egész dolgot egyébként formálisan is rögzítettük.
4: Értem.
3: De ez igazából, mondom, ez csak egy technikai kérdés, nem ez a lényeges. Sokkal inkább az a fajta dolog, amit te mondtál, a bizalom, a barátság, és az a fajta segíteni való szándék, ami bennünk megvan.
4: Ez nagyon dicsérendő. Én csak abban bízom, hogy a magam módján, és ez nem csak rólam szól, hanem magáról, az Abaházi Presszóról és a Retro Rádióról, hogy hozzá tudtunk tenni annyit, amennyit mi hozzá tehetünk így ezáltal. Úgyhogy hát egyrészt kívánunk egy nagyszerű bulit nagyon sok nézővel, és hát leginkább azt kívánom, hogy Csövi rendben lesz, hogy lesz még egyszer ugyanolyan egészséges Csövi a színpadon, mint mondjuk 5-6 évvel ezelőtt, vagy akár 10 évvel ezelőtt.
2: Hát vagy pénteken, 9-én.
4: Akkor is egészséges leszel?
2: Hát persze.
4: De most vagyunk annyira jobban, hogy ezt most én mondhatom neked szemtől, mert most nem nézel ki egészségesnek.
2: Hogyha a fogyásra gondolsz egyébként, de fizikailag teljesen rendben vagyok, ettől függetlenül, hát figyelj, diétáztam. Lecsó, látod?
3: Ez jó végszó.
4: Köszönöm, hogy jöttetek. Jó egészséget kívánok.
3: Ez a legjobb végszó. Nagyon köszönjük.
2: Szevasztok. Köszönjük, sziasztok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Retro Rádióban.
5: Egy határig sávosan emelkednek a nyugdíjak. Drón és mesterséges intelligencia is dolgozik a szőlőkabóca ellen. Keresik az év turistaházát. Villányi Eszter vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak. Január 1-től amellett, hogy a nyugdíj minimum 120 ezer forintra emelkedik, 146 ezer forintos határig sávosan nő a többi nyugdíj is, jelentette be a pénzügyminiszter az idősek világnapja alkalmából. Kármán András kifejtette, hogy a sávos emelést a januári infláció követő emelés után kalkulálják, és a nyugdíj minimumot pedig ezentúl minden januárban annyival emelik, mint a nyugdíjakat. Egyebek mellett nő az árvaellátás minimum összege 60 ezer forintra, valamint a rokkantsági és rehabilitációs ellátás is 10%-kal. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik. Bogya Sándort, a Nébih Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét hallják.
6: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet, ha a szemlecsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növényegészségügyi felderítésekben.
5: Kigyulladt egy vegyüzemcsarnok Szegeden. A tűzoltók mostanra megfékezték a lángokat. A Medikémia 2000 négyzetméteres létesítményében oldószerek, tisztítószerek gyulladtak meg. A levegőben nem került egészségre káros mennyiségű vegyi anyag, egy ember viszont megsérült a tűzesetben. 10 szálláshely verseng idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zemplénig turistaházakra, kulcsosházakra és más természetközeli szállásokra voksolhatnak a kirándulók. A döntősök kiválasztásakor az épületek állapota és felszereltsége mellett a környezetet, a közeli látnivalókat és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. Szavazni október 12-ig lehet az Aktív Kalandor oldalán. Nyárias idővel köszöntött be az október, és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Demjén Ferenc egyik klasszikusát például, szól majd pár perc múlva, a Sajtból van a Hold, de itt lesz az Anna and the Barbies, a Groove House, a Back to Black,

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek öröm

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjétek el élni.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Máté Péter klasszikusát hallgattuk. Ott állsz az út végén. Jön Zorán, pár perc múlva szól majd tőle a H67, Kollányi Zsuzsi, Lotfi Begi és Majka közös slágere után valahonnan a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Dolly-ról. Ez volt az Arrivederci Amore. Cserháti Zsuzsával megyünk tovább. Egy elfelejtett dal most a retro rádióban.

0: Nagyobb slágereik retro rádió benne, Vastag Csaba, Vastag Tamással, ez volt az Őrizd az álmod.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba, mi mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a Kft. Egyik klasszikusa, az Elizabeth, előtte pedig az AD Stúdió zenéje szól, a nyári eső.

Slágerei Retro Rádió, Takács Nikolász és a zene kísér majd az úton után. Jön nem sokára Ágnes Vanilla, tőle a Valaki más, ugyanaz a szív című dalt hallgatjuk. A Neoton Família egyik slágere után itt szeretném jelezni, hogy nem is olyan sokára, október 19-én, egy hétfői napon vendégem lesz majd Végvári Ádám, mert hogy készülnek egy nagy koncertre, Neoton ünnep Ádám 75. A hónap végén egy nagyon különleges, egyszeri és megismételhetetlen koncert, ahol főleg a Végvári Ádám által énekelt Neoton dalok kerülnek majd előtérbe, de mivel vendégségben ott lesz mindenki a Neoton família sztárjaiból, ezért azt gondolom, hogy ez a dal biztosan szól majd élőben az Erkel Színházban. Holnap hajnalig a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a konyha. Fábián Júli emlékére írt dala, a földre való. Janicsák Vecát hallgatjuk majd pár perc múlva, a könnyek az esőben, előtt pedig Ákos és a Hello, most a Retro Rádióban.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Olá Gergő és a Törki a csendből után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen vasárnap találkozhatunk legközelebb, ahogy azt megszokhatták, lesz dalpremier is a vasárnapi Javaházi Presszóban. Balogh Árpád átutazó új dalát fogjuk majd bemutatni, a Bogarak címűt, amihez tartozik természetesen majd egy beszélgetés is. Beszámolunk egy oldtimer találkozóról, a 7. aréna retro partiról, és ajánlunk állatkerti programot is. Érdemes lesz vasárnap is velünk tartani. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózás vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Korda György dalával búcsúzom. Szól a Reptér a Retro Rádióban. Viszhallásra!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A csomagom is nehéz, a szívemen is súly. Egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt

minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.

0: Retro Rádió.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos az első nő, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavu nevű revű, cinema veríték